Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik. A Free Falling című szám először hangzik el élőben.

Az országgyűlés tavaszi ülésszakának negyedik ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Bodóczi István és dr. Csúszda Gábor jegyző urak lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. A tegnapi ülésnapra figyelemmel kérem önöket, hogy

0: rendelkezésükre álló időkeretet szigorúan vegyék figyelembe, és tájékoztatom önöket, hogy az időkeret lejártakor, a csengetést követő 5 másodpercen belül megvonom a szót, és kérem ennek tudomásul vételét. Tisztelt Országgyűlés, a napirend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Apáti István képviselő a Mi Hazánk részéről. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr, eredetileg Kapitány István miniszter urat szerettem volna kérdezni, de egy ekkora zicsert nem hagyok ki, úgyhogy önhöz szeretnék napirend előtti felszólalást intézni. Ezt a szerencsétlen országot csak az elmúlt 75 évben több alkalommal, ugyanazzal a trükkel és annak az ellenkezőjével fosztották ki. A 40-es évek végén és az 50-es évek elején a kommunisták a magántulajdont köztulajdonná változtatták, ilyen módon rabolták le az embereket, főleg a parasztságot. Aztán a 90-es évek elején az elhazudott, elsikkasztott, elsinkófált rendszerváltás szerves részeként a privatizáció fedőnevű rablóhadjárat keretében a köztulajdonból magántulajdon csináltak, ilyen módon is kifosztották az országot. Aztán az elmúlt 36 évben kormányoktól, pártszínektől, ideológiáktól függetlenül a korrupciós mechanizmusnak legalább 2 alapvető formája alakult ki. Amikor az állami tulajdont értékesítették, akkor ezt általában a piaci ár alatt tették meg, amikor pedig az állam vásárolt tulajdon, ezt jóval a piaci ár fölött cselekedték meg a döntéshozók. Éppen ezért nagyon fontos kérdés, nemzetbiztonsági alapkérdés, hogy önök, tisztelt miniszterelnök úr, mit kívánnak kezdeni a stratégiai, vagy ha úgy tetszik, nemzetbiztonsági szintű állami vagyonnal. Gondolok itt elsősorban, de nem kizárólagosan, az energia, a bank, a biztosító és a telekommunikációs szektorra. Kiemelten az energiaszektorra, azon belül is mellébeszélés nélkül a MOL-ban és az MVM-ben meglévő kisebb, nagyobb állami tulajdonra. Ugyanis nem minden a pénz, és nem minden az egyszeri bevétel, éppen ezért a Mi Hazánk azt javasolja önnek és a kormánynak nagy tisztelettel, hogy egyáltalán ne értékesítsenek ezekből a szektorokból, főleg az energiaszektorból állami vagyont, hiszen olyan időket élünk, amikor nem az a kérdés, hogy valami olcsó vagy drága, hanem inkább az, hogy van vagy nincs, lesz vagy nem lesz. Éppen ezért az állami vagyonnak a megtartása, sőt gyarapítása, az állami tulajdoni hányad növelése és nem csökkentése indokolt ezekben az esetekben. Ezért kérdezem öntől, hogy tervezik-e ezekből a szektorokból, akár részben, akár egészben a meglévő állami vagyon értékesítését, avagy megfontolják a Mi Hazánknak azt a javaslatát, hogy ezt megtartani kell, és növelni, nem pedig csökkenteni. És ehhez kapcsolódóan szóban előterjesztenék önöknek egy javaslatot, amely ahhoz a logikához kapcsolódna, hogy a törvényhozásnak nem mindig utólag kell ellenőriznie a végrehajtó hatalmat, hanem lehet előzetes kontrollt is gyakorolni. Azért én azt javaslom önöknek, hogy vezessünk be egy 4/5-ös szabályt, amely arra vonatkozik, hogyha bármilyen az előbb felsorolt vagy azon kívül eső állami vagyon értékesítése felmerül, akkor ez csak és kizárólag a parlament előzetes 4/5-ös többségű döntésével lehessen megtenni, annak érdekében, hogy akár egy 2/3-os erő se tudja önmagában egyedül eldönteni ennek az állami vagyoni hányadnak a sorsát. Aztán, mivel kisebb kérdéscsokorral készültem, áteveznék más vizekre. Lakossági és vállalkozói energia árakról szeretném önt kérdezni. Nem várok normaszöveg pontosságú választ, hiszen rövid időt eltelt a kormányzás kezdete óta. Irányvonalakra, közelítő pontosságú válaszra lennék öntől kíváncsi, miniszterelnök úr. Tudjuk azt, hogy a lakossági áramárak esetében az a helyzet, hogy 2523 kWh éves fogyasztásig 36 forintért adják, extra rendszerhasználati díj mellett, e fölött 70 forintért a fogyasztóknak. Ugyanez a gáz esetében 1729 köbméteres éves fogyasztásig 110 forint, a fölött 767 forint, körülbelül 2 eurós megtorló jellegű gázárak érvényesülnek. Mit kívánnak ezzel kezdeni, milyen irányba kívánnak elindulni? Illetőleg a legalább a mikrovállalkozók támogatása érdekében, akár tevékenységkörtől függetlenül, megfontolják a Mi Hazánknak azt a javaslatát, hogy vállalkozói háttarifát érdemes bevezetni, annak érdekében, hogy versenyképessé tudjuk tenni azokat a vállalkozásokat, akik megújuló energiaforrást is használnak. Mi a tervük a szél és a napenergia hasznosításával? újra nyitják azt a kérdést, ezt is megfontolásra javasoljuk önöknek, hogy akik annak idején úgy létesítettek háztartási napelemes erőműveket, hogy 10 éves korlátozásra korlátlanul éves elszámolásba csatlakoztak, azok számára, legalább ennek a körnek a számára megnyitják-e ezeket a lehetőségeket. Több 10 vagy talán több 100 000 önerőből megvalósult beruházáshoz kapcsolódó tulajdonos tapsolna, hogyha ezt a kérdést újra nyitnánk és újra tárgyalnánk. Nagy tisztelettel ezekre a felvetésekre, kérdésekre várnék öntől, legalább közelítő pontosságú válaszokat. Köszönöm a figyelmet!
0: A kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra 5 perces időkeretben? Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Kicsit reménykedtem, hogy ez a korlátlan időkeret ez folyamatosan rendelkezésemre fog állni. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a kérdéseit, és örülök, hogy érdemi kérdésekről tudunk beszélni. Nekünk is ez lenne a célunk, hogy akár egészségügyi oktatásról, uniós forrásokról, gazdaságról, vagy éppen energiáról beszéljünk. Hadd kezdjem az elején. Én egyetértek az ön történelmi összefoglalójával a 20. századról és az utóbbi évtizedekről. Valóban többször kirabolták ezt az országot, de hogy rögtön a kérdésére térjek ki, mi lesz a stratégiai vagyon sorsa a Tisza kormány alatt, energia, bank, biztosítás, és azon belül is a MOL és az MVM tulajdonok, és az abban vállalt állami részesedés sorsa. Ön feltette azt a javaslatot, hogy egyáltalán ne értékesítsünk a stratégiai ágazatokban állami tulajdont, sőt, ha lehet, akkor még bővítsük az állami tulajdonkörét. Teljes mértékben egyetért a Tisza kormány azzal, hogy a stratégiai vagyonoknak, elemeknek állami kézben kell maradnia, és abban is egyetértünk, hogy az energiaszektor kiemelt fontosságú. Azt tudom önnek mondani, hogy az előző 10-20 évben kis-nagyobb megszakításokkal tovább folytatódott az állami vagyon elkótyavecsérése. Egy-két területen történt úgynevezett reprivatizáció és visszavásárolt államvagyonelemeket. Jellemzően, ahogy ön is elmondta, drágábban, mint a piaci ár, kiszolgálva ezzel a saját oligarchákat, saját családtagokat. De sok területen továbbra is eladtak, míg a kormányváltás, a szavazás, a választás előtt is folytatódott az állami vagyon elkótyavecsérése. Ilyen a Tisza kormány alatt bizonyosan nem lesz. Felülvizsgáljuk, pontosítjuk az állami vagyon katasztert. Nekem személyesen kifejezett elvárásom a kormány illetékes miniszterei felé, hogy pontosan mérjük föl az állami vagyonelemeket, azok állapotát, hiszen az államnak jó gazdaként is kell eljárni, nem szabad az enyészet sorsára hagyni ezeket az elemeket, ezeket karban kell tartani, lehetőség szerint fejleszteni kell. Konkrétan azt tudom önnek mondani, hogy nem tervezi a kormány sem a MOL-ban, sem az MVM-ben lévő tulajdon részének, nyilván az egyikben több van, mint a másikban, az értékesítését. Nyilván, hogyha a költségvetési helyzet ezt engedi, akkor szívesen lennénk például a MOL-ban nagyobb tulajdonosok, de szerintem erről jelenleg nincsen szó. Viszont azt talán ön is tudja és hallotta, hogy a közérdekű alapítványokba kihelyezett például MOL részvényeket az állam azt vissza fogja venni, tehát a tulajdonosi joggyakorlást azt a magyar állam fogja a jövőben gyakorolni. Ön föltett konkrét kérdéseket a lakossági és elsősorban a vállalati energiaár kapcsán, itt is találkozik a gondolatunk. Én is sokat beszéltem a választási kampányban erről, hogy megengedhetetlen az, hogy az előző kormány a gáznál a piaci ár 7-szeres, vagyis a rezsicsökkentett ár 7-szeresére, a villanynál a 2-szeresére emelte az árakat. Erről nem kérdezte meg a magyar embereket, ez az úgynevezett Fidesz-féle rezsicsökkentés, és valóban vállalhatatlanul nehéz helyzetbe hozta a magyar vállalatokat, elsősorban a kis és közép vállalatokat, és ahogyan is említette, valamilyen úton, módon 4-szeresére emelkedett a rendszerhasználati díj, amelyből a nyeresség elsősorban Mészáros Lőrincnél, Orbán Viktor pénztárcájánál csapódott le. Nagyon nehéz helyzetben vannak a vállalataink, óriási versenyhátrányban vannak, nem véletlenül, hogy a magyar vállalatok alig 5%-a tud külpiacra termelni, tehát exportálni. egyetértünk abban, hogy mindent meg kell tennünk ezen a területen, ezért is tárgyaltunk tegnap, vagyis ma hajnali egy óráig az uniós források hazahozataláról, ezért is tárgyalnak nem sokára újra a kollégáim, ezért beszélek én is ma telefonon az Európai Bizottság elnökével, ezért megyek ma el délután Brüsszelbe, hogy holnap folytassuk ezt a tárgyalást. Elsőrendű fontosságú, hogy ezeket a pénzeket haza tudjuk hozni, mert ahogy a napelemet említette, fejlesztenünk kell az elektromos hálózatot, és például a tárgyalásaink arról is szólnak, hogy egy, de inkább másfél milliárd eurót tudjunk hazahozni az uniós forrásokból elektromos hálózat fejlesztésre, hogy a napelem, akár lakossági, akár vállalati napelem fejlesztés tovább folytathatson, hogy elbírja a kapacitás, hogy legyenek kiegyenlítő kapacitások, és ugyanez vonatkozik egyébként a szélerőművekre. A mostani kormánya, az előző kormánnyal ellentétben nem fogja kizárni a szélerőművet, sőt támogatni fogjuk, és még egy mondat, hogy felülvizsgáljuk a lakossági naperőműveknek az árazását és az elszámolást, hiszen mi is megkaptuk ezeket a kéréseket. Köszönöm szépen a kérdéseit.
0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, miniszterelnök úr, sok sikert kívánok önöknek őszintén. Amikor feltesszük azt a kérdést, hogy mi az európai civilizáció jövője, hol van a kulturális önazonosságunk alapja, akkor mindannyian azt mondjuk, hogy ez a keresztény kultúra. Az a keresztény kultúra, amért Szent II. János Pál pápa a halála előtt 5 évvel megpróbált egy olyan európai alkotmányt létrehozni, amely hivatkozott volna a keresztény gyökerekre. Mert mit mondott Szent János Pál pápa? Azt mondta, hogy Európa sose felejtse el kulturális gyökereit. Az az alaptörvény, amellyel hazánk rendelkezik, egy igazi hungarikum, egyedülálló védelmet nyújt a keresztény kultúrának, a keresztény kultúra védelmének. Vannak uniós tagállamok, Lengyelország például, Görögország, amelyek szintén foglalkoznak és tartalmazza az alaptörvény a keresztény kultúrát, de a legerősebb a magyar. És azért mondom ezt, miniszterelnök úr, mert ön azt mondta Lengyelországban, hogy önnek példaképe Szent II. János Pál pápa. Első miniszterelnöki döntéseinek egyike lett volna az, hogy a keresztény kultúra védelme kikerül az alaptörvényből. Ön sokszor szólít fel minket bocsánatkérésre. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban itt a helye egy bocsánatkérésnek. Mert ha valaki komolyan veszi azt, hogy Szent János Pál pápát példaképének nevezi, sőt, úgy hangzott el, hogy nyomdokaiban kívánna járni, nos, ez a pápa a halála előtt ezért végsőkig küzdött, és sajnos nem sikerült döntően a franciák miatt, de nem sikerült beletenni egy európai alkotmányba, hogy legyen keresztény kultúránk és keresztény identitásunk. Azért fontos dolog ez, mert az R-cikkelynek a 4. bekezdése az egyetlen, amely konkrétan meghatározza a keresztény kultúra védelmét. Az egyetlen, több helyen hivatkozik az alaptörvény a keresztény kultúrára, de ez ilyen szempontból, jogászok vagyunk, a legerősebb. És nem tudjuk azt a gondolatmenetet megérteni, őszinte választ szeretnénk várni, hogy miért pont ez volt az, amelyet első között akart kivenni a Tisza kormány a keresztény kultúra védelmét. És ezért volt nagyon fontos az, hogy indítottunk egy petíciót, és a pünkösdi hétvégén a KDNP petíciójának köszönhetően több tízezer ember azonnal reagált. Azonnal! És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kereszténydemokrata siker, mert az emberek egyértelmű üzenetet adtak 3 nap alatt. Több tízezer ember mondta azt, hogy ennek a védelme fontos. És azt gondolom, hogy ezért őszintén kell beszélnünk arról, hogy ez a hiba hogyan történhetett meg. Hogyan történhetett meg, hogy első lépésként a keresztény kultúra védelme szenvedett volna el csorbát. És azt gondolom, ha a bocsánatkérésnek helye van, akkor itt és most erre vonatkozóan helye van. Mert miniszterelnök úr, ön számtalanszor mondja nekünk, hogy kérjünk bocsánatot. Adott esetben nekem is, akinek nem volt állami pozíciója az elmúlt 8 évben. Országgyűlési képviselő voltam. És a másik dolog pedig, ha már keresztény kultúra és keresztény értékrend, hazánknak erre büszkének kell lenni, és mi vagyunk valóban az az utolsó védőbástya az Európai Unióban, akik kiálltak a keresztény kultúra védelme érdekében. És minden olyan megjegyzés visszautasítok, ami a migrációs paktum vonatkozásában azt mondja, hogy Magyarország nem tett meg semmit. Mi vagyunk az egyetlen tagállam, az egyetlen, aki megkérdezte a magyar embereket, hogy mi a véleményük a migrációról, és egyértelmű választ adtak. Teljesen mindegy, hogy ki legyen a politikai hatalomban. Ez egy egyértelmű iránytű, amit a magyar kormánynak, a mindenkori magyar kormánynak követnie kell. És számos képviselőtársammal mi nagyon-nagyon nagy vitákat küzdöttünk az Európai Parlamentben, a Bizottságban, az Európai Ügyek Bizottságában, hogy meg tudjuk védeni ezt az országot, hogy amikor körülnézünk ebben a csodálatos országban, nem látunk illegális migrációt. És ne az embercsempészet, konkrétumokat, tehát ne megint az embercsempészettel jöjjünk, hanem azzal, hogy hogyan követhettek el ezt a hibát. Hogyan lehet így kezdeni egy kormányzást? Ha valami a hungarikumunk, az alkotmányos identitásunk, az alkotmányos önazonosságunk, az pontosan ez. Úgyhogy ha valaki példaképének tekinti Szent János pápát, akkor azt gondolom, hogy bocsánatot kell kérni erre vonatkozóan. És még egy megjegyzés, Slakta Margit vonatkozásában. Lehet tőle idézni, de azt gondolom, hogy Slakta Margit sosem ült volna egy pártban olyanokkal, akik genderlobbisták. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
0: Kormány nevében kívánne valaki válaszolni az elhangzottakra 5 perces időkeretben? Megadom a szót Tar Zoltán miniszternek. Nem? Akkor megadom a szót miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm, elnézést kérek, miniszter úr, majd átadjuk a szót, hogyha lehet, de mivel hozzám beszélt folyamatosan képviselő asszony, azért talán helyes, hogyha válaszolok, és engem idézett II. János pápa kapcsán is. Hát érdekes felszólalás volt, hogy így kezdjem, képviselő asszony. Érdekes volt önöktől hallani bocsánatkérésről, keresztény kultúráról, már-már jézusi tanításról. Ahogy tudja, én piarista diák voltam, és fontos nekem a keresztény kultúra, és valóban példaképemnek tekintem II. János Pált, és nagyon örültem, hogy lerúhattam a tiszteletemet a krakkói székesegyház előtti szobránál, és nagyon örülök, hogy ilyen élő emlékezete van itt Magyarországon is, hiszen rengeteget tett Magyarországért is, nem csak a kereszténységért. Részben, nagy részben neki is köszönhető a 89-es, 90-es rendszerváltás Közép-Európában, úgyhogy örökké hálásak leszünk neki. De hogy ön szólít föl minket bocsánatkérésre, ez mégiscsak furcsa. Tehát önök, akik 16 évig kormányoztak, hazánkat a legszegényebb országgá tették, magára hagyták a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekeket, tudták és eltűrték azt, hogy pedofil rémek tegyék tönkre az életüket, tudták, önök nevezték ki közösen, van, aki ki is tüntette, ott ül például Szentkirály Alexandra, aki Vásárhelyi Jánost kitüntette és mosolyogva a kezet fogott vele, akkoriban, amikor már kiskorúak tömegei jelezték a visszaéléseket, amikor szakértők és gyermekvédelmi szakemberek tömegei jelezték, hogy egy rémről van szó. Önök adtak kegyelmet ennek a rémnek, és önök tárgyalták azt a titkos jelentést, amiben feketén-fehérre le volt írva, hogy legalább 3000 kiskorú gyermeknek tették tönkre az életét. Szexuálisan, ha már gender lobbit emleget, fizikailag és lelkileg. Én nem tudom, hogy akkor hol volt ez a kereszténység. Ön azt állította, hogy nem volt állami megbízatása, szerintem az országgyűlési képviselő az az egyik legfontosabb állami megbízatás. Én értem, hogy önöknél ez úgy szokás, hogy elintézik a kereszténységet azzal, hogy most jöttem a templomból, néha a reformátusból, néha a katolikusból. Én értem, hogy önöknek az a kereszténység, hogy bizonyos egyházakat betiltanak, ellehetetlenítenek, olyan embereket, akik a gyereküknek a megkeresztelője személyes bosszúból tönkretesznek, még az iskoláit is, ahol szegény vagy éppen speciális igényű gyerekeket oktattak. Nem tudom, hogy képviselőasszonynak rémlik-e a Bibliának azon passzusa, amikor Jézus kiűzte a templomból a farizeusokat. ha esetleg kufárokat, bocsánat, és amikor beszélt a farizeusokról, ha esetleg nem, akkor javaslom elolvasásra. Hogyha valakinek bocsánatot kellene kérni, nem tőlünk, és nem ettől a háztól, hanem a magyar emberektől, elsősorban az üldözött művészektől, civilektől, bíráktól, újságíróktól, a magára hagyott, tönkretett gyerekektől, a tönkretett családoktól, attól a 3 millió embertől, akik az önök kormányzása alatt, az ön képviselősége alatt mély szegénységben éltek, azoktól a nyugdíjasoktól, akiknek a hónap közepén választaniuk kellett az élelmiszer, vagy éppen a gyógyszer megvásárlása, vagy a rezsiszámla befizetése között, vagy képviselőasszony azoktól, a honfitársainktól több százan vannak, akik, vagy az ő családtagjaiktól, akik megfagytak telente ebben az országban. Azoktól a gyerekektől és a családjuktól, akik 13-14 fokban tanultak, azoktól a tiszavasvári gyerekektől, akiktől még az iskolabuszt is elvették, és mint Móra Ferenc regényeiben néha nem tudtak iskolába menni, mert csak egy pár cipő volt az adott családban. Önök ezt tették ezzel az országgal, és közben kialakult egy uralkodói réteg, közben az ön főnökének, a miniszterelnöknek a családja egy 20 milliárdos uradalmi birtokot építetett, az ön képviselőtársai, ugye most sincs jelen, ha jól látom, Lázár János, vagy éppen Rogán Antal, 10 milliárdokat, 100 milliárdokat lopott el, összességében több 1000 milliárd forinttal rövidítették meg a magyar embereket. Mi nem akartuk a kereszténység védelmét kivenni az alaptörvényből, számtalan helyen szerepel az alaptörvényben ez, ezért aztán nekünk nincs is miért bocsánatot kérni. A kereszténység védelmében, a keresztény kultúra tiszteletében rám mindig számíthat, viszont azt tudom mondani, hogy sok millió magyar ember nevében kérem, hogy kérjen itt ön a Fidesz nevében bocsánatot. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Bencsik János, a Fidesz képviselője. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház. A tények nem hazudnak, az ország stabil, de legalábbis kielégítő gazdasági alapokon áll, ezért a Tisza párt részéről a folyamatos csőd közeli narratíva inkább politikai propaganda, mint valós helyzetértékelés. Azt állítani, hogy a magyar gazdaság romokban van, nem kellőképpen megalapozott, hiszen 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság, nincs folytogató munkanélküliség, és nincs IMF gyámság sem. Javítani természetesen lehet és kell is ezen a helyzeten. A legfrissebb adatok szerint a magyar GDP 2026 első negyedévében 0,8%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. Ez a második legnagyobb növekedés volt az egész Európai Unióban. 2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ami európai viszonylatban szintén kiemelkedő. Az infláció 2026 első hónapjaiban tartósan 2% alatt volt, így vette át az új kormány az ország irányítását. A Fidesz-KDNP stabil, de legalábbis kielégítő gazdasági helyzetet hagyott maga után, az egyesztendővel ezelőtt megújult jegybanknak is köszönhetően ma jelentős arany- és devizapajzs védi Magyarországot. Tisztelt Országgyűlés! A bővülés egyik legfontosabb alapköve a munka, és ezen a téren a leköszönő nemzeti kormány történelmi előrelépést hajtott végre. A munkaalapú gazdaság a válságok idején is megvédte Magyarországot, hiszen meg tudtuk tartani a 2010 óta létrehozott 1 millió új munkahelyet, miközben több mint háromszorosára emeltük a magyar gazdaság teljesítményét. 2010-hez képest ma az átlagbér több mint háromszorosára, még a minimálbér a 4-szeresére emelkedett, 2026 áprilisában a bruttó átlagkereset meghaladta 780 000 forintot. Egy ország legfontosabb erőforrása az önmagukért is felelősséget vállaló családok megtartó szövedékében mutatkozik meg. Az elmúlt 15 évben folyamatosan erősítettük a családokat, a GDP 5%-át a magyar családokra fordítottuk. A Fidesz-KDNP politikájának a családok a legnagyobb nyertesei, hiszen az egész világon egyedülálló, talán a valaha volt legnagyobb családi adócsökkentési és családtámogatási programot hajtottuk végre, melynek eredményeként az egygyermekes családok havi 20 000, a kétgyermekesek 80, a háromgyermekesek pedig 198 000 forint adókedvezményt kapnak. A többgyermekes és fiatal édesanyák, valamint a 25 év alatti fiatalok adómentességet élveznek. A fiatalokat diákhitel és munkáshitel, a családokat pedig többféle otthonteremtési támogatás segíti. 2010 óta a nyugdíjak több mint duplájára emelkedtek, 2022-ben helyreállítottuk a 13. havi nyugdíjat, 2026-tól pedig bevezettük a 14. havi első részletét. Emellett jelentős béremelés történt az egészségügyben és az oktatásban. Az orvosok átlagkeresete elérte a 2 millió, a pedagógusoké pedig megközelítette az 1 millió forintot. Tisztelt képviselőtársaim! A magyar gazdaság fundamentumai erősnek mondhatók szemben 2010-zel, amikor a Fidesz-KDNP kormány egy gazdasági, szociális válságban és csődközeli állapotban lévő országot vett át a baloldaltól. A Tisza kormány ezzel szemben a magyar gazdaságot kielégítő állapotban vehette át, és minden eszközzel és kiindulási alappal rendelkezik, hogy Magyarországot növekedési pályán tartsa. Kármán András pénzügyminiszter jelölt a bizottsági meghallgatásán feltett kérdésekre a következő válaszokat adta. A magyar nyugdíjrendszer uniós összehasonlításban a fenntarthatóbbak közé tartozik, a nemzetközi valutaalap olyan országokon segít, amelyeknél a fizetési mérleg válságba kerül, erről ma szó nincs. Varga Mihály jegybankelnök fordulatot hajtott végre, az árstabilitás elérésére törekszik, ezt a befektetők elismerik, honorálják. Tisztelt ház, egy felelős kormányzat megnyilatkozásainak is felelősnek kell lenniük, mert ennek hiányában könnyen felboríthatják a fiskális és monetáris politika egyensúlyát, és megingathatják a pénzpiaci szereplők Magyarország iránti bizalmát. Ez a magatartás ellenzéki oldalról is értékelendő. A kampány időszak miután véget ért, ideje felhagyni a propagandával, és el kell kezdeni dolgozni, felelősen kormányozni, mert egyszerre van jelen a magyar gazdaságban a belső javuló mutató, de továbbra is itt van velünk a kockázatos külső környezet. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
0: Kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt házelnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, képviselő úr. Ezt a mesét még Hollywoodban is megirigyelték volna. Folytatnám, úgy látszik most ön helyettesíti a főleltárost, akinek az a tulajdonsága, hogy néhány propaganda hazugságot felhangosít és a valóságot elhallgatja, de a leltárnak az alapja, és akkor hasznos egy leltár, ha az pontos. Ön azt mondja, hogy itt minden rendben van, és stabil állapotban adták át a gazdaságot, és Magyarországon ön szerint nincsen szociális válság. No, kezdjük az elején, nézem az órát, mert valószínűleg nem fog beleférni az időkeretbe, de majd valamikor befejezem. Az államadósságot a háromszorosára növelték, ezt elfelejtette hozzátenni képviselő úr. Jelenleg az előzetes számítások szerint akár 7%-os is lehet a költségvetés hiánya, amivel önök átadták a gazdaságot, a költségvetést, ugyan 3,7%-ot terveztek. Március végére sikerült elérni a tervezett költségvetési hiány 91%-át. Ez a stabil alap, ez a valaha volt a legmagasabb 1990 óta, képviselő, ez az a stabil alap, amiről ön beszél. 4 évig ebben az országban nem volt gazdasági növekedés, semmi, zéro, képviselő úr. Ez a stabil alap. 2010 óta Magyarországon nőtt a legkevésbé a gazdaság, egész Közép-Európában. Ez a stabil alap, amiről ön beszél. 100%-os volt az infláció 2010 óta. Vannak olyan termékeknek az ára 5-szörösére nőtt. Ez a stabil alap, képviselő úr. Ön azt mondta, hogy nincsen szociális válság Magyarországon. Mi kell önnek a szociális válsághoz? 3 millió szegénységben létminimum alatt élő ember, az elég? 1 millió idős honfitársunk, aki a létminimum alatt ér, elég? Elég önnek a szociális válsághoz 400 000 magyar gyermek, akiknek néha nem jut egészséges élelmiszer az asztalára? Elég vagy több kell önnek ahhoz, hogy szociális válságról beszéljünk? Alig 5%-a, ahogy említettem, a magyar cégeknek képes exportálni. Elég ez vagy túl sok önnek ahhoz, hogy stabil gazdaságról beszéljünk? A magyar vállalatok fizetik Európában a legmagasabb áramdíjat, ahogy a képviselő is beszélt róla. Ez ön szerint rendben van? Ez a stabil alap a magyar gazdaság növekedésére, munkahelyteremtésére? Képviselő úr, minden statisztika, amit nem önök hamisítottak, azt mondja, hogy 2010 és 26 között Magyarország vált az Európai Unió legszegényebb és egyben legkorruptabb országává. Ez a stabil alap? Ez a stabil gazdaság? Erről beszélt képviselő úr. A magyar emberek keresnek szinte a legkevesebbet az Európai Unióban. Néhányan vannak mögöttünk, például a Bulgária. Ez az a stabil alap, amiről ön beszélt. Kérem szépen, ön beszélt a családok támogatásáról. Valóban, GDP arányosan a leköszönő kormány szép összeget költött a családokra. De hogyan? Hogy eközben magára hagyta, sőt, úgy tett, mintha nem is léteznének az egyszülős családokat. Most valamit próbálnak segíteni az egygyermekes családoknak, de sokáig semmit nem segítettek. Képviselő úr, 2008 óta, Gyurcsány Ferenc óta egy forinttal nem emelték a családi pótlékot. 12 000 forint, 30 euró. Ha ezt ön elmeséli Csehországban, Lengyelországban, a balti országokban, akkor azt hiszik, hogy egy hétről beszél. Tudja a képviselő, mennyibe kerül egy csomag pelenka? Az se jön ki ebből a 12 000 forintból. Képviselő úr azt mondta, hogy nincs szociális válság, és fantasztikus állapotban adták át az országot. Szokott ön emberek közé menni? Szokott beszélni szociális munkásokkal? Gyermekvédelmi szakemberekkel? Postásokkal? Ápolókkal? Kormánytisztviselőkkel? Bírósági alkalmazottakkal? Oktatási segítő szakemberekkel? Képviselő úgy, úgy kormányoztak 16 évig, hogy a valaha volt legtöbb uniós forrás érkezett ide. Eközben Lengyelország elszáguldott mellettünk, Csehország elszáguldott, Szlovénia, a balti országok, szinte mindenki. Önöknek történelmi lehetősége és felelőssége volt, és ahelyett, hogy felemelték volna ezt az országot, és valóban stabil alapokkal adták volna át, egy védleteki kifosztott, legyengített és megalázott országot adtak át. Azt tudom mondani, hogy mi másképp fogunk kormányozni, érdekünk az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása és a stabil forint is. Erről is fogok beszélni pénteken a Magyar Nemzeti Bank elnökével, amikor négy szemközt találkozunk. Köszönöm szépen!

0: napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Molnár Zoltán, a Tisza képviselője. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház képviselőtársaim! A mai napon a modern Magyarország történetének egyik legnagyobb és legszisztematikusabb gazdasági bűncselekményéről és annak elkerülhetetlen felszámolásáról kell beszélnünk. Arról a gátlástalan vagyonkimentésről, amelyet az előző bukott Orbán kormány hajtott végre az ország stratégiai fontosságú ágazataiban, nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva, valójában azonban saját oligarcháik és politikai családjuk bebetonozására. Elérkezett az idő, hogy kimondjuk. A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali jogi és pénzügyi felülvizsgálata nem politikai bosszú, hanem nemzeti kötelesség. Gondoljunk bele, képviselőtársaim, mit jelent 35 év? Egy teljes generáció élete. A Fidesz kormány úgy döntött, hogy mielőtt a választók elzavarták volna őket, a jövő generációk bevételeit előre kiszervezik a saját köreiknek. Nézzük meg a legkirívóbb példákat. 35 évre adták oda a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat jelentős részének üzemeltetését és fejlesztését egy olyan konzorciumnak, amelynek szálai közvetlenül a NER legfőbb oligarcháihoz vezetnek. Egyetlen óriás vállalat kezébe adták a teljes országos hulladékkoncessziót 35 évre. A következmény? Káosz a KKV szektorban, megfojtott újrahasznosítási piac és növekvő költségek a lakosság számára. Adómentesen játszották át az állam egyik legbiztosabb bevételi forrásai közül a kaszinókat olyan kiváltságosoknak, akiknek egyetlen érdemük a párt hűséges kiszolgálása volt. És végül, de nem utolsó sorban, itt van még a bukott batidai őrgróf vanabi Lázár János trómanja által megírt dohánykoncesszió szégyene. Ezek a szerződések nem az ország fejlődését szolgálják, ezek modernkori hadisarcok, amelyeket a Fidesz vetett ki a magyar társadalomra. Hogy ellenzékből vagy bukásuk után is uralják a magyar gazdaság ütőereit. A leköszönő hatalom képviselői most cinikusan jogbiztonságra hivatkoznak. Arra a jogbiztonságra, amit önök 16 éven át lábbal tiportak. Arra a jogbiztonságra, ahol a törvényeket családtagokra, pártkatonákra és trómanokra írták éjszaka a parlamentben. A nemzetközi és a hazai jogban is létezik egy alapelv. A jó erkölcsbe ütköző, a nyilvánvalóan aránytalan előny biztosító és az állami monopóliumokkal visszaélő szerződések semmisek vagy bírósági úton megtámadhatóak. A Tisza frakció nem fog belenyugodni abba, hogy a magyar adófizetők pénze a következő évtizedekben is magántőke alapok mélyén tűnjön el. Ezért a mai napon kérjük a kormányt, hogy haladéktanul kezdje meg a teljes körű koncessziós auditot. Mivel mi nem csak beszélünk, hanem cselekszünk is, a felülvizsgálat során a következő 3 lépést kérjük a kormánytól végrehajtani. Minden koncessziós szerződés mellékletét és háttértanulmányát teljes egészében nyilvánosságra hozni. Nincs többé titkos záradék. A magyar embereknek joguk van látni, milyen feltételekkel adták el a fejük fölül az autópályákat és a közszolgáltatásokat. Kezdeményezzük a tiltott állami támogatások és a közbeszerzési szabályok durva megsértésének vizsgálatát uniós szinten is. Ha a strómanok nem akarnak önként tárgyalóasztalhoz ülni, a feltételek módosításáról a jog erejével kell kényszeríteni erre őket. Ahol bizonyítható a feltűnő értéke aránytalanság vagy a korrupció, ott a szerződések felbontásával és a stratégiai ágazatok állami, illetve transzparens piaci kézbe való visszavételét fogjuk kérni. A nemzeti vagyont hivatalból kijátszókat pedig törvény elé kell állítani. Tisztelt képviselőtársaim! A választók 2026 tavaszán arra adtak nekünk soha nem látott felhatalmazást, hogy tegyünk igazságot. Nem lehet új, virágzó európai Magyarországot építeni úgy, hogy a régi rendszer parazitái továbbra is szívják az ország vérét a koncessziós csatornákon keresztül. A Fidesz által hátrahagyott aknamezőket hatástalanítani fogjuk. Visszavesszük az autópályákat, visszavesszük a kaszinókat, visszavesszük a közszolgáltatásokat, és visszavesszük a magyarok jövőjét. Mert a magyar nemzeti vagyon nem a haverok hitbizományi birtoka, hanem a magyar nép közös öröksége. Köszönöm szépen!

0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kívánne valaki válaszolni 5 perces időkeretben. Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt frakcióvezető helyettes úr, értjük a feladatot és teljesíteni fogjuk. Köszönjük szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, soron következik az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló előterjesztés kivételes eljárásban történő összevont vitája. A kormány előterjesztés TPER 71 számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Először az előterjesztő felszólalására kerül sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy a nyitóbeszédre, a vitában történő további felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 25 perc áll rendelkezésére. Megadom a szót dr. Bódis Péter úrnak, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Az előttünk fekvő törvényjavaslat nagyon rövid, mégis komoly jelentőségű. Célja, hogy Magyarország továbbra is a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja maradjon. Tisztelt képviselőtársaim! Elsőként engedjenek meg némi történelmi kitekintést. Egy állandó Nemzetközi Büntetőbíróság felállításának gondolata mind az első, mind a második világháború után felmerült, ám a világpolitikai körülmények nem tették lehetővé annak létrehozását. A hidegháborút követően a kérdés azonban ismét napirendre került az ENSZ-ben. A büntetőbíróság felállításának szükségességét a volt Jugoszlávia, valamint a Ruanda területén elkövetett bűncselekmények miatt létrehozott két ad-hoc törvényszékkel járó problémák is igazolták. Az ENSZ közgyűlése ezért arról határozott, hogy diplomáciai konferenciát tartanak a kérdés megvitatására. Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozásának aktív támogatója volt az előkészületek folyamán. A statútum elfogadása céljából 1998 nyarán Rómában ülésezett az ENSZ diplomáciai konferenciája, amelyen Magyarország küldöttsége is részt vett. Hazánk azt az álláspontot képviselte, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek egy nemzetközi bírói fórumon történő felelősségre vonása feltétlenül szükséges. A Nemzetközi Büntetőbíróság működését és szervezetét szabályozó római statútumot 1998. július 17-én fogadták el 127 ország, köztük Magyarország részvételével. Magyarország 1999. január 15-én írta alá a statútumot, amit az országgyűlés határozatával is megerősített. A statútum a 60. ratifikációt követően 2002. július 1-én lépett hatályba, az hazánkra nézve nemzetközi jogilag kötelező erejű. A statútum a belső jogban azonban a mai napig nincs kihirdetve, formálisan tehát nem része a magyar jogrendnek. Ezt a lassan negyed százados elmaradást pótolni kell. Tudjuk, hogy e téren több próbálkozás is történt a múltban, és hogy a statútum kihirdetése több jogszabály, köztük az alaptörvény módosítását is igényli. Az igazságügyi tárca ezért haladéktalanul megkezdte a jogalkotás előkészítését, és a szükséges egyeztetéseket követően be fogjuk terjeszteni a tisztelt ház elé a kihirdetésről szóló törvényjavaslatot is. Nézzük meg, miről is szól a statútum, és hogyan működik a Nemzetközi Büntetőbíróság. A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága a nemzetközi közösség egészét érintő legsúlyosabb bűncselekményekre korlátozódik, így a népirtás, az emberiesség elleni és a háborús bűncselekmények, valamint az agresszió elkövetésében részes személyek felett rendelkezik joghatósággal. A bíróság által kiszabható büntetések, legfeljebb életfogytig tartó szabadságvesztés, pénzbüntetés, valamint a bűncselekményből származó haszon elkobzása. A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának helyét a bíróság jelöli ki az erre vállalkozó államok listájából. A Nemzetközi Büntetőbíróság bíráit a részes államok közgyűlése titkos szavazással választja 9 évre. A bíróság összetételénél fontos szempont a világ fő jogrendszereinek képviselete, a méltányos földrajzi eloszlás, a női és férfi bírák megfelelő képviselete, valamint hogy egy államnak csak egy bírója lehet egyidejűleg. A bíróság szervei az elnökség, a tárgyalás előkészítő, az elsőfokú és a felelviteli tanácsok, valamint a főügyészség és a hivatal. A bírák a főügyész, az ügyész, a hivatalvezető és a helyettes hivatalvezető feladataik végzése során a diplomáciai képviseletek vezetőinek kiváltságait és mentességeit élvezik. A Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló 2002. szeptember 10-én New Yorkban elfogadott megállapodást Magyarországon a 2006. évi 31. törvény hirdette ki. A megállapodás ezzel a belső jogunknak is a része lett. Mindezek mellett a statútum számos fontos büntetőjogi alapelvet nevesít, így a nullum crimen sine lege elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát. Kizárja a nevesített bűncselekmények elévülését. A bíróság csak természetes személyek felett ítélkezhet, akiket hivatalos minőségük nem mentesít a büntetőjogi felelősség alól, illetve az nem szolgálhat büntetésük csökkentésének alapjául. A statútum tartalmazza a nemzetközileg elfogadott eljárási alapelveket, így a vádlott jelenlétében lefolytatandó nyilvános tárgyalás követelményét és az ártatlanság vélelmének elvét. A vádlottnak nyugában áll megismerni a vádat, a védelme előkészítéséhez szükséges eszközökkel, illetve védővel rendelkezni. A bíróság elsőfokú tanácsainak határozatai ellen fellebbezésnek van helye, megengedett továbbá az ítélet felülvizsgálata új döntő körülmények utólagos felmerülése esetén. A statútum továbbá a sértettek és a tanúk megfelelő védelméről is gondoskodik. Tisztelt képviselőtársaim! Mindezek alapján láthatjuk, hogy a statútum a nemzetközi jog kimagasló eredménye. A Nemzetközi Büntetőbíróság célja a jogállamiság előmozdítása, a legsúlyosabb nemzetközi jogsértések üldözése és annak biztosítása, hogy az deliktumok elkövetésért felelős személyeket bíróság elé állítsák. Örökérvényű igazságot rögzít a statútum preambulumának 4. bekezdése, amely szerint azok a legsúlyosabb bűncselekmények, amelyek az emberiség egészét érintik, nem maradhatnak büntetlenül. Az előző kormány mindezzel szembe menve arról döntött, hogy Magyarországot kilépteti a statútumból. A 2025. évi 30. törvény felhatalmazást adott mind a statútum, mind a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás felmondására. A törvény indokolása azonban nem tartalmaz semmilyen magyarázatot erre a lépésre. A kilépési folyamat megindult, és a végéhez közeledik. Az ENSZ főtitkár 2025. június 2. napján készhez kapta a felmondásról szóló értesítést, így egy évvel később 2026. június 2-án válna hatályossá Magyarország kilépése a Nemzetközi Büntetőbíróságból, illetve ezen a napon vesztené hatályát a megállapodás kihirdetéséről szóló törvény is. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat célja a kilépési folyamat megállítása azzal, hogy hatályon kívül helyezi a 2025. évi 30. törvényt. Kérem tisztelt képviselőtársaim támogatását a törvényjavaslat elfogadásához. Köszönöm szépen!
0: Megköszönöm az előterjesztő felszólalását. Tájékoztatom, hogy a vitában történő további hozzászólásra és a vita végén a zárszó elmondására még 16 perc 50 másodperc áll rendelkezésére. Tisztelt Országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Miskolci Orsolyának, a Törvényalkotási Bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. május 26-án tartott ülésén megtárgyalta az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás visszavonásáról szóló T71 számú törvényjavaslatot. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat célja, hogy Magyarország visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésére irányuló döntését. A törvényjavaslattal azt erősítjük meg, hogy Magyarország továbbra is tagja marad annak a nemzetközi közösségnek, ahol vallják az emberiesség ellen elkövetett legsúlyosabb büntettek, így különösen a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények nem maradhatnak következmények nélkül. A Nemzetközi Büntetőbíróság nem egy távoli, bürokratikus intézmény. A bíróság az emberiség közös lelkiismerete. És ahogy arra a törvényjavaslat indokolása is rámutatott, az emberi civilizáció erkölcsi minimumának jogi kifejeződése. A bíróság megszületését, ahogy azt hallhattuk az előterjesztésben is, olyan borzalmas büntettek eredményezték, mint a ruandai népirtás vagy a szrebrenicai mészárlás. Ezek a szörnyű büntettek után mondta ki azt a globális közösség jelentős része, hogy eddig és ne tovább. Közös felelősségünk a joguralmának és stabilitásának megőrzése, a felelősségre vonás megkísérdése nemzetközi összefogással a legkegyetlenebb és legsúlyosabb bűncselekmények esetén, akkor is, ha az elkövetők saját államuk védelmét élvezik. A Föld szuverén országainak 65%-a tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Az Európai Unió valamennyi tagállama részes fele a bíróságot létrehozó római statútumnak. Meggyőződésem tehát, hogy Magyarország nemzeti érdeke, hogy az elszámoltathatóság nemzetközi intézményeit erősítse, hogy felelős és aktív tagja maradjon annak a nemzetközi közösségnek, aki már lefektette hitét az igazságosság és az emberi méltóság mellett. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a törvényjavaslathoz egy módosító javaslat érkezett, mely a törvényjavaslatot kiegészítette és rendelkezett a statútum és a megállapodás felmondására adott felhatalmazás visszavonásáról. Ez a rendelkezés lényegében egyébként a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005 évi 50-es törvény rendelkezéseivel való összhangot teremtette meg. A módosító javaslat további módosító pontjai kodifikációs pontosításokat tartalmaztak. Az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 62 paragrafusa alapján 12 igen mellett és 6 nem ellenében tartózkodás nélkül fogadta el. Tisztelt Ház, kérem Önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésükre. Az időkereteket az üléstermi táblán követhetik figyelemmel. Elsőként a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Bóka Jánosnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő javaslat a Nemzetközi Büntetőbíróság római statútumának, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New York-i megállapodás felmondásának a visszavonásáról, illetve ez utóbbi megállapodást kihirdető törvény hatályon kívül helyezéséről szól. Ezt a javaslatot az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja, és emberi számítás szerint már a mai ülésnapján el is fogja fogadni. A kivételes eljárást én technikai szempontból értem, illetve érteni vélem. Ha jól értem, az a cél, hogy a felmondás 2026. június 2-át megelőzően hatályosulhasson, és ezért Magyarországnak ne visszalépnie kelljen a Nemzetközi Büntetőbíróságba, hanem bent maradhasson. Ettől függetlenül a kivételes eljárás alkalmazását én sajnálatosnak tartom, mert a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés folyamatának a megállapítása, vagy megállítása számos technikai és eljárási, jogi és alkotmányossági, illetve politikai kérdést vet fel, aminek a megtárgyalására, körüljárására néhány óra nyilvánvalóan nem elegendő. Ez a döntés olyan kérdéseket vet fel, amely kérdések egy részével csak néhány éve, más részével már több mint 25 éve birkózunk, és ezek a kérdések nem azok a kérdések, hogy a genocídium, a háborús bűncselekmények, az emberiesség elleni bűncselekmények, vagy az agresszió az ellentétese a nemzetközi joggal, illetve ezeknek a cselekményeknek az elkövetőivel szemben a nemzetközi közösség egészének és minden egyes tagjának hatékonyan és határozottan fel kell lépnie. Ezek nem kérdések, ez közös kiindulópont, ez a civilizált nemzetekhez tartozás alfája és omegája. A kérdések nem ezek, a kérdések ezek után kezdődnek, és ezek a kérdések nem kizárólag az előttünk fekvő törvényjavaslatra, hanem az alaptörvény módosítására, illetve a római statútumot kihirdető törvényre is vonatkoznak, ezért érdemes ezeket a kérdéseket egyben vizsgálni, amit most az országgyűlés nem tehet meg, mert az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslat, illetve a római statútumot kihirdető törvényjavaslat nem fekszik itt előttünk, kizárólag a kilépésre vonatkozó törvényjavaslat. A problémáimat tehát három kategóriába sorolnám. Vannak eljárási és technikai kérdések, vannak jogi és alkotmányossági problémák, illetve vannak politikai problémák. Kezdeném az eljárási és technikai kérdésekkel. Ezekből én három kiemelkedő jelentőségű kérdést azonosítottam. Ebből az első kérdést a TAB módosító kezeli. Ugye az eredetileg benyújtott törvényjavaslat nem adott konkrét felhatalmazást a külügyminiszternek a visszatérítésre.

Furcsa, hogy ugye az országgyűlés a múlt héten egyáltalán nem ülésezett. Tegyük fel, hogy ma az országgyűlés elfogadja ezt a törvényjavaslatot. Az országgyűlés elnökének 5 napja áll rendelkezésre arra, hogy ezt aláírja, de ezt akár már a mai napon is megteheti. Innentől kezdve a köztársasági elnöknek 5 napja van a törvény aláírására. Ez az 5 nap, ez június 1-én jár le. Ha a köztársasági elnök még aznap intézkedik a magyar közönyben való megjelenésről, akkor ez másnap, azaz június 2-án hatályba is léphet, de ez pont egy nappal van később, mint ahogyan ez szükséges lenne. Vagyis azt jelenti, hogy a köztársasági elnöknek ezt a törvényt legkésőbb május 31-én, tehát a rendelkezésre álló 5 napnál hamarabb alá kell írni ahhoz, hogy a kormány által felvázolt eljárási stratégia működő képes legyen, vagyis önöknek a köztársasági elnök együttműködésére lesz szükségük. A május 31-i dátum az talán ismerős önöknek, ugye ez a május 31-e az, amit önök a köztársasági elnök lemondásának a határidejeként megjelöltek. Tehát szerintem önöknek az a jól megfontolt érdeke, hogy május 31-én a köztársasági elnök ne a lemondásával legyen elfoglalva, hanem ezt az elfogadott törvényt írja alá. Vagy legalábbis mindenképpen írja alá, mielőtt még aznap önök szerint neki le kellene mondania. Természetesen a köztársasági elnöknek nem csak az áll jogában, hogy ezt az elfogadott törvényt 5 napon belül aláírja, hanem jogában áll ezt a törvényt az országgyűlésnek megfontolásra visszaküldeni. Ez a megfontolás a köztársasági elnök szempontjából nem pusztán technikai kérdés, ugyanis a római statútum, mint bizonyára önök is tudják, az államfői immunitással kapcsolatban, tehát a köztársasági elnök személyével kapcsolatban tartalmaz olyan rendelkezéseket, amik az alaptörvény jelenlegi szövegével nem összeegyeztethetőek. Ezért a köztársasági elnöktől úgy várják önök ennek az elfogadott törvénynek az aláírását, hogy a köztársasági elnök mivel a kapcsolódó alaptörvénymódosítás és a római statútum kihirdetését végző törvényjavaslat nem fekszik itt az országgyűlés előtt. A köztársasági elnöknek ezt úgy kellene aláírni, hogy az ő saját személyes immunitásával kapcsolatos rendelkezésekről nincsen tudomása. A köztársasági elnök nem fogja tudni azt, hogy a kormánytöbbség hogyan tervezi a római statútum és az alaptörvény rendelkezéseinek az ő személyét érintő ellentmondásait feloldani. Ezért nem biztos, hogy adott esetben a köztársasági elnök abban a helyzetben lesz, hogy ezt nyugodt szívvel aláírja. Ha pedig az országgyűlésnek a köztársasági elnök megfontolása ezt a törvényt visszaküldi, akkor a kormány által felvázolt eljárási stratégia megdől. Ez azt jelenti, hogy magában az eljárásban vannak olyan bizonytalanságok, amik a jogbiztonság alapvető kérdéseit érintik. Egyáltalán nem mindegy Magyarország és a magyar állami szervek vonatkozásában, hogy a statútum és a megállapodás az jelente végül is nemzetközi jogi kötelezettséget Magyarország számára. Ezért én azt javaslom, hogy függetlenül az eljárás kimenetelétől a külügyminiszter közleményben mindenképpen tájékoztasson bennünket arról, hogy június 2-át követően a statútum, illetve a megállapodás az jelente nemzetközi kötelezettséget Magyarország számára. Ezt a külügyminiszter kifejezett jogszabályi felhatalmazás nélkül is megteheti, ez mindenképpen szolgálná a jogbiztonságot. Átérnék a jogi és alkotmányossági problémákra. Tegyük fel, hogy a felmondás visszavonása időben megtörténik, és a statútum, illetve a megállapodás június 2-át követően is nemzetközi kötelezettséget jelent Magyarország számára. Azonban, mint ahogy az igazságügyi minisztérium államtitkárának a felszólalásában is elhangzott, ettől még a statútum nem lesz Magyarországon alkalmazható. Egyrészt azért, mert kihirdetésére még törvényben nem került sor,

Másrészt azért, mert a statútumnak az államfőre vonatkozóan megállapított felelősségi szabályai nem összeegyeztethetőek az alaptörvénnyel. Vagyis ahhoz, hogy a statútum valóban alkalmazható legyen Magyarországon, az alaptörvény módosítására és a statútum kihirdetésére van szükség. Úgy gondolom, hogy ez nem csak elvi probléma, hanem gyakorlati probléma is, szabályozást igényel, és az én megítélésem szerint logikusabb és szerencsésebb lett volna ezt egy csomagban kezelni. Lássuk, hogy az alaptörvény és a római statútum közötti ellentétet a kormány, illetve a kormánytöbbség hogyan próbálja kezelni. Végül rátérnék a politikai problémákra. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a politikai kérdés nem az, hogy a genocídium, a háborús bűncselekmények, az emberiesség elleni bűncselekmények, illetve az agresszió az tiltott-e a nemzetközi jog alapján, és a nemzetközi közösség egészének és annak minden tagjának hatékony és erőteljes fellépésben kell együttműködni azért, hogy a felelősöket bíróság elé állítsák. A kérdés az az, hogy ennek a célnak az elérésére a Nemzetközi Büntetőbíróság a jelenlegi formájában a legalkalmasabb eszköze, illetve hogy egyáltalán erre a célra alkalmas-e. Azt bizonyára önök is tudják, hogy a nemzetközi közösség ebben a kérdésben erősen megosztott. Az ENSZ biztonsági tanácsának 5 állandó tagja közül 3 nem részese ennek az egyezménynek, ahogyan nem részesei olyan meghatározó országok sem, mint India, Indonézia vagy Törökország, az ázsiai országok többsége és az afrikai országok több mint fele nem részese ennek az egyezménynek. Tény azonban, és én ezt nem akarom elhallgatni, mert ennek nagy politikai jelentősége van, hogy az Európai Unió tagállamai közül mindegyik részese ennek az egyezménynek. És úgy gondolom, hogy ezt a tényt, ezt politikailag mérlegelni kell, ez fontos. És ezt a mérlegelést az országgyűlésnek ma is el kell végeznie. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy ez nem jogi, hanem politikai mérlegelés. Az Európai Unió joga nem írja elő a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozást. Az Európai Unió joga a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködést írja elő. Ezt az együttműködést a Nemzetközi Büntetőbíróság tagságán kívül is végre lehet hajtani. Ugyanakkor, mivel az Európai Unió tagállamai közül mindegyik részese az egyezménynek, minden bizonnyal van egy erős politikai elköteleződés a Nemzetközi Büntetőbíróság mellett. Ez a politikai elköteleződés, ez pontosan annyit ér, mint amennyit a Nemzetközi Büntetőbíróság határozatainak a végrehajtása melletti politikai elköteleződés jelent. Ennek a politikai elköteleződésnek a mélységéről szeretnék néhány információt megosztani önökkel. A Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze elfogató parancsot adott ki a hivatalban lévő izraeli miniszterelnökkel szemben. Ezzel az elfogató parancssal kapcsolatban a lengyel miniszterelnök azt a kijelentést tette, hogy amennyiben Netanyahu ellátogatott volna Auschwitzba a koncentrációs tábor felszabadításának 80. évfordulójára, akkor őt Lengyelországban nem tartóztatták volna le. Olaszország 2025. januárjában úgy nyilatkozott, hogy az Olaszországba látogató Netanyahut nem tartóztatnák le. Merz német kancellár 2025. márciusában úgy nyilatkozott, hogy megtalálnák a módját arra, hogy az izraeli miniszterelnök Németországba látogathasson. Az Európán keresztül átrepülő izraeli miniszterelnöknek rendszeresen légtérhasználati engedélyt ad Franciaország, Olaszország és Görögország. Ez is azt mutatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság bizonyos határozatainak a végrehajtásával szembeni politikai akarat legalábbis inog. Ennek pedig az az oka, hogy ezek az országok, amelyeknek európai elkötelezettségét és a nemzetközi jog védelme iránti elkötelezettségét senki sem kérdőjelezi meg, pontosan tudják, hogy ezzel a testülettel az utóbbi években valami nincsen rendben.
Ez a testület ugyanis politikai eszközzé vált, ez a testület elveszítette morális iránytűjét, és ez a testület hibás stratégiát követ akkor, amikor nem lezárt konfliktusokat kíván a nemzetközi jog alapján megítélni, hanem folyamatban lévő konfliktusokba kíván beavatkozni, és ez a beavatkozás igen gyakran nem elősegítője, hanem akadálya ezen konfliktusok lezárásának. A Fidesz ezért döntött úgy, hogy ezzel nem kíván jogi és politikai közösséget vállalni, és ezért döntött a kilépés mellett. Ezek a megfontolások azóta sem változtak, és ezeket a megfontolásokat csak erősítik azok az érdekeink, amik egyes meghatározó kétoldalú államközi kapcsolataink magas szintű fenntartásához fűződnek. A kormány többség természetesen hozhat ettől eltérő döntést, ennek az érveit és az ellenérveit itt érdemben mérlegelni kell. Mi egy ilyen döntést nem támogatunk. Akárhogyan is döntsenek önök azonban, azt mindenképpen kérem, felhívom önöket arra, hogy a magyar kormány tisztázza viszonyát Netanyahu miniszterelnök október 23-ai ünnepségre történő meghívásával kapcsolatban, mert abban az esetben, ha önök a kilépési folyamat leállítása mellett döntenek, ez azzal a következménnyel jár, hogy az október 23-ai ünnepségekre Magyarországról látogató Netanyahu miniszterelnököt a magyar kormánynak és az állami szerveknek le kell tartóztatni. És úgy látom az előterjesztésből, hogy ellentétben Lengyelországgal, Olaszországgal, Németországgal, ez önöknek valójában szándékában is áll. Ebben az esetben viszont a meghívás az valójában diplomáciai inzultus, ezt pedig mindenképpen elkerülendőnek tartom. Köszönöm, hogy meghallgattam.

0: Megadom a szót Juhász Hajnalkának, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának.
1: Házelnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim, Bóka János képviselőtársam nagyon részletesen ismertette azokat a problémákat, amelyet a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásával kapcsolatban tárgyalnunk kell, és amit a törvényjavaslat tartalmaz. Mindig izgalmas dolog, amikor nemzetközi szervezetekről beszélünk, vagy vitatkozunk nemzetközi jogászként a kollégákkal, hogy mennyire politizálódott át a nemzetközi szervezeteknek a világa. Ezt azért mondom, mert az elmúlt évtized sajnos ennek az irányát mutatja, ugye az Európai Bizottság, ami a szerződések őre rendkívül komoly ideológiai csatákat vívott az elmúlt időszakban. És a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozása, és ez egy fontos gondolat, az eredeti ötlet az nagyon nemes cél volt, és nagyon fontos dolog volt, és támogatható volt. Ugye az 1998-ban kezdődött, hogy a államtitkár úr ismertette, és a 60 ratifikációnak köszönhetően 2001-ben kezdte meg a működését. De az az érdekes folyamat, amit Bóka képviselőtársam bemutatott, az az átpolitizálódásnak a veszélye. És ez valóban igaz, és ez politikailag fontos dolog, és mérlegelendő, hogy valamennyi uniós tagállam tagja az ICC-nek. De az univerzális jellege szempontjából összesen 125 ratifikációval rendelkezik, és a rendkívül nagy országok, mint Törökország, India, Kína, az Egyesült Államok nem részesei az ICC-nek, ezért az univerzális jellege szempontjából is azért vannak problémák. Ami érdekes a nemzetközi büntetőbíróság kapcsán, ugye a honlapján fenn vannak a folyamatban lévő ügyek, vagy amely a maga a bíróság foglalkozik. Vannak régiók, amikkel nagyon-nagyon kiemelten foglalkozik, az afrikai régiók, Szudán, Kongó, Uganda, és vannak olyan ügyek, ahol várták volna az ICC-nek a fellépését, de ez nem történt meg. És azt gondolom, hogy a másik probléma, amivel ugye foglalkoznunk kell a Nemzetközi Büntetőbíróság kapcsán, az, hogy ugye maga a római statútum a belső jogban nem történt kihirdetésre, tehát hogyan fog történni a ratifikáció, az implementáció, és izgalmas lesz államtitkár úr a visszaható hatály kérdése is, hogyha már az ICC vonatkozásában ön ezt kifejezetten kiemelte, ezt az alaptörvény módosítás kapcsán tartom fontosnak elmondani. És még egy izgalmas dolog, amire Bóka képviselőtársam ugye már utalt és rátért, és a külügyminiszter asszony meghallgatásakor én magam is feltettem ezt a kérdést, hogy abban az esetben, ha a Netanyahu elfogadja a miniszterelnök úr meghívását és hazánkba látogat, és akkor már ugye az ICC tagja lesz hazánk, akkor mi lesz az ő sorsa ebben az esetben, mert a nemzetközi elfogató parancs innentől kezdve rá érvényes lesz. Ezeket azért nagyon fontos mérlegelni pro-kontra, hogy mi az előnye a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és mik a hátrányai, mert a bilaterális kapcsolatokban, a kétoldalú kapcsolatokban ez terhet jelenthet tagállamok és különböző országok között. Abban az esetben, hogyha van egy stratégiai együttműködés, egy gazdasági együttműködés, de az ICC döntésének eredményeképpen adott esetben egy nemzetközi elfogató parancs érvénybe lép. Ezért fontos ezeket a jogi és politikai problémákat mérlegelni. Azt gondolom, hogy maga az a gondolat és az az irány, hogy a népirtás, a háborús bűncselekmények nem maradhatnak következmény nélkül, ez egy nagyon fontos érték, egy nagyon fontos irány. De mindannyian oda kell figyelnünk arra, hogy melyek azok a nemzetközi szervezetek, amelyek nem tisztán nemzetközi jogi tevékenységet végeznek, hanem elindulnak a politika útján. Ugye tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok szankciók kilátásba helyezését is felvetette az ICC bíróival kapcsolatban, tehát azt gondolom, hogy az irány jó, de mindenképpen kell egy politikai és jogi mérlegelés ennek a következményei vonatkozásában, úgyhogy rövidre fogva a felszólalásomat, ebben a formájában mi nem tudjuk támogatni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
0: Megadom a szót Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaimnak, nagyon kényes vitát folytatunk most, és ne beszéljünk mellé. Önök is többször emlegették itt az izraeli állami vezető nevét, és Izrael állam szerepét, jelentőségét ebben a vitában. És bizony, amikor ilyen kérdésekről beszélünk, főleg amikor Izrael szóba kerül, akkor nagyon meg kell válogatni az embernek minden szavát. Különösen akkor, hogyha az adott képviselő a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselő csoportjának tagja, hiszen teljesen jogtalan, alaptalanul egy félresikerült mondattal megkaphatunk olyan vádakat, amelyek teljesen igaztalanok, és amik teljesen félre akarják magyarázni a mi jó szándékú javaslatainkat és szavainkat. Azért nyilván el akarom kerülni, hogy abban a bizonyos erdőben nyitott szájjal beszaladjak. Ez soha nem volt szándékom. És nyilván a politikai közösségem megóvása érdekében is fontosnak tartom, de azért nem fogok fukarkodni a kritikával sem. Most tisztelt képviselő társaim, azért úgy érzem, hogy itt a kivéve a Gyevi bírót hozzáállás érvényesül a Nemzetközi Büntetőbíróság részéről, tehát az objektivitásnak már a látszatát is messziről kerülik. Tehát vannak elsők az egyenlők között, vannak alacsonyabb rendű, vannak felsőbb rendű, elkövetők és sértettek, ami gyakorlatilag a nemzetközi, pénzügyi, gazdasági, főleg banki, katonai érdekérvényesítő képesség határoz meg. Ne beszéljünk mellé, ne macskázunk, ez az igazság. Itt is érvényesül az, hogy az erősebb kutya jól érzi magát, a többi megy haza. Számomra most az sem világos, nemzetközi szempontból, itt ugye Bóka miniszter úr érvelését nagy érdeklődéssel figyeltem, hogy akkor egyáltalán lehetséges egy nemzetközi jogi értelemben a visszalépés, visszamondása, tehát a bentmaradás, vagy sem. Vagy megtörténik a kilépés, és újra kell kezdeményezni a Magyarországnak a saját felvételét. Én azért javasolnék egy második, vagy én értem, harmadik utat. Érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy Magyarország ne csak loholjon az események után, és akár ide vagy akár oda hűbéresi vazalusi nyilatkozatokat tegyen le, és hagyja azt, hogy bárkinek származástól, vallási, etnikai hovatartozástól függetlenül hódoltsági területe legyen vagy legyünk, érdemes lenne kezdeményező szerepbe kerülni, érdemes lenne proaktív taktikát vagy stratégiát alkalmazni, és elindítani egy olyan szervezet kialakítását Magyarország kezdeményezésével, amely valóban objektív és független módon tud működni. Tehát kialakítanak el egy olyan nemzetközi szervezetrendszert Magyarország kezdeményezésével, amely sokkal jobban lesz képes működni, mint a Nemzetközi Büntetőbíróság. Nekem az elhangzottak alapján az az érzésem kész kialakulni, hogy jelentős részben ez egy sóhivatal, tisztelt képviselőtársaim. Tehát, hogyha van objektív szabályozás arra, jogi értelme objektív szabályozás, hogy akik ellen nemzetközi elfogadó parancsot adnak ki, azokat azokban az országban való belépéskor, amelyek tagjai a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, le kell tartóztatni. Eljárási cselekményeket kellene foganatosítani velük szemben. De ezt kivéve a Gyevi bíró alapon, vagyok észre, nem merik megtenni. Nem merik megtenni az olaszok, nem merik megtenni a németek, nem merik megtenni a lengyelek, akár érzékeny történelmi előzmények miatt, akár bármilyen okból, akkor ez egy sóhivatal. Illetőleg ne haragudjanak, ez egy rasszista, hova tovább náci hozzáállás, hiszen nem azok a szélsőségesek, akik objektíve azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás az elkövetőnek, a sértetnek, egyformán kell megítélni az adott bűncselekményt, és jelzem azt, hogy olyan bűncselekményekről beszélünk, akár nemzetközi büntetőjogi értelemben is a népirtásra és egyéb emberiesség elleni, jogi kifejezése emberiség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekményekről beszélek, amelyek esetében nem a fekvő nyolcas, nem a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kellene, hogy a legsúlyosabb büntetés legyen. És akkor itt beelvezünk egy még veszélyesebb vízre, vagy még veszélyesebb szakaszba érünk, ugyanis ha már itt tartunk, akkor az ilyen esetekben ugye a halálbüntetés visszaállításának tilalma, vagy a halálbüntetés tilalma, amivel szórakoztatják és megtévesztik egész Európát és a nemzetközi közvéleményt, az egészen pontosan úgy hangzik, hogy a halálbüntetés békeidőbeli tilalma. A halálbüntetés békeidőben történő kiszabhatóságának tilalma. Hát itt pont háborús bűncselekményekről beszélünk, ahhoz kapcsolódó emberiesség vagy emberiség elleni bűncselekményekről, tehát itt adott esetben ennek a messze legsúlyosabb büntetésnek a visszavezetése is indokolt lenne, ha már a folyamat végét nézzük. Tehát még a folyamat elején sem tartunk, hiszen mi értelme egy olyan testületnek, mi értelme ennek az egésznek, hogyha befolyás vagy lobbyerő érdekérvényesítő képesség miatt nem mernek bizonyos személyekkel szemben, kivéve a Gyevi bíró talapon eljárási cselekményeket foganatosítani. És jelzem azt önöknek, hogy pontosan ugyanolyan felháborítónak tartom a myanmari, régi nevén burmai, szunita kisebbség ellen elkövetett cselekményeket, mint mondjuk az Afrikában elkövetett népirtásokat. Az én szememben nincs különbség, sem elkövetői, sem sértetti hovatartozás alapján. Ez az egyetlen tisztességes és emberséges hozzáállás. Azok az elkövetők is a legsúlyosabb büntetést érdemlik, akik ártatlan izraeli civileket mészároltak le. De azok ugyanilyen súlyos büntetéseket érdemelnek, akik legalább 15 ezer ártatlan palesztin gyermek életét oltották ki, vagy inkább 15 ezer és 50 ezer közötti palesztin gyermek életét oltották ki a Gáza övezetben. Nem jelenthet felmentést a származás, a vallási hovatartozás, a történelmi előzmények és a banki, pénzügyi, gazdasági érdekérvényesítő képesség sem. Aki más mond, az vagy gyáva, vagy náci, vagy gyáva náci. Ez az én végkövetkeztetésem ezzel kapcsolatban, és óriási hibának, sőt bűnnek tartom azt, és provokációnak, hogy tavaly meghívták ide úgy a súlyosabbnál súlyosabb bűncselekményekkel, meg még ráadásul egyébként korrupciós jellegű cselekményekkel is vádolt izraeli vezetőt, hogy egyébként nemzetközi elfogadó parancs volt ellene hatályban. Ráadásul még nem csak egy diszkrét, rövid látogatást tett az izraeli elnök, hanem hogy a provokációt sikerüljön fokozni, és egyébként óriási nemzetbiztonsági veszélynek kockázata kitéve az országot, meg itt egy 3-4 napos középkori arisztokráciát, meg főnemesi réteget megszégyenítő, vagy azt túlszárnyaló vendéglátás sorozat vette kezdetét, nem kevés adófizetői pénz felhasználásával. Mi szükség volt erre? Tiltakoztunk egyedül, a mi hazánk tiltakozott ez ellen. Tehát vagy egyenlő mércével mérő, egységes mércével mérő szervezetet csatlakozunk, vagy meg kell fontolni, hogy ott nincs helyünk, mert nem tudunk közösséget vállalni olyanokkal, akik mentesítenek bárkiket, bárkit, származása, vallásába tartozása, vagy leginkább gazdasági lobby ereje miatt. És ha már egyébként itt tartunk, régi mondás, régi bölcsesség a politikában, tisztelt képviselőtársaim, hogy a valódi hatalom mindig azoknak a kezében van, akiket tilos kritizálni. Úgyhogy én pontosan tudom, hogy nagyon veszélyes vizekre éveztem ezen gondolatok megfogalmazásával, de ezt tartom emberségesnek, ezt tartom az egyenlő vagy egységes mércéhez igazíthatónak, ezt tartom becsületesnek, és teljes szívemmel és lelkiismeretemmel ezt érzem erkölcsileg is helyesnek, hogy ezeket megfogalmazzam. Ez egy tényleg fontos kérdés, hogyha a Nemzetközi Büntetőbíróságban marad Magyarország, mert végülis a nemzetközi jogászkodás, bűvésztrükközés, ilyen-olyan értelmezés mégiscsak oda vezet, hogy bent marad Magyarország, vagy nem sikerült, de villámgyorsan vissza tud lépni, és akár idén, akár később, háborús bűncselekményekkel gyanúsított személyek származástól függetlenül belépnek az ország területére, akkor foganatosítják-e a megfelelő cselekményeket? Letartóztatják őket, bezárják őket egy rendőrségi fogdára vagy egy börtöncellába, vagy bezárják, kivéve azokat, akiket tilos kritizálni? Nem jelenthet felmentést a származási, a vallási hovatartozás az alól, hogy 15 ezer, vagy éppen 50 ezer palesztin gyermekek kora középkori kegyetlenségekkel, kegyetlenséget elkövetve meggyilkolnak. És az a politikai és katonai vezetés, amely ezt levezényli, az ha tetszik, hanem az rasszista és náci cselekményeket hajt végre. Lehet ezt ragozni, szépíteni, a világ legszebb nyelv, a magyar nyelv adta végtelen gazdagsággal finomítani, vagy éppen durvábbra fogni, de a lényeg az az, hogy itt nincs egységes mérce, mert ott mindig megakad a foganatosítás, amikor nagyhatalmú, nagy lobberejű személyekről, szervezetekről vagy államokról van szó. Mondják már meg nekem, hogy milyen jogon kaphat felmentést bárki ilyen rettenetes cselekmények elkövetése alól. Most a korrupciós cselekményeket nem is hozom ide, mert azok nem a Nemzetközi Büntetőbíróság hatáskörébe tartoznak. Úgyhogy itt az a kérdés, és ez egyébként megválaszolása vár az önök részéről, akár a miniszterelnök úr részéről, hogy ha tagok maradunk, október 23-án Benjamin Netanyahu belép az ország területére, akkor a TEK, vagy valamelyik rendőri szerv letartóztatja, vagy nem tartóztatja le. Én azt javasolnám nagy tisztelettel, hogy ebből ezt a feszültséget kerüljük el, ez egy ki nem kényszerített hiba, ezért jobb lenne, ha a meghívást visszavonására kerülne sor, mert addig fog egyik vagy másik kormány játszani a tűzzel, meghívás esetén, míg a terrorveszélyt mégiscsak magunkra nem húzzuk. És ahogy terrorveszélybe hajszolta, vagy rugdosta, helyezte az országot a tavalyi meghívás és látogatás, ez a terrorveszély kiújulhat, felerősödhet egy esetleges idei látogatás alkalmával is. És akkor viszont már önök fognak felelősséget viselni és vállalni azért, hogyha azt megelőzően, vagy abban az időszakban, vagy azt követően, bármikor, bármilyen cselekmény történik. És nyilvánvalóan a muszlim terrort sem támogatjuk. De feleslegesen miért öntsük rá a jelzőfestéket Magyarországra, feleslegesen a képzeletbeli infraoptikát miért irányítsuk magunkra? Mi szükség van erre? Mit nyerhetünk ezzel? Semmit. Mit veszíthetünk ezzel? Rengeteget. Úgyhogy ezeket javaslom önöknek megfontolásra, és azt, és különösen a miniszterelnök úrhoz címzem ezeket a szavakat, hogy legyen proaktív, hozzon létre, nagyon kreatív, a világ legkreatívabb nemzete vagyunk, hozzunk létre, alakítsunk egy olyan keretet, ahol adott esetben még súlyunknak megfelelően részben talán vezetőszerepre is szertehetünk, és ott valóban egy objektív nemzetközi büntetőbíráskodás keretrendszerét tudjuk és lehetőségét kialakítani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!
0: A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség a fennmaradt időkeretek terhére. Kérdezem, hogy van-e 2 perces felszólaló? Ha nincs, akkor további képviselői felszólalásokra maradt időkeretekben lehetőség. Kérdezem, hogy erre van-e igényük? Nincs. Tisztelt Országgyűlés, mivel további felszólalási szándékot nem jeleztek, az összevont vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt 16 perc 50 másodperces időkeretben. Megadom a szót dr. Bodis Péter államtitkár úrnak.
3: Köszönöm, elnök asszony, hogy nem szeretném húzni az időt, csak 3 gondolat. Ahogyan említettem az expozémban is, az előttünk fekvő törvényjavaslat nagyon rövid, egyértelmű. Az ICC, angolul ICC, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróságnak rövidített szervezetben történő maradásunkat szolgálja. Nem véletlenül volt Magyarország az alapító 127 tagállamok egyike, én azt gondolom. És ezzel az előttünk fekvő törvényjavaslattal Magyarország egyrészt kifejezi azt is, hogy elítéli a nemzetközi közösség egészét érintő legsúlyosabb bűncselekményeket, és ez a törvényjavaslat lehetőséget nyújt arra, hogy Magyarország továbbra is ennek a nemzetközi közösségnek a tagja maradjon. Az utóbbi időben sajnos eltávolodtunk nem csak európai, hanem nemzetközi szervezetektől is. Úgyhogy én továbbra is arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezen törvényjavaslatukat támogassák és fogadják el. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájuk a szavazógépben elhelyezkedik-e. Soron következik az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló TÉPER 71 számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak most!

Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 39 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik, amelynek során a törvényjavaslatnak az imént módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a módosult törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 133 igen szavazattal, 37 nem ellenében és 5 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk, most 2 perces technikai szünetet rendelek el.

A közvagyon pedig visszafordítatlanul magánbefolyássá alakul. A javaslatunk világos és egyenes választ ad erre a kérdésre. Tisztelt Ház, a modern alkotmány és demokrácia egyik legfontosabb alapelve, hogy a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan, sem időben, sem intézményben. A demokrácia nem merül ki a választások megtartásában. A demokrácia azt is jelenti, hogy egyetlen politikai szereplő sem válhat leválthatatlanná, és egyetlen hatalmi központ sem nőhet a demokratikus kontroll fölé. A történelem újra és újra megmutatta, a demokratikus rendszerek nem egyik napról a másikra omlanak össze. A szabadság intézményei fokozatosan gyengülnek meg. Először csak elhanyványulnak a fékek és ellensúlyok, aztán megszűnik a valódi politikai verseny. Végül az áram már nem a nemzet egészének intézményévé, hanem egyetlen politikai központ önfenntartó eszközévé válik. Ezért javasoljuk, hogy Magyarországon a miniszterelnöki megbízatás legfeljebb összesen 8 évben legyen betölthető. Megszakításokkal együtt 1990 utáni demokratikus időszak teljes egészét figyelembe véve. Ez nem személyek ellen irányuló szabály, nem politikai bosszú, nem pillanatnyi politikai érdek által diktált a rendelkezés, hanem ez egy alkotmányos garancia. Annak a kimondása, hogy a köztársaság erősebb kell, hogy legyen bármely politikai vezetőnél, hogy a demokratikus rendszer nem épülhet egyetlen ember tartós jelenlétére, és hogy a politikai közösség hosszú távú szabadsága mindig fontosabb, mint bármely pillanatnyi politikai hatalmi érdek. Mert Európa történelme újra és újra megtanította, ahol a hatalom túl sokáig összpontosul egyetlen politikai központban, ott lassanként leépülnek a fékek és ellensúlyok, elhalványulnak az intézményi autonómiák, és az állam fokozatosan megszűnik a nemzet közös intézményévé lenni. Egyre inkább egy szűk politikai kör önfenntartó eszközévé válik. A köztársaság lényege azonban nem a személyi uralom, hanem a hatalom váltó gazdasága. Nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. A végrehajtó hatalom vezetőjét érintő cikluskorlát intézménye számos demokratikus államban létező alkotmányos biztosíték. Nem gyengeséget jelent, hanem a demokratikus rendszer önvédelmét. Annak kimondását, hogy a politikai közösség mindig fontosabb, mint bármely politikai vezető. Tisztelt képviselőtársaim, a javaslat másik meghatározó eleme a közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak a kérdése. Az elmúlt években Magyarországon olyan konstrukciók jöttek létre, amelyekben hatalmas mennyiség közvagyon került ki a közvetlen demokratikus kontroll alól. Egyetemek, ingatlanok, részvénycsomagok, stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek alapítványi struktúrába úgy, hogy az állam később már nem, vagy alig gyakorolhat tényleges ellenőrzést felettük. Ez nem pusztán jogtechnikai kérdés. Ez a demokratikus felelősség kérdése. Mert ahol közpénz van, ott közérdek van, és ahol közérdek van, ott demokratikus ellenőrzés nem számolható fel, bonyolult jogi konstrukciók mögé rejtve. A javaslat azért egyértelmű teszi, a közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. És ami nemzeti vagyon, az nem szakítható ki véglegesen a demokratikus felelősség rendszeréből. A módosítás helyreállítja az állami felelősséget és az alkotmányos kontrollt. Kimondja, hogy az alapító jogokat az állam gyakorolja, az alapítvány megszüntethető, megszűnés esetén pedig annak egyetemes jogutódja a magyar állam. Ez nem államosítási ideológia, ez nem politikai revans, ez a közvagyon alkotmányos védelme. Pusztán attól, hogy egy bonyolult jogi konstrukcióba csomagolják, a közpénz nem veszítheti el közpénz jellegét. A nemzeti vagyon nem egyetlen politikai korszak birtoka, nem kormányoké, nem ideiglenes hatalmi csoportoké. A nemzeti vagyon a magyar nemzet közös öröksége és egyben közös felelőssége is. És a demokratikus állam egyik legfontosabb erkölcsi kötelessége éppen az, hogy ezt az örökséget megőrizze a következő nemzedékek számára. Mert a közhatalom nem tulajdonos jogviszony, a kormányzás pedig nem birtoklás. A választói felhatalmazás nem jelent felhatalmazást a közös vagyon végleges kiszervezésére. Tisztelt Ház, a harmadik eleme, fontos eleme az alkotmánymódosítási tervezetünknek a szuverenitás védelmi hivatal alaptörvényi megalapozásának megszüntetése. Vagy másképpen megfogalmazva, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi megalapozása. Meggyőződésem, hogy alkotmányos demokráciában nem maradhatnak fent olyan intézmények, amelyek legitim közjogi funkció nélkül működnek, miközben alkalmasak lehetnek politikai megfélemlítésre, a civil társadalom nyomás alá helyezésére
és az alapvető jogok

korlátozására. Ez a hivatal semmilyen hasznos funkciót nem látott el. Annak egyetlen célja volt a félelemkeltés. A félelemkeltés mögött ugyanakkor ott volt egy ellentes irányú félelem is. Az állam, a politikai elit, az uralkodó állampárt félelme a sajtótól, a civil szervezetektől, a demokratikus nyilvánosságtól. A demokratikus állam azonban nem félhet a saját polgáraitól. Nem tekintheti gyanúsnak a kritikus hangokat, a civil szervezeteket vagy a független nyilvánosságot. Egy szabad ország erejét nem a megfigyelés biztosítja, hanem a bizalom, amely saját állampolgárai számára, állampolgári szabadsága iránt tanúsít. A magyar alkotmányosság tehát nem a félelemre épül, hanem a szabadságra, nem a politikai lojalitás kikényszerítésére, hanem a politikai autonómiára, nem az állampolgárok megfigyelésére, hanem azok jogainak védelmére. Tisztelt Országgyűlés! Ez az alaptörvény módosítás három világos üzenetet hordoz. Az első, a hatalom nem örök. A második, a közvagyon a nemzeté. És a harmadik, az állam intézményei nem szolgálhatnak politikai önvédelmi mechanizmusként. De a javaslat azért ennél többről is szól. Arról, hogy vissza lehet-e állítani a hitet abban, a politika nem szükségszerűen a korlátlan hatalom gyakorlásnak a terepe. Hogy a jog nem a hatalom eszköze, hanem annak korlátja. És hogy a köztársaság nem pusztán államszervezeti forma, hanem egy erkölcsi vállalás is. A jogállam helyreállítása nem egyetlen törvényből fog megszületni. De minden valódi demokratikus újjáépítésnek vannak szimbolikus és alkotmányos pillérei. Ez a javaslat ilyen pillér kíván lenni. Mert alkotmányt írni mindig többet jelent, mint szabályokat alkotni. Alkotmányt írni annyi, mint kijelölni a hatalom erkölcsi, tehát nem csak a jogi, hanem az erkölcsi határait. Annyit, mint kimondani, meddig terjedhet az áram ereje, és hol kezdődik a polgár szabadsága. És nekünk ma az a felelősségünk, hogy olyan Magyarországot hagyjunk a következő nemzedékekre, ahol a közhatalom nem birtok, hanem szolgálat, ahol a közvagyon nem zsákmány, hanem felelősség, és ahol a demokratikus intézmények nem díszletek, hanem valódi garanciák. Olyan országot, ahol a törvény nem a hatalom pajzsa, hanem a polgárok védelme. Olyan köztársaságot, ahol a demokratikus rend nem személyekhez, hanem elvekhez kötődik. És ahol a szabadság nem kiváltság, hanem minden magyar állampolgár természetes joga. Ahol az állam nem uralkodik a társadalmon, hanem szolgálja azt. Ahol a közélet nem a félelemre, hanem a bizalomra épül. Kérem ezért a tisztelt háznak a támogatását.

0: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 30 perces időkeretben? Dr. Bódis Péter igazságügyi minisztérium államtitkára megadom a szót.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A Gránit-Szilárdsági Alaptörvény 16. módosításáról szóló törvényjavaslat a mai ülésünk következő témája. Az alaptörvény 16. módosítására irányuló javaslat három pilléres szerkezetet követ. Így a miniszterelnöki tisztség vonatkozásában 8 éves korlátot állít fel. Hatályát veszti az alaptörvény jelenleg hatályos szövegének azon rendelkezése, miszerint az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működik. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak gyakorlását a kormány hatáskörébe utalja, egyúttal kimondja, hogy ezen alapítványok vagyona nemzeti vagyon. Mindenek előtt rögzítenünk szükséges, hogy az alaptörvény 16. módosítása nem egyszerűen egy jogtechnikai korrekció. Az alaptörvény módosításának célja elsősorban hazánk demokratikus intézményrendszerének és a közvagyon védelmének egyszers mind a jogállamiság eszközrendszerének helyreállítása. Rögzítenünk szükséges egyúttal, hogy egy olyan történelmi pillanatban vagyunk, amikor a választók egyértelmű felhatalmazása alapján világos és határozott döntéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy a közhatalom gyakorlása újra visszatérjen a tiszta, demokratikus keretek közé, és vissza tudjuk állítani a közhatalom gyakorlásába vetett közbizalmat. Az alaptörvény 16. módosítására irányuló javaslatban foglalt korlátozás, miszerint a miniszterelnöki mandátum betöltésének felső határa két ciklusban 8 évben kerül meghatározásra, nem egyedülálló. Az ilyen korlátozás a nemzetközi gyakorlatban bevett alkotmányos korlát, amelynek célja a demokratikus hatalomgyakorlás egyensúlyának, a fékek és ellensúlyok elvének biztosítása, egyszer mind megerősítése. A képviseleti demokráciák legfőbb önvédelmi reflexe ugyanis éppen az, hogy a közhatalom gyakorlása időben korlátozott legyen. Ez garantálja a fékek és ellensúlyok rendszerének hatékony érvényesülését, és megakadályozza a hatalom túlzott szélsőséges koncentrációját. Ha egyetlen személy korlátlan ideig a végrehajtó hatalom letéteményesévé válhat, az óhatatlanul a formálisan független intézmények személyi függőségéhez és a demokratikus hatalomgyakorlás torzulásához vezethet. Az alaptörvény 16. módosítására irányuló javaslat által rögzített 8 éves mandátumkorlát bevezetése intézményi szinten kényszeríti ki a politikai rotációt, ösztönzi a kormányzati megújulást, miközben radikálisan csökkenti a rendszer szintű korrupció és a beágyazott kliensrendszerek kialakulásának kockázatát. Végső soron a mandátumkorlát a jog feltétlen uralmát és az alkotmányos intézmények integritását állítja vissza a személyek uralmával szemben. Az alaptörvény 16. módosítása világossá teszi, hogy a miniszterelnöki tisztség és így a végrehajtó hatalom gyakorlása nem élethosszig tartó előjog, hanem a nemzettől kapott időszakos megbízatás, amely a modern, nyugati típusú demokráciák eszenciájából, a demokratikus legitimációból fakadóan a megújulásra és a transzparenciára épül. Az alaptörvény R-cikk 4. bekezdésével kapcsolatban a Tisza kormány határozott és egyértelmű célkitűzése, hogy az egészséges alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében felszámoljunk mindazokat az intézményeket, amelyek nem töltenek be valódi legitim közjogi funkciót, illetve működésükkel, puszta létezésükkel közvetlenül sértik a demokratikus hatalomgyakorlás kereteit, a jogállamiság és így a jogbiztonság követelményét, illetve az alapvető jogok egyetemes érvényesülését. A szuverenitásvédelmi hivatal az elmúlt időszakban nem a nemzeti szuverenitást védte, ugyanakkor a hatalomgyakorlás társadalmi kontrollját megvalósító sajtószabadságot, illetve civil társadalmi szerveződéseket kívánta ellehetetleníteni. Egy jogállamban nincs helye olyan politikai furkósbotként működő intézményeknek, amelyek az alaptörvény és az alkotmánybíróság mögé bújva korlátozzák az alapvető jogok egyetemes jellegét, és céljuk a hatalomgyakorlás társadalmi kontrolljának gyengítése. Végül az alaptörvény 16. módosítására irányuló javaslat 4. cikke az úgynevezett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, röviden KEKVA, rendszerét alakítja át gyökeresen. Ahogyan azt a javaslat indokolása is rögzíti, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, mint magánjogi szereplőket korábban a kormány az országgyűlés felhatalmazása alapján hozta létre, és juttatott a részükre jelentős mértékű közvagyont. Ezzel együtt a kormány átruházta az alapítói jogok gyakorlását az alapítványok kuratóriumaira, megszüntetve ezáltal a demokratikus kontrollt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felett a közvagyon felhasználását illetően. Az alaptörvény 16. módosítása egyértelművé teszi, hogy bár a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok magánjogi szereplők, vagyonuk nemzeti vagyon. Az alapítványi szervek feletti demokratikus kontroll megteremtéséhez szükséges annak rögzítése is, hogy az alapítói jogokat a kormány, nem pedig a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriuma gyakorolja. Az alaptörvény módosítása tehát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, mint magánjogi szereplők létrehozása során az alapítói jogok állam általi átruházásából fakadó visszaélések megszüntetése és a demokratikus kontroll helyreállítása érdekében rögzíti, hogy a KEKVA vagyona egyértelműen és visszavonhatatlanul nemzeti vagyon, az alapítói jogokat közvetlenül a mindenkori kormány gyakorolja, kormányjogosultá válik az alapítványok megszüntetésére. Tisztelt képviselőtársaim! A kormány meggyőződése, hogy az alkotmányos intézményrendszer stabilitása a demokratikus korlátok és ellensúlyok működéséből fakad, nem a hatalom tartóságából. Az előttünk fekvő módosítás ezért egyszerre szolgálja a jogállami intézmények megerősítését, a politikai közbizalom helyreállítását és Magyarország európai alkotmányos normákhoz való közelítését. A kormány ezért arra kéri a tisztelt országgyűlést, hogy támogassa az alaptörvény módosításáról szóló javaslatot. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 30-30 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Stumpf Péternek, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 30 perces időkeretben.

Jó. Nem fog kellni, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, alelnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők. Az április 12-i választások óta több a vidám, boldog, derűs ember a magyar utcákon. Én a mai napig rendszeresen járok ki a Szegeden a mastéri piacra beszélgetni velük, és arról mesélnek nekem, hogy felszabadulás élményük van. Szerintem igazuk van. 16 évig cipelt a vállán a nemzet egy olyan kormányt, amelyik gyűlöletkampányokat folytatott közpénzből, lejáratta, üldözte, megalázta a magyar állampolgárokat. Közben másoknak védelmet, előjogokat és a nemzeti vagyonhoz való korlátlan hozzáférés biztosított.

úgy kaptunk tőlük bizalmat, hogy ennek az alaptörvény módosításnak minden pontja szerepelt a programunkban, elhangzott az országjáráson, elismételtük mi TISZA jelöltek nagyon sokszor. Nem árultunk zsákba macskát. És az eredményjelző nem hazudik. A magyar emberek többsége támogatta ezt az ajánlatot, ezt a programot. Ez a módosítás erősebb legitimitással rendelkezik, mint az előző 15, amit a fideszes többség elfogadott. Sőt, ebben a tekintetben ennek a módosításnak a legitimitása és társadalmi elfogadottsága magasabb, mint az alaptörvényé. A magyar emberek döntő többsége arra szavazott, hogy két ciklusnál tovább senki ne legyen miniszterelnök. Se Magyar Péter, se Orbán Viktor, se senki más. Egy 16 év hosszú miniszterelnöki megbízatás végén ez a döntés, ez egy rendkívül súlyos üzenet és teljesítményértékelés a magyar emberek részéről. De itt többet látom ennél, és nem tartom helyesnek azt az ellenzéki véleményt, hogy ez a korábbi miniszterelnök személyéről szól. A korábbi ciklusokban folytatott személyre szóló jogalkotás ellentétben itt a hatalom önmagát korlátozza. Nem személyről szól, hanem rendszer szintű változásról. Szakítunk azzal a kormányzati felfogással, amelyben a hatalom célja, kizárólagos célja önmaga bebetonozása. A Fidesz kisajátította, megszállta a politikai intézményeinket. Saját embereit ültette az intézmények élére, hogy ne lehessen ellenőrizni, számon kérni a hatalmat. Ez csak a belső kontroll teljes hiányával volt megvalósítható. Nem volt, aki nemet mondjon. Nem mondtak önök nemet, amikor ez történt. Amikor lebontották a jogállamot. Nem mondtak nemet arra a politikára, ami miatt elvesztettük az Európai Uniós forrásokat, ami miatt elszegényedett az ország, ami miatt a korrupció feldésmálta a nemzeti vagyont. Ennek a káros gyakorlatnak vetünk véget ezzel az alaptörvény módosítással. Teszünk róla, hogy ilyen helyzetben más ennyi hatalommal ne rendelkezzen. Senki se sajátíthassa ki a hazát, az intézményeket. A miniszterelnöki ciklusok számának a korlátozásával folyamatos megújulásra fognak kényszerülni a politikai pártok. Folyamatosan ki kell termelni új politikai vezetőket, új politikus generációkat kell kinevelni. Nem lesz több olyan helyzet, hogy valaki mindenható. Nem lesz több olyan helyzet, hogy senki nincs, aki nemet mondjon. A második az alaptörvény R cikkének, negyedik bekezdésének a módosítása. Ugye, ezzel gyakorlatilag meg fog szűnni a szuverenitási hivatal, az elfogadás esetén a szuverenitási hivatal alaptörvényi megalapozottsága. Mondhatnám azt is, hogy ilyen könnyen még senki sem sporolt a magyar adófizetőknek közel 7 milliárd forintot. De megint csak ennél azért többről van szó. Egy olyan intézményt számolunk föl, aminek elsődleges tevékenysége magyar állampolgárok üldözése, listázása, megalázása volt. A szuverenitási védelmi hivatal nem a külügyminisztérium informatikai rendszereit feltörő orosz hackereket tartotta veszélyesnek a magyar függetlenségre, hanem újságírókat, civileket, ártatlan magyar állampolgárokat. A magyar emberek 2026. április 12-én arra szavaztak, hogy ilyen hivatal, pláne az ő pénzükből, ne legyen. A harmadik módosítás az, ami a legközvetlenebbül érinti az én otthonomat, azokat az embereket, akik ide juttattak ebbe a házba. Ezért is küldtek engem ide. Ott álltunk Magyar Péterrel a Széchenyi téren, és megígértük nekik, hogy visszavesszük az egyetemünket, a Szegedi Egyetemet a Fideszes pártalapítványtól, és Európa egyik legjobb, legszínvonalasabb intézményévé fejlesztjük. Most tesszük meg az első lépést annak érdekében, hogy ezt a vállalást teljesítsük, megvalósítsuk. Én életem több mint felét a Szegedi Egyetem polgáraként éltem le, először hallgatóként, aztán oktatóként. Pontosan tudom, hogy a modellváltás politikailag és szakmailag is kudarc volt. Kárt okozott a hallgatóknak, akik elveszették a lehetőséget több nemzetközi ösztöndíjra, az Erasmus programban való részvételre. Kárt okozott a tudománynak, az oktatóknak, elvágott minket a fontos nemzetközi kutatási forrásoktól. És kárt okozott minden adófizetőnek, hiszen ugye részben emiatt estünk el Európai Uniós forrásoktól.

0: nem szólt másról, mint a nemzeti vagyon gátlástalan kisajátításáról. A tudomány feletti abszolút politikai kontroll megvalósításáról. A személyes üzleti és politikai érdekek megint felülkerekedtek a nemzeti érdeken, ahogy ez történt sokszor az elmúlt 16 évben. Ennek talán leglátványosabb példája, hogy a Kekva struktúrában működő Matthias Corvinus Collegium 500 milliárd forintot kapott közvagyomból. Ez nagyjából a magyar felsőoktatás egyéves teljes költségvetési támogatásának felel meg. Tartozunk azzal a magyar fiataloknak, a magyar tudománynak és oktatásnak, hogy igazságot teszünk ebben a helyzetben. A magyar emberek 2026. április 12-én arra szavaztak, hogy a magyar egyetemek nemzeti vagyon részét képezik, és vissza akarják őket kapni. Egy olyan alaptörvénymódosítás csomag van előttünk, amit közel 3,4 millió ember támogatott a szavazatával. Elfogadásával jelképesen, és a gyakorlatban is szakítunk az elmúlt 16 év káros és kudarcos politikai működésével. Szükségességéhez és legitimitásához kétség sem fér. Ezért kérem a tisztelt országgyűlést, támogassa az előterjesztést. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Gulyás Gergelynek, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 30 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. A előttünk fekvő alaptörvénymódosítás sok szempontból újszerű és sajátos. Miniszterelnök urat is köszöntöm. Sok szempontból újszerű és sajátos. Érdemes mind a három részére kitérni, előrevetítve azt, amiről ma már itt a parlamentben is volt szó, azaz, hogy egy szerintem kulcsfontosságú szabályozási elem tekintetében a kormány többség egy korrekciót hajtott végre, ez mindenféleképpen üdvözlendő, ezzel a migráció, Európai Uniós migrációs politika elleni védekezésnek egy fontos bástyája megmaradhat. Ami a miniszterelnöki mandátumok korlátozását illeti. Természetesen mi szeretjük a hungarikumokat, és az egyedülálló magyar innovációra is büszkék vagyunk. Bizonyos értelemben itt erről van szó. És most még nem a visszameges határól beszélek. Ugyanis önök miniszterelnöki típusú rendszerben, tehát parlamentáris rendszerben, olyat, hogy két ciklusra korlátozott a miniszterek megbízatás, nem nagyon találnak. Mondhatnám, hogy ahol találnak, azok alkotmányos monarchiák, nem feltétlenül közvetlen Európai Uniós szövetségeseink tekintetében. Ez Belize és Tájföld, ott találtunk hasonlókat. Tehát a belize és tájföldi úton indulunk most el. A magyar alkotmány fejlődés ebbe az irányba veszi az irányt. Úgy gondolom, hogy ezt érdemes megfontolni. Az orosz egy elnöki rendszer, tehát miniszterelnök úr elég jól ismeri az orosz közjogi berendezkedést. Szerintem hasonlóan jól ismerjük, mert ugyanott ugyanazt tanultuk, és az azóta bekövetkezett változások, azok nagyjából megfelelnek az orosz történelem korábbi korszakaiban megismerhetőknek. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez az időszak, ami egy prezidenciális rendszerben korlátozható, az egy miniszterelnöki hatalomgyakorlásnál Európában, az Európai Unióban, amire önök oly sokszor és oly gyakran hivatkoznak, sehol egyetlen egy esetben sem történt meg. El tudom ismételni azt, amit már tegnap is elmondtam, végső soron hiába mondja Barna Márton képviselőtársam, szintén évfolyamtársam, hogy a demokrácia kinyitása és gyönyörű szép mondatokat erről. Hát valójában azért arról van szó, hogy ha például a magyar választópolgárok úgy gondolnák 2030 után, 34-ben is, hogy Magyar Pétert szeretnék miniszterelnöknek látni, önök most ezt a jogot elveszik tőlük. Önök itt 141-en úgy gondolják, hogy önök okosabbak. Én azt mindenféleképpen jó jelnek és egy közös konszenzus alapjának tartom, hogy azt a gondolatot, hogy Magyar Pétertől megvonják a hatalmat, önök megtapsolják. Ezt mindenféleképpen egy jó kezdete az együttműködésnek. Tehát azt szeretném csak jelezni, hogy ilyen szabályozás Európában nincs, az Európai Unióban nincs, és alig van olyan ország, ahol van, de azok mind alkotmányos monarchiák. Ettől még, ha jövőre nézve vezetnék be, akkor is megérdemelné a vitát, én akkor sem tartom, hogy mint jó ötletnek, én úgy gondolom, hogy nem okosabb sem 199, sem 141 képviselő, mint a magyar nép. Ha a magyar nép úgy gondolja 4, 8, 12 év után, hogy valakit meg akar választani, akkor megválaszt, ha meg úgy gondolja, hogy már nincs szükség a szolgálataira, akkor pedig mást választ helyette. Ebből a szempontból a magyar demokrácia az elmúlt ciklusokban is működött, és éppen az önök választás sikere mutatta meg, hogy természetesen minden hatalom demokratikus úton, demokratikus választások van. Leváltható. Az azonban, hogy ezt visszamenőleges hatállyal teszik, az viszont minden civilizált jogelvnek, az európai jogi kultúrkörnek ellentmond. Azt végképp nem értem, miért vitatkozunk a visszamenőleges hatályról. A visszamenőleges hatálynak egyértelmű jogirodalma van, egyértelmű 1990 óta következetes alkotmánybírósági gyakorlata van, az alkotmánybíróság számtalan határozatában foglalkozik ezzel, azt is egyértelmű teszi, azt is egyértelmű teszi, hogy minden olyan jogalkotás, a visszamenőleges hatály tilalmának a megsértése, amikor a támadott rendelkezésnek a hatálybelépés előtti jogi helyzetre való alkalmazása megtörténik. Márpedig 1990. május 2-a az úgy gondolom, hogy valamivel korábban történt, mint 2026. május 26-a. Ebből adódóan itt nem kérdés, hogy ezt egy személyre írták, ezt önök a hatalomból most távozott miniszterelnökre írták, és valamilyen megmagyarázható okból talán saját magukban vagy kormányzásuk sikerében nem bízva őt akarják kizárni. Abból a lehetőségből is, ha egyáltalán van ilyen szándéka, hogy egy választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Ez, még egyszer mondom, olyan határátlépés, ami szerintem elfogadhatatlan. És bár miniszterelnök úr itt kommentálja azt, hogy a volt miniszterelnök nem tagja most a parlamentnek, de szeretném jelezni, hogy miniszterelnök úr sem volt tagja az előző parlamentnek, ettől még nyugodtan miniszterelnökké választották, tehát ilyen kizáró szabály nincsen. Hozzáteszem, ha ebbe az irányba gondolkodunk, akkor nem lett volna akadálya olyan visszamenőleges hatályú szabályok elfogadásának sem korábban, hogy aki a Fidesz tagja volt, az nem lehet más pártnak a miniszterelnök jelöltje. Rossz egy ilyen úton elindulni. Az a miniszterelnök hatalom megszűnésével járna együtt. Tehát ez egy tévedés, ez egy rossz út, ez egy alkotmányos út, ráadásul egy olyan közjogi gyakorlatot vezet be, ami idegen az európai polgári demokráciáktól, amelyekre olyan szép mondatokban hivatkoznak. Másik része a javaslatnak az a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozik. E tekintetben megértéssel fordulok a kormány többséghez, mert önök a választási kampányban ezzel kapcsolatban tettek ígéreteket. Ezeknek egy része ugyan szerintem nem a valós helyzetből indult ki. Tegnap is elmondtam, akár a Központi Statisztikai Hivatalnak, akár az Európai Unió statisztikai adatoknak utána járnak, akkor egyértelműen látni fogják, hogy mindig is az állami vagyon körbe soroltatott, és kellett sorolni a KEKFA által kezelt vagyont is. Tehát azok a vádak, amelyek a magyar közéletben elterjedtek, ez kikerült a közvagyonból, ez nem volt igaz. Az igaz, hogy a rendelkezés egy kuratóriumra szállt, és a kuratóriumnak az állam átadta ezen jogoknak a gyakorlását. Önöknek kétharmados többsége van, ezt önök visszavehetik. Abban is szabadságuk van, a felhatalmazásuknak köszönhetően, hogy milyen irányba indulnak el. Én egyáltalán nem értek egyet Stumpf képviselőtársammal, aki előbb megszólalt. Nyilván neki vannak szegedi tapasztalatai, biztos, hogy ezek sokkal mélyebbek, mint az én szegedi egyetemi működéssel kapcsolatos tapasztalataim, de egyet pontosan tudok, hogy csak és kizárólag azt követően alakult KEKFA-vá a szegedi egyetem, hogy a szenátus ezt nagyon nagy többséggel támogatta. Nem, a szenátus senki sem kényszerítette, az igaz, legyünk korrektek, hogy egy jobb finanszírozási rendszert jelentett a KEKVA, és valószínűleg sok szenátus döntött emiatt a KEKVA rendszerből működés mellett, de önmagában szerintem az egyetemeknek az államtól való szuverénebb működése, szabadabb működése, ha úgy tetszik, akkor az állami hatalom korlátozása, amit szintén itt Merétei Barna Márton képviselőtársam említett, az ebből a szempontból szerintem egy jobb rendszer. Önök kijelölhetnek más kurátorokat, korlátozhatják az ő megbízatásokat is 8 évben, vagy 4 évben, vagy bármilyen formában, de én azt állítom, hogy az egyetemek többségénél ez egy bevált és jobb rendszer. Tegnap miniszterelnök úr volt kedves megemlíteni, hogy konzultálni fognak minden egyetemmel, én csak biztatom önöket, hogy ott, ahol úgy érzik, hogy ez jobban működő rendszer, ott hagyják meg a vagyont visszavenni, azért tudnak, mert az állami vagyonkörben van, és a kétharmados többség erre önöknek lehetőséget ad. Amit szerintem nem tudnak, és ami megint csak egy határátlépés, de szerintem önök sem gondolják ezt, csak a javaslat ebből a szempontból pontatlan, az az, hogy a kekvák kétféleképpen jöttek létre. Voltak olyan alapítványok, amelyek korábban is alapítványi formában működtek, és alakultak át. Ebben az esetben az ő eredeti vagyonuk és a saját vagyonuk az nem államosítható. Ha ebben egyetértünk, akkor a legalább a részletszabályok, vagy a kétharmados szabályozás kapcsán erre érdemes kitérni. Amit az állam odaadott, vagy akár annak a haszna, amit az állam odaadott, ha működés során jogszerűen nem használták fel, az visszavehető. De amit az állam nem az állam adott oda, hanem magánszemélyek végrendelkeztek, ilyenre is van példa, vagy akár saját vagyomból, saját befektetésből került az alapítványhoz, az, ha minden visszajár, akkor annak jár vissza szerintem, aki adta, ha pedig megmarad a kekva, akkor hasznosítani kell a közös cél érdekében. Úgyhogy ha a részlet szabályoknál ezt kifejtik, akkor ez remek, de az az egységes mondat, hogy nemzeti vagyon, az egy államosítása a magánvagyonnak is. Én nagyon örülök, hogy az előterjesztő rázza a fejét, csak akkor ennek a levezetését szeretném kérni, mert az alaptörvény módosításból ez nem derül ki. Még egy technikai észrevételem lenne. Az, hogy pont 8 év a miniszterelnöki hatalom, az azzal fog járni, hogy ha mondjuk a köztársasági elnök 8 év múlva, vagy bármikor, amikor egy 8 éves miniszterelnöki megbízatási időszak lejár, úgy tűzi ki a választást, hogy az később van, mondjuk mert nem is tűzheti ki korábbra, mert ünneplapra esik vasárnap, akkor ebben az esetben 2-3 hétig az országnak nem lesz miniszterelnök, mert 8 év után kénytelen még hivatalban lévő miniszternek leköszönni. Ez egy átadás átvételt meg fog nehezíteni. Nem ez lesz a magyar állam legnagyobb problémája, de egy szövegpontosítással ez orvosolható. Úgyhogy, hát, bocsánat, de szerint a szöveg szerint nem tud ügyvezető miniszterelnök lenni, mert az a parlament alakuló ülésétől válik azzá, itt pedig egyértelmű, hogy megszűnik a miniszterelnök megbízatás. Ez pontosítható, csak felhívom a figyelmet, hogy e tekintetben ne okozzunk olyan zavart, ami szerintem szükségtelen. Úgyhogy összességében ezt tudom az önök javaslatához jó tanácsként hozzátenni, miután a kétharmados többség megvan, ezért fontoljanak meg belőle minél többet. Sok sikert kívánok!
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Rétvári Bencének, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának 30 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Először is szeretnék még egyszer arról pár szót szólni, hogy ennek a javaslatnak az eredeti szövegéből szerencsére kikerül az a rész, amelyik a keresztény kultúra védelmét törölte volna el, mint a magyar állam minden intézményének kötelezettségét. Számunkra ez alapvető, ha csak itt körbenéznek ebben az ülésteremben is, itt is láthatják a keresztény kultúrának a lenyomatát, akár a nemzeti címerünkben, akár azokban a díszítésekben, amik ebben a teremben vannak. Nem értelmezhető a magyar államiság, a keresztény kultúra 1000 éves párhuzamos történelme nélkül. Minden, amiben élünk, az épített környezetünk, akár az irodalmunk, akár a szokásaink, akár az etika, akár a gazdasági viszonyaink, akár a művészet, minden a keresztény kultúrán alapul. Nem is lehetne az elmúlt 1000 évből a magyar kultúrának olyan részeit elővenni vagy bemutatni, amelyre ne lett volna hatással a keresztény világnézet és a keresztény kultúra. Ezért örülünk annak, hogy a pünköstkor tényleg több tízezer ember által kifejtett vélemény az interneten is, a petícióban is és máshol is, akik tiltakoztak együtt az ellen, hogy ez kikerüljön az alaptörvényből, ez szerencsére módosításra késztette a beterjesztőket is, és a keresztény kultúra védelme itt marad az alaptörvényben velünk. Ez számunkra rendkívül fontos, mert a magyarsághoz szerintünk ez is hozzátartozik, hogy örülünk, hogy ez kikerült. És most nézzük a Lex Orbán részét ennek a törvényjavaslatnak. Ez egy, azt is mondhatnánk, hogy remegő kézzel írt alaptörvény módosítás, hiszen annyira tartanak és félnek attól, hogy Orbán Viktor elindul a választásokon és újra miniszterelnöki versenybe száll, hogy ezt alaptörvénnyel akarják kizárni. Ilyet máshol Európában senki nem csinált. Mondhatjuk ezt eleganciának is a más országok részéről, itt az elegancia hiányának, mondhatjuk a félelemnek is, hogy félnek attól, hogy Orbán Viktor visszatér, ilyet máshol nem mertek megcsinálni. Legfeljebb csak banán köztársaságban, hogy a győztes jogi eszközökkel alaptörvénybe iktatja, ráadásul egyik első döntésével alaptörvénybe iktatja azt, hogy akit egyébként a magyar emberek már rekordszámban megválasztottak Magyarország miniszterelnökének, azt nem választhatják meg még egyszer. Ez egy személyre szabott jogalkotás. Olyan szép, veretes mondatok voltak egy napirenddel ezelőtt a Nemzetközi Büntetőbíróságnál, hogy mennyire káros és rossz a visszaható hatály, és itt mégiscsak egy személyre szabott jogalkotást, egy visszamenőleges hatályt látunk. Miért nem egyenesen mondják? Azt ígérték, hogy tiszta beszéd lesz. Azt ígérték, hogy nem kitalálnak valamilyen fedő történetet a szándékaik fölé, hanem elmondják, hogy mit akarnak. Akkor miért nem mondják ki, hogy mit akarnak? Akkor miért nem mondják ki azt, hogy önök azt nem akarják, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök? Miért csomagolják be egy ilyen csillogó, csomagoló papírba? Miért tesznek hozzá izzadságszagúan mindenféle elveket, vagy hosszú távú megfontolásokat? Hát miért nem mondják ki őszintén? Ahogy kimondták a választási kampányban, most amikor bejöttek a parlamentbe, mégiscsak egy ilyen jassz nyelvet kezdenek el beszélni, és egy ilyen új nyelvformákkal próbálják elfedni azt, ami a valós szándékuk. Orbán Viktornak a kiiktatása a versenyből, hogy ne lehessen még egyszer Magyarország miniszterelnöke. Miért nem bízzák ezt az emberekre? És hogy mi a legnagyobb bizonyíték arra, hogy ezt csak és kizárólag Orbán Viktor miatt írták, hát az pontosan egy visszamenőleges hatály. Mert ha önök azt akarnák, hogy a jövőben senki ne építsen ki olyan hatalmat Magyarországon, ami két cikluson túlnyúlik, itt hallottuk ennek az érveit, hát akkor ezt a jövőre vezetik be. Akkor miért nem így fogadták el? Mert akkor az jövőre nézve garanciákat ad a magyar embereknek. Ez még lehet egy vita alap is. Erről tudnánk itt vitatkozni a parlament falai között. Ha önök azt mondanák, hogy a jövőben mától ér ez a szabály, és a jövőben, aki két ciklust eltöltött, az a harmadik ciklusát nem töltheti el. Hát önök a múltat nem tudják átírni, voltak erre kísérletek, de nem tudják átírni. Tehát önök a jövőben akarják a saját elmondásuk szerint, a saját expozéjuk szerint, a saját törvényeset indokolásuk szerint, a jövőre akarják megerősíteni a magyar demokráciát. De akkor miért nem a jövőre vonatkozik a szabály? Hiszen ha önök most egy ciklusig mondjuk kormányoznak, utána jön egy másik kormányzat, amelyik két ciklusig kormányoz, és utána lépne érvénybe ez a szabály. Ha Orbán Viktor lenne az a miniszterelnök, aki 4 év múlva újra a miniszterelnöki székbe kerül, akkor nyilván nincs már folytonossága az előző időszakkal. Ami a múltban történt, ott volt egy megszakadás. Tehát teljes mértékben logikátlan, amit mondanak. Ez csak és kizárólag Orbán Viktorról szól, és a bosszúról és a félelemről szól az önök irányából. Különben nem lenne visszamenőleges hatályuk. A leleplezése a szándékuknak a visszamenőleges hatály. És érthetetlen is, hiszen a visszamenőleges hatályban lássa egy logikai bukfenc van. Mert önök azt mondják, hogy a demokratikus viszonyok megerősítése miatt hozzák ezt a szabályt. De csak a demokratikusan megválasztott miniszterelnökökre, állami vezetőkre vonatkozik. Az antidemokratikusan 1990. májusa előtt megválasztott minisztertanácsi elnökökre, másokra nem vonatkozik. Nyilván életkori alapokon nem valószínű, hogy Németh Miklós vissza akarna térni, vagy bárki más abból a korszakból, de ezt egy elvi szabályozást nézek, mert ez egy elv nyilván önöknek. Miért csak a demokratikusan megválasztott miniszterelnököket zárják ki abból, hogy itt a későbbiekben is állami vezetők legyenek, a korábbiakat miért nem? Miért kellett beletenni ezt a dátumot? Miért nem dátum nélkül van? Miért hozták ezt bele? Ez is csak arról szól, hogy itt Orbán Viktor ellen akarnak önök egy ilyen jogszabályt létrehozni. Hogy lehet, hogy jelen pillanatban elvisíkon az önök javaslatában, egy kommunista diktatúrában állami vezetői szerepet betöltött embernek nagyobb lehetőségeik vannak, mint akiket demokratikusan a magyar nép választott meg. Hát hogy lehet elvisíkon egy ilyen jogszabályt hozni ide a parlament elé? Miért tették oda ezt a dátumot ebbe a javaslatban? Úgyhogy ez személyre szabott és visszamenőleges hatályú, miközben mondom, másfél órával ezelőtt hallottuk, hogy mennyire káros a visszamenőleges hatályú jogalkotás. Persze az is felmerül az emberben, hogy miért most? Miért kellett ezzel ennyire sietni? Biztos készülnek önök majd egy választójogi reformra. El is mondták, hogy majd változtatnak a választási rendszeren. Hát miért nem akkor hozzák meg azt a szabályt, hogy ki hány ciklusig lehet miniszterelnök, amikor amúgy is a választási szabályokhoz hozzányúlnak? Amikor ez egy koherens egész? Amikor tetejétől a talpáig, a jelöltállítástól a miniszterelnök megválasztásig mindent egységben tudnak kezelni. Miért kellett ezt előrébb hozni? Miért nem egységben teszik meg ezt? Az ember elgondolkodta rajta, hogy mégiscsak jogosabb lenne. Miért fut most ez az alaptörvénymódosítás? Miért pont akkor fut az alaptörvénymódosítás, amikor a miniszterelnök fenyegeti a köztársaság elnököt, és azt mondta, hogy a május 31-ig nem mond le, akkor megtalálja a jogi lehetőséget majd arra, hogy ő távolítja el a köztársaság elnököt. Csak nem azért kellett ezt az alaptörvénymódosítást benyújtani, hogy majd május 31-e után hozzátesznek egy olyan módosító javaslatot, amivel a másik politikai bosszújuknak is jogi alapot tudnak teremteni. Csak nem egy ilyen ráhordó alaptörvénymódosításról beszélünk, ami egy ilyen bosszú hadjáratnak a része. Azt láttuk már a tegnapi napon, hogy miniszterelnök úr szereti akár a házelnök jogosítványait is gyakorolni. Úgy látszik, a köztársaság elnök is útban van neki, úgy látszik, sok mindent kinézett magának a magyar közügyi rendszerben, csak nem ez lesz az előterjesztés, aminek a nyomán ezt a hatalom koncentrációt végre tudja hajtani, és bármiféle ellensúlyt ki tud iktatni a magyar alkotmányos rendszerben. Ennyit már hiányoltam, hogy nem gúnyolódik, úgyhogy úgy látszik, fölnézett a telefonjából. A kekvákkal kapcsolatos módosítás. Amikor ez a ház felépült, és még Magyarország egy korábbi korszakban volt, volt tengerünk, volt nagyobb országunk, ásványkincseink, ebből kifolyólag nagyobb gazdasági erőnk. Aztán a 20. században, mindjárt ismerjük a történelmet, sajnos ezektől a lehetőségektől Magyarország elesett. Ugyanakkor szerintem mindnyájan, mind a 199-en azt szeretnénk, hogyha Magyarország az élet sok területén világ első lehetne, vagy a világ élvonalában lenne. De ez nincs már meg az a akár területi adottságunk, ami még egy bő évszázad előtt megvolt, nincs már meg az ásványkincs tengerparti adottságunk, ami korábban megvolt. Mi az, ami most nekünk megvan ahhoz, hogy valahol, valamilyen területeken a világban a top 10-be, a top 3-ba bekerüljünk? Az, ami a magyar emberek fejében van, a tudás, az, hogy egy hét alatt lehet két Nobel-díjasunk. Az a tudás, ami ott van a mai fiatalokban is. Nem minden területén, hiszen nem vagyunk egy Amerikai Egyesült Államok, vagy egy Kína méretű ország a világban, egy 10 milliós ország, egy 15 milliós nemzet vagyunk, de így is nekünk az volt az elmúlt 16 évben az ambíciónk, hogy legyenek részterületek, amiben viszont a csúcsra tudunk törni. És azok az egyetemekről tudnak kijönni. A magyar egyetemekről jön ki az a tudás, amivel mi egyes részterületein a tudománynak, a világnak, a gazdaságnak valóban a legjegyzettebbek közé tudunk tartozni. De ehhez az egyetemeket fel kellett szabadítani abból a közalkalmazotti, közjogi békjóból, amiben korábban voltak. Mert volt 30 évig lehetőségük egy szabad világban, a világ élvonalába kerülni, sok mindenkinek ez sikerült is, vannak kiváló teljesítmények a magyar egyetemeken, de mi azt mondtuk, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy a csúcsok csúcsát érjék el, akkor ehhez egyrésztről sokkal inkább autonóm helyzetre van szükségük, tehát ne a közalkalmazott és más jogszabályok kössék meg a rektorok, dékánok, tanszékvezetők kezét, hanem tudjanak szabadabban döntéseket hozni, és legyen nagyobb vagyonuk. Tehát nem csak a szabadságot adjuk meg, hanem hozzá azt a pénzügyi pluszt is, ami akár részvényekből, akár állami vagyonból a rendelkezésükre áll. Mert ha így vannak tudományos műhelyeink, egyetemeink, amiket nem köt annyira a közjognak a rendszere, amely egyetem föl van tőkésítve, akkor el tud érni bizonyos részterületeken, lehet, hogy a bionikában, lehet, hogy máshol, olyan eredményeket, ami világ első, és az egész magyar gazdaságot magával tudja húzni. Nyilván vannak bizonyos nagy iparágok, amiben nagy országok tudnak labdába rúgni, de vannak olyanok, mi hiszünk abban, mi hiszünk a magyar emberekben, mi hiszünk a magyarok tudásában, szorgalmában, és ezt azért számtalan példával tudjuk támasztani, hogy az magyar egyetemekről ilyen ki tud jönni. Ha önök újra vissza karitkába zárják az egyetemeket, újra a régi, közalkalmazotti logika szerinti működés megy, és nem tudja a teljesítményt ösztönözni az egyetem vezetése, egyrésztről azért, mert van hozzá jogi lehetősége, másrészt azért, mert van hozzá vagyona, akkor ez a lehetőség elvész, elpárolog. Márpedig mi hiszünk a magyar egyetemekben. Ez tud számunkra kitörési pontot jelenteni. Mi vagyunk egy közepes méretű ország itt Közép-Európában, de pár területen mi világbajnokok akarunk lenni, és ahhoz az egyetemeknek a szabadságára és feltőkésítésre szükség van. Ha most ezt elveszik tőlük, akkor azt a lehetőséget veszük, hogy 10 vagy 15 év múlva mi magyarok valamiben világelsők tudjunk lenni. Gondolják meg, hogy el akarják-e ezt a lehetőséget venni az egyetemektől. Önök másfajta irányból közelítik meg. Lehet, hogy ezt az érvelést, amit elmondtam, ami a valós szándékunk volt a közérdekű vagyonközi alapítványok létrehozatalával, lehet, hogy nem is ismerték, mert önöknek másfajta logikája van. De kérem, gondolják ezt végig. Ne vegyük el az egyetemektől a lehetőséget arra, hogy az egész gazdaságot, az egész magyar gazdaságot magukkal húzzák, és tényleg tényleg spin-off cégekből magyar multik tudjanak kinőni. Szuverenitás védelmi hivatal. Szerintünk erre szükség van. Azért, mert tudják, amikor még az Európai Uniót is az alapító atyák létrehozták, volt olyan szándékuk is, hogy Európában béke legyen, ne legyen többet háború Európában, ezért is gazdaságilag összekapcsolják az országokat. Másrésztről, hogy lenne egy olyan funkció is az Európai Uniónak, hogy a nagy multikkal szemben megvédi a nemzetállamokat. Vannak olyan nagy cégek, amelyeknek a tőkéje, a saját éves forgalma az nagyobb, mint a magyar költségvetés. Nehéz egy-egy ilyen nagy multivállalattal szembeszállni egy-egy olyan országnak, mint Magyarország. Ezért a szuverenitás védelme ma jóval fontosabb, és nyilván a gazdasági érdek sokszor politikai érdekben is megjelenik, a politikai érdek sokszor civilnek mondott, de valójában nyomást gyakorló csoportokban is megjelenik, és éppen ezért a szuverenitás védelme ma sokkal fontosabb. Lehet ezt hivatalnak lehezni, lehet bármi másnak, de a szuverenitás fontos. Azért is fontos, mert az előző Nemzetközi Büntetőbíróságos javaslatnak a zárszavában valami olyasmi mondat hangzott el, hogy azért kell nekünk ebben benne maradni, mert nagyon sok ország benne van. Ez nem egy szuverén álláspont. Szintén az a szuverén álláspont, ha valaki azt mondja, hogy az a nemzeti érdekünk, hogy, és itt ismerteti valaki a nemzeti érdeket, és ezért benne maradunk mondjuk a Nemzetközi Büntetőbíróságban, vagy más kapcsán is. Abból indulunk ki, hogy mi a nemzeti érdek. A szuverenitás védelmi hivatal, vagy maga a szuverenitásnak a védelme ezért különösen fontos most. Hát önök is látják, hát a mindennapjainkat különböző, akár tech cégek, akár multinacionális vállalatok átszövik, befolyásolnak mindenkit. Nekünk, ha egy valamit magára adó ország vagyunk, ettől a befolyástól a saját országunknak az önrendelkezését, a szuverenitását meg kell védeni. Önök ezt kitörlik. Nyilván ezt meg fogják tenni, kétharmaduk van. De akkor mi lesz utána? Hogy fogják önök a magyar szuverenitást megvédeni? Hogy fogják erősíteni a nemzeti önazasságunkat, az országnak a függetlenségét? Mert ez egy érték, hát itt nézzenek körbe ebben az épületben, ez ezért jött létre. Nem azért jött létre a magyar országgyűlés, hogy kiszolgáljuk más országoknak az igényeit, vagy nagy tőkés csoportoknak, külföldi nagyvállalatoknak az igényeit, hanem azért jött létre, hogy mi a magyar emberek érdekében tevékenykedjünk. Mindig. Gondolják végig a történet, nem akarok történelmi órát tartani, nem is kíváncsiak rá szerintem, de ha belegondolnak, mindig akkor éltek jobban a magyar emberek, akár a dualizmus korára is gondolhatnak, vagy a reformkorra, amikor nagyobb volt a szabadság az országnak, nagyobb volt a függetlenség az országnak. Amikor csökkentették az országunk függetlenségét, az emberek is szegényebben éltek. Amikor nőtt, és erre tényleg a dualizmus kora a legjobb példa, a kiegyezés utáni időszak, amikor nőtt Magyarország függetlensége, akkor tudtak az emberek is jobban élni. Ez a korszak, amikor az országunk nagy középületnek egy jó része felépült vidéki nagyvárosokban, a pályaudvartól a városházaig, ebből az időszakból látják azokat az emberlámogatós épületeket, amik létrejöttek akkor, amikor a függetlenségünk nőtt. Ezért kincs a szuverenitás. Mi ennek vagyunk a letéteményesei. 199-en nem adhatjuk föl, hanem ezt őriznünk kell. Ez mindnyájunk számára fontos érték. Tisztelt képviselőtársaim, igyekeztem önöknek megvilágítani nekünk, kereszténydemokratáknak, az előző Fidesz-KDNP-s kormánytagjának, mi volt a szándékunk akkor, amikor akár a szuverenitást védtük, akár a kekvákat létrehoztuk. Én úgy gondolom, hogy gondolják azért még meg, hogy akarnak-e viszonylagos hatályi jogalkotásba belemenni, hiszen ez azt jelenti, hogy korábbi tényeknek a jövőre vonatkozóan van jogi következménye. Ez azt jelenti, hogy egyébként minden ember valamelyest Magyarországon bizonytalanságba kerülhet, hiszen utólag mondják meg, hogy amit korábban tett, annak mi a jogkövetkezménye. Ez nem egy jó út, ez egy veszélyes út, ezért is akár az előző expozéban is hallhattuk, hogy ezt nemzetközi szinten sem támogatják, és nyilván a jogirodalom is ez ellen beszél. Úgyhogy arról beszélt az előterjesztő, és ezzel teljes mértékben egyetértettem, hogy a politika az nyilván szolgálat, és korlátok között kell tartani. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt önök át tudják ültetni a hétköznapokba, a hétköznapok parlamenti gyakorlatába is, mert tegnap, amit itt láthattunk, az nem a szolgálat, meg a korlátok kifejeződése volt miniszterelnök úr részéről sem, amikor átvette teljes mértékben az ülésnek az irányítását. Úgyhogy bízom benne, hogy az önmérséklet, amiről beszéltek, ez valóban nem csak szép szavakban fog megnyilvánulni, hanem tettekben is. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Torockai Lászlónak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, 30 perces időkeretben. Jó, a pulpituson fog szólalni. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, mielőtt az alaptörvény módosításról beszélnék, most rendhagyó módon egy másik témával szeretném kezdeni, és látva a miniszterelnök úr formabontó tevékenységét itt az országgyűlésben, talán ezt most megengedik majd nekem, annál is inkább, mert olyan össznemzeti ügyről van szó, ami mindenféleképpen pártok és a pártpolitika fölött áll. Ma hajnalban, hajnali 5 órakor Nagyváradon a premontrei rendház falát áttörve a román hatalom emberei behatoltak a 300 éves templom épületébe, a sekrestjét lelakatolták, most beszéltem egy órával ezelőtt Fejes Rudolf Anzelm atyával, az apáttal, aki elmondta, hogy nem csak hogy kihurcolták, kilakoltatták hajnali 5 órakor, hanem lelakatolták a sekrestjét és a templomhoz tartozó olyan helyiségeket, ami miatt megszűnt a magyar nyelvű misézés ebben a 300 éves templomban, amely a nagyváradi magyarság és az egyetemes magyarság egyik rendkívül fontos műemléki kegyhelye, épülete. Csak szeretném mondjuk fölhívni arra figyelmet, hogy a Ceausescu kommunista diktatúra idején nem volt olyan, hogy itt megszűnt a magyar nyelvű misézés. Most úgy tűnik, hogy nem lesznek magyar nyelvű misék a következő időszakban. Ez olyan elképesztően vérlázító ügy és helyzet, amiről muszáj ma itt az országgyűlésben beszélni. Annál is inkább, mert miniszterelnök úrnak felhívtam erre az ügyre a figyelmét, aki intézkedett is ebben az ügyben, és az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral tartott találkozóján felhívta a figyelmet arra, hogy elvárja az RMDSZ-től, hogy tegyen lépéseket ebben az ügyben. Én ezt akkor nyilvánosan megköszöntem, nem tudom, hogy ez másoktól elvárható-e itt a parlamentben, de én szoktam ilyeneket csinálni. Én megköszöntem ezt akkor miniszterelnök úrnak, viszont az RMDSZ továbbra is asszisztált ehhez a romániai, illetve nagyváradi önkormányzati eljáráshoz, és 11. napja várom a választ Orbán Anita külügyminiszter asszonytól arra a nyílt levelemre, amit elküldtem egyébként a külügyminisztérium címére, és 11 nappal ezelőtt, sőt még Facebookon is, Messenger üzenetben, mert láttam, hogy el kell ott is küldeni. Semmilyen válasz, semmilyen fórumon nem érkezett erre a nyílt levelemre. Én azt kértem a külügyminiszter asszonytól, hogy rendelje be Románia budapesti nagykövetét ebben az ügyben, tájékozódjon és várja el azt, hogy ez az eljárás legalábbis szűnjön meg, hiszen még jogi eljárások is folynak most éppen a Szatmárnémeti Bíróságon. Tehát 11 napja nem kaptam választ a külügyminiszter asszonytól, így aztán bár 2 alkalommal ezt a nagyváradi hívekkel sikerült megakadályoznunk, csak Tőkés László püspök úr, Borvendég Zsuzsanna, az európai parlamenti képviselőnk és jómagam álltunk ott a magyar hívek mellett, az RMDSZ nem volt ott, nem volt ott egyébként a Fidesz egyetlen képviselője sem, nem volt ott a Tisza párt egyetlen képviselője sem, ugye ez már a választások óta történt az elmúlt hetekben. És amikor ott voltunk, önmagában a jelenlétünk a 200 nagyváradi magyarral elég volt ahhoz, hogy meghátrált a román hatalom, ezért ma hajnalban váratlanul, amikor az atya egyedül tartózkodott a rendházban, a falat áttörve, 300 éves falat áttörve, kibontva behatoltak a rendházba. Ez elképesztő gyalázat és skandallum, és igen, most már nem csak kérem, hanem követelem és elvárom, hogy a magyar kormány ebben az ügyben intézkedjen, és miniszterelnök úr is legközelebb az RMDSZ elnökével, hogyha találkozik, akkor, mivel úgy látszik, hogy a tiszteletteljes kérésnek nem volt semmilyen foganatja, így keményen, vagy keményebben lépjen fel, miniszterelnök úr. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy 4 percen keresztül nem az alaptörvény módosításról beszéltem, ez egy olyan össznemzeti ügy, amiben azt gondolom, hogy félre kell tenni mindenféle pártpolitikai érdeket, vagy tüskéket, vagy egyebet, de majd mindjárt lesznek itt tüskék most, mert most akkor átérek az alaptörvény módosításra, és ezzel kapcsolatban már sokkal keményebb dolgokat szeretnék mondani, vagy keményebben fogok majd fogalmazni. Hát kezdjük akkor úgy, hogy itt elhangzott a Tisza párt részéről, felszólalói részéről az, hogy egy felszabadító élmény a Fidesz kétharmados 16 éves diktatúrája után, egy felszabadító élménynek lehetünk tanulja, amikor az alaptörvény módosításhoz hozzányúlnak. Szeretném arra felhívni a Tisza párt képviselőjének figyelmét, hogy amit most csinálnak, az pontosan az, mint amit az elmúlt 16 évben láttunk. Tehát önök visszaélnek a kétharmados többségükkel. Hogyha alaptörvény módosítást szeretnének, akkor kezdjünk ott, igen, hallom Gulyás Gergőt, már most úgyis itt gergőzés van, meg szokás kiszólni innen a pulpitusról, akkor én is reagálok. Úgy látom, hogy egy új stílus lesz itt az országgyűlésben, a miniszterelnök úrat itt mindenki követi ebben. Tehát akkor szerintem akkor beszéljünk erről is, hogy mi is volt a 16 évben, és miért tartom rendkívül problémásnak azt, amit most itt benyújtott a Tisza párt. Ugye az történt az elmúlt 16 esztendőben, hogy fogta a Fidesz, és a kétharmadával visszaélve próbálta azt az egyébként alkotmányos válsághelyzetet megoldani, ami valójában nem is 1989 és 90 óta áll fent, hanem 1949 óta, a sztálinista úgynevezett alkotmány óta. Magyarországon egy alkotmányos válság van. Ezt nem rendezték akkor, amikor elsikasztották a rendszerváltozást 1989-90-ben sem, toldozgatták a szovjet típusú sztálinista alkotmányt, aztán utána egészen 2011-ig ez így is maradt, és akkor a Fidesz ahelyett, hogy, és mindjárt mondom, hogy szerintem mi az, ami nemzetközi jogilag elfogadható lenne, ahelyett, hogy széles társadalmi egyeztetéssel és egyetértésben, nem úgy, hogy behívnak pár embert, akit önök kiválasztanak és meghallgatják őket, hanem tényleg a nemzetközi jognak megfelelően egy széles társadalmi egyetértésben elkezdenek alkotmányozni a történelmi alkotmányunkat is helyreállítva, hanem ehelyett készítettek egy olyan fideszes pár dokumentumot, egy alaptörvényt, ahol Szájer József és mások írtak preambulumba foglalva a Szent Koronáról és az ezer éves történelmünkről. Szerintem ezt nem így kellett volna csinálni. De nem is úgy, hogy most a Tisza párt csinálja, mert pontosan ugyanazt csinálják. Fogják és hozzányúlnak az alaptörvényhez. A Fidesz által kreált alaptörvényhez hozzányúlnak. Akkor elmondom, hogy szerintem ezt hogy kellett volna csinálni a fideszes kétharmad, illetve a Tisza párt kétharmadának birtokában. Nemzetközi jogi példákat, hogyha nézzünk, akkor ott van Chile esete például, ahol ezt sikeresen végig tudták vinni, ahol tudtak alkotmányozni. A kétharmad jelenleg itt ebben a parlamentben alkotmányozó nemzetgyűlés tud kiírni. És ezt meg tudja tenni a Tisza párt, mi azonnal támogatjuk, tehát tudom, hogy nincs szükség Hóférke és a hét törpe szavazatára, de mi ezt biztos, hogy tudnánk támogatni, hat szavazatra. Önök a kétharmaddal ezt azonnal meg tudják tenni, alkotmányozó nemzetgyűlést kellene kiírni. Abban a pillanatban a parlament utána feloszlatja önmagát, és az alkotmányozó nemzetgyűlés, és mi ezt is támogatnánk, és az alkotmányozó nemzetgyűlés az nem pártok, alkotmányozó nemzetgyűlése, annak egy feladata van, hogy alkotmányoz. Tehát nem pártok, nem a Fidesz és nem a Tisza párt nyúl hozzá az alkotmányhoz, az alaptörvényhez, mint most jelenleg éppen teszik, hanem a magyar nemzet, a magyar nép fog alkotmányozni, ahol nincs 5%-os parlamenti küszöb sem. És az új alkotmány alapján új választást kell kiírni, amit egyébként ebben az esetben teljesen nyugodtak lehetnek, a Tisza párt újra megnyerne. Valószínűleg, azt nem tudom, hogy kétharmaddal, hiszen majd itt a választási szabályokról azért és Hóférkéről még egy-két szót majd szeretnék az alaptörvény módosítás kapcsán mondani, de ez lenne az az elfogadható módszer, egy alkotmányozó nemzetgyűlés, ahogy az alkotmányos válságot, amit évtizedek óta megoldatlan, meg lehetne oldani. Na ennyit arról, hogy mennyire felszabadulás ez a beterjesztés, ez a alaptörvény módosító javaslat. Ez nem felszabadulás diktatúra alól, ez nem alkotmányozás, ugyanazt folytatják, amit az önök által sokat kritizált Fidesz eddig is tett. Ráadásul nem csak magával az alaptörvénnyel és az alkotmányozás folyamatával kapcsolatban csinálják ugyanazt, hanem ráadásul salátaként nyújtották ezt be. Ez megint egy olyan saláta, amiből ugye beletették a szuverenitásvédelmi hivatalt, beletették a kekvát, és beletették azt, hogy a miniszterelnök 8 évig tölthesse be a hivatalát, a pozícióját. Megint összegyúrtak legalább 3 olyan ügyet, amit külön-külön kellett volna beterjeszteni, mert külön-külön kellene ezekről beszélni. De ez egy bevett gyakorlat volt itt az elmúlt években, és úgy látjuk, hogy a Tisza párt pontosan azt fogja csinálni, amit ebben az ügyben egyébként az általa sokat kritizált Fidesz csinált. És ez azért is nagyon veszélyes, mert arra utaló jeleket látunk az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben folyamatosan, hogy a Tisza párt szó szerint vissza akar élni a hatalmával, a kétharmados hatalmával. Szekunder szégyenérzete volt az embernek, amikor végig kellett azt nézni, ahogy miniszterelnök úr dehumanizálni akarta, szénné alázni akarta a köztársasági elnököt. Teljesen mindegy, hogy mit gondolunk Súlyog Tamás köztársasági elnökről. Teljesen mindegy. Nem a mi köztársasági elnökünk, nem mi választottuk meg, nem mi tettük oda. De senkivel ezt nem lehet megtenni, még akkor sem, hogyha nem értünk egyet az ő pozíciójával, a betöltött pozíciójával, vagy nem értünk egyet azzal, hogy egyébként a fideszes kétharmad tette oda. Annál is inkább probléma ez, miniszterelnök úr, tudtam, hogy ezt fogja mondani, de annál is nagyobb probléma ez, miniszterelnök úr, mert hogy önök, ha legalább a választási kampány idején voltak azért erre utaló kijelentései, ha legalább úgy próbálnák megoldani ezt a helyzetet, hogy ha már azt nem tudjuk megakadályozni, vagy legalábbis nem tudjuk önöket rávenni arra, hogy tényleg alkotmányzó nemzetgyűlésen keresztül állítsuk helyre Magyarország alkotmányát, akkor legalább a közvetlen elnökválasztás eszközéhez kellene nyúlni. És azt mi, én azt gondolom, hogy tudjuk is támogatni, bár még nem tárgyaltunk róla, én a magam részéről biztos, hogy tudom majd támogatni. De itt most nem azt akarja, hanem azt akarja, hogy a Fidesz által megválasztott, vagy oda tette, hogy ön szokta mondani, Bábot leváltani, és aztán a Tisza párt ugyanazt meg fogja csinálni a kétharmadával, oda fognak tudni, vagy oda fognak tenni majd valakit, akire persze majd el fogja mondani az RTL-nek adott interjúban, hogy ez nem pártember, akit oda tettek, hanem ez egy köztiszteletben álló ember, hát Súlyog Tamásról ugyanezt a Fidesz el tudja mondani. Miben különböznek önök a Fidesztől? Semmiben. És ráadásul az elmúlt hetek során számos olyan megmozdulása volt miniszterelnök úrnak, ami kifejezetten ijesztő és aggodalomra okot adó. Látom miniszterelnök úr jegyzetel, akkor sorolok, legalább kettőt el fogok mondani. Tegnap fölhívtam önnek a figyelmét arra, hogy bármelyik afrikai diktátor megnyalná a 10 ujját, hogy Havasi Bertalannal elbánt, csak azért, mert a munkahelyén odaállt ön elé, és még akkor szombaton ugye kiadott egy közlönyt, hogy egy sorban leírják, hogy ki van rúgva. De azt nem gondoltam volna, hogy miközben erről beszélek itt tegnap az országgyűlésben, és elmondom önnek, hogy a magántestőrségét irányító embere Tóth Tamás parlamenti képviselő lett, és itt ül a parlamentben, és fölhívtam arra a figyelmét, hogy amikor ellenzéki pártelnök volt Orbán Viktor, akkor a magántestőrségének a vezetőjét úgy hívták, hogy Hajdú János, akiből a TEK, tehát a terrorelhárítási központ főigazgatóját csinálta, emlékszik? Arra mondtam, hogy ne csinálja ugyanazt, mint Orbán Viktor, ne csinálja ugyanazt, mint a Fidesz. Nem gondoltam volna, hogy néhány órával később azonnal intézkedik Hajdú János kirúgásáról. Hát én már nem merek senkit megemlíteni itt az országgyűlésben, mert azonnal ki fogja rúgni, ha ezt megteheti. Tehát nagyon vigyázzon, hogy kit fogok még megemlíteni. Arra kérem, hogy ne éljen vissza a hatalmával. Arra kérem, hogy ne felejtse el, hogy ahogy az előbb, illetve tegnap is már mondtam, valamivel kevesebb, mint 3,4 millió honfitársunk szavazott önökre, de 4,7 millió honfitársunk nem szavazott a Tisza pártra. Ezt soha ne felejtse el, miniszterelnök úr. És ha már miniszterelnök úr olyan nagy előszeretettel, minden egyes alkalommal ugyanazokat ismételgeti a Mi Hazánk mozgalommal kapcsolatban, akkor hagyj reagáljak már erre a hófehérkére, meg a héttörpére, tudom, csak 6, az előbb mondta, hogy csak 6, inkább hófehérke, mint Csipke Józsika. Még inkább hófehérke, mint Csipke Józsika. De miniszterelnök úr, ez nem csak méltatlan, nem csak sérti, nem engem. Hát én rendkívül jókat mulatok ezen egyébként, nekem van humorérzékem, miniszterelnök úrnak is van egyébként. Tehát a múltkor egy fagylaltozóban már a gyermekeim azt mondták, volt hupikék törpike fagyi, és kérdezte az eladó, hogy én mit kérek, és a gyerekeim mondták, hogy hupikék törpike. Tehát én tudok ezen mulatni, miniszterelnök úr. De a 358 ezer honfitársunkat, akik ránk szavazott, azt nem sértheti meg. Egy. Kettő, ami szerintem még ennél is sokkal súlyosabb, miniszterelnök úr, hogy valójában a Mi Hazánk mozgalomnak tudja, hogy miért van ennyi képviselője? És most nem az, hogy ön mit gondol erről. A magyar választási rendszer miatt, ami aránytalan, ami igazságtalan, és egyébként, hogyha arányos lenne a választási rendszer, akkor pont 12 képviselőnk lenne, akkor nem tudom, mihez hasonlítaná az apostolok, vagy mihez, nem tudom, mihez szeretné hasonlítani, de szerintem kell majd beszélnünk a választási rendszer igazságosabbá, arányosabbá tételéről is, miniszterelnök úr. Ha már hozzányúlnak, ha már betesznek egy ilyen, az országgyűlés elé hoznak egy ilyen alaptörvény módosítást, amit csak hogy a tisztelt honfitársaink, a választópolgárok lássák, tehát ez egy ilyen három oldalas félsz munka. Tehát így akarnak alaptörvényt módosítani, ez három oldal. Tehát ez bármelyik gyermek az általános iskolában ennél sokkal komolyabb munkát végez, miniszterelnök úr. Egy-egy sorba le van írva, hogy önök azt szeretnék, hogy 8 évig legyen csak miniszterelnök, persze visszamenőleges hatállyal, éppen akár emberre szabva, igen, ez is benne van, ezt a vak is látja. De hogy ha tényleg alaptörvényt akarnak módosítani, és nem akarják azt a nemzetközi jogilag is elfogadott, meg talán a magyar hagyományokhoz sokkal jobban illő módszert és utat követni, amit az Alkotmányozó Nemzetgyűlés kapcsán fölvázoltam, akkor kezdjék a választási rendszer, a választási szabályok megreformálásával, átírásával. Voltak ilyen mondatai is korábban a kampányban, és nagyon várom, és nagyon tudjuk támogatni, hogyha arányossá és igazságossá teszik a választási rendszert, és akkor mi sem hatan lennénk, a mostani választások alapján sem hatan ülnénk itt, hanem mondjuk 12-en ebben a parlamentben, és a kétharmadot sem lenne olyan könnyű megszerezni ma Magyarországon. Szerintem sokkal demokratikusabb lenne Magyarország. Úgyhogy ezt például tudnánk támogatni, de ezt így megint nem lehet, illetve nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni. És ha már Súlyog Tamás elmozdítását, amit én nem tudok elfogadni, nem Súlyog Tamás személye miatt, hanem ezt a hatalomgyakorlást nem tudjuk elfogadni, hogy ezt önök szeretnék, az előbb elmondottak miatt, akkor még egy dologra hadd hívjam föl a figyelmét. Ugye Lengyelországba vezetett az első útja. Ezt ön tudja, hogy miért pont Donald Tuskhoz ment, és hogy mit kellett megbeszélniük, de talán azt az egy dolgot még nem említette Lengyelország kapcsán, hogy ott Donald Tusk egy olyan politikai családhoz tartozik, én liberál globalistának nevezném, lehet, hogy ön centristának, mindegy, hogy minek nevezzük, ami élesen szemben áll Lengyelország köztársasági elnökének a párt családjával. Ő meg egy szuverenista. És szerintem ez nagyon rendben van. Nagyon komoly politikai vitáik vannak, nagyon éles csatáik vannak, de szerintem a demokráciának és Lengyelországnak is ez jót kell, hogy tegyen, Magyarországnak is jót tenne, hogyha nem az önök párt embere váltaná fel Súlyog Tamást. Térjünk akkor rá egy picit a szuverenitásvédelmi hivatalra. Én nem kétlem, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal gyakorlatilag haszontalan volt az elmúlt időszakban. Tehát én nem nagyon látom, hogy egyébként a szuverenitásvédelmi hivatal milyen eredményeket tudott fölmutatni. Pedig hát szükség lenne arra, hogy védjük Magyarország szuverenitását. És ahelyett, hogy itt ilyen lózungokat mondanánk, szoktunk hallani mindenféle lózungokat, akkor mondok egy-két konkrétumot. És miniszterelnök úrnak tetszeni fog, mert lesz benne meta is. Lesz benne meta is. Úgy járok már, miniszterelnök úr, ezzel a meta kérdéssel, a Facebook kérdésével, ugye miniszterelnök úr is nagyon szerette a történelmet, biztos emlékszik Krisztus előtt második században, jól emlékszem, Kátóra, a római politikusra, aki minden parlamenti vagy szenátusban tartott felszólását Ceterum Censeo-val fejezte be, ugye Kártágót már pedig le kell győzni, én meg akkor lehet, hogy akkor minden felszólásomat azzal fogom befejezni, hogy a metát le kell győzni ahhoz, hogy Magyarországon igazságos választások legyenek, és megszűnjön a külföldi beavatkozás, hogy egy globális óriás cég be tudjon avatkozni a magyarországi választásokba. Nézzük akkor, hogy is jön ide a meta. Hát úgy, hogy a Tisza párt hatalomra kerülését legalább három olyan médium segítette, ami exakt számokkal elég könnyen kimutatható, már csak azért is, mert ugye az első igen nagy vihart és nézettséget kiváltó interjúját, ahol megismerhette önt az egész ország, azt ugye a Partizán YouTube csatornának adta. Most én megnéztem, 2023-ban most ez az utolsó ilyen hozzáférhető nyílt adat, 573 millió forint külföldi támogatás érkezett a Partizán YouTube csatornához, Gulyás Mártonék saját bevallása szerint. Ez a teljes finanszírozás 63%-a, tehát többségében külföldről finanszírozzák azt a YouTube csatornát, ahol önt az egész ország megismerhette, és elindult a Tisza párt a győzelem irányába. Aztán ugye itt jön a meta, hát ugye Ceterum Censeo, a metát le kell győzni. A meta esetében 100%-ban kimondhatjuk, hogy teljesen egy külföldi multicégről, egy óriás vállalatról van szó, amelynek ráadásul most még az adófizetési kötelezettségét is föloldják, föloldották önök, és egyébként ebben sem a Fidesz, sem pedig a Tisza párt semmiféle hogy mondjam, ellenállás nem fejtett ki, olyannyira, hogy egy magyar hirdető ma fordított áfát fizet. Tehát, hogyha hirdet Magyarországon a saját vállalkozásának a pénzéből, az áfát azt is neki kell fizetnie. Tehát, hogy még egy fillért se fizessen a közösbe, a magyar büdzsébe, mert remélem, hogy ebben majd a Tisza párt hoz majd valamilyen változást, biztos, hogy fogunk majd beadni ilyen javaslatokat, hogy a Meta is adózzon. Ha már minden magyar KFT, minden magyar betéti társaság adózik ebben az országban, akkor adózzon a Meta, amely irgalmatlan pénzeket visz ki az országból. És ugye az RTL, ami a jelek szerint az új közmédia lesz, hagy jegyezzem meg, hogy nem csak az RTL és a Meta fonódik össze, ahogy azt tegnap elmondtam a Bertelsmann cégen keresztül, hanem az RTL stúdiójában jó magam, aki mégiscsak azért egy parlamenti párt frakcióvezetője vagyok, még soha életemben nem jártam. Tehát ennyire objektív, ennyire tárgyilagos médiumról beszélünk, az önök kedvenc médiuma, amelynek munkatársai itt ülnek most már a padsorok között, és szinte az összes szóvivőjük az RTL klubtól, az RTL-től érkezett. Az életben még nem hívott meg engem, a stúdiójában soha nem jártam ott, úgyhogy ennyire objektívek, kiegyensúlyozottak és tárgyilagosak. Az RTL Klub tulajdonosa, hogy az RTL Group egy luxemburgi média csoport, teljes mértékben külföldiek. Nem akarom sorolni, még nagyon sok mindent összeírtam, például ugye Márki-Zay Pétert azért említsük meg, a 2022-es választási kampányban ugye kiderült, hogy az Action for Democracy-tól 2 milliárd forint érkezett ugye ahhoz az ellenzéki balliberális összefogáshoz. Tehát az, hogy Magyarországon szükség van a szuverenitás védelmére, az nem kérdés. Óriási szükség van arra, hogy megvédjük a tiszta választásokat, megvédjük Magyarország szuverenitását. De ehhez nem kell a sok milliárd forintból fenntartott sóhivatal. Ebben egyetértünk, miniszterelnök úr, hiszen ha jól végezte volna munkáját mondjuk a szuverenitás védelmi hivatal, akkor nekem most nem kellene erről beszélnem, hogy ezek a médiumok, amelyek eldöntötték a választásokat, ezek hogyan működhettek teljesen zavartalanul, tehették továbbra is a tevékenységüket, és a Meta például hogyan avatkozhatott be a választásokba. Tehát ezt a részét tudjuk támogatni, hogy a szuverenitás védelmi hivatalt a sok milliárd forintos kidobott pénzzel együtt szüntessék meg, de nem kellett volna, még egyszer mondom, egy saláta javaslatba ezt is belegyúrni. Ami pedig a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat illeti, megint szerintem érdemes lett volna külön tárgyalni, de a helyzet az, hogy mi a transzparencia hívei vagyunk. A teljes átláthatóságnak. Ebből a szempontból akár egyetemek esetében, vagy bármilyen intézmény esetében a kiszervezésnek polgármesterként sem voltam híve, és azzal kezdtem a munkámat 2013. decemberében, hogy a fideszes elődön polgármesternél az ilyen fellelt kiszervezéseket visszavettük önkormányzati kézben. Ugyanezt tudom mondani állami szinten is, hogy az állami vagyonnak az államnál van a helye, ott van a legjobb helyen. Látjuk azt a Magyar Nemzeti Bank esetében, hogy az alapítványokon keresztül való kiszervezések, azok hova vezetnek. Azok aztán tényleg a lopáshoz, a korrupcióhoz, vagy éppen a dubai luxusautó gyűjteményhez vezethetnek. Ezért ezt nem tartjuk jónak, nem vádolom egyébként a kekvákat, hát majd a, nem tudom, vagyonvisszaszerzési hatóság, vagy majd az ügyészség megnézi, hogy hogyan működtek. Ez nem a mi dolgunk, vagy nem az én dolgom, tehát nem vádolom őket semmi ilyennel, de a transzparencia kedvéért, az átláthatóság kedvéért tudjuk ezt is támogatni, abban az esetben, hogyha ez megint nem azt jelenti, hogy például az egyetemi oktatás vagy a felsőfokú oktatás esetében, mint hogy azt a CEU példáján láthattuk, megint csak külföldi, ilyen átláthatatlan, ha már a transzparenciáról beszélünk, átláthatatlan magánalapítványokon keresztül, amelyeket bankárok finanszíroznak, globális nagyvállalatok finanszíroznak, szólnak bele a magyar gyermekek vagy a magyar diákok oktatásába. Na, azt sem tudjuk támogatni, és ennek itt kellene szerepelnie. Vagy a szuverenitás kérdésénél, vagy az alapítványi kérdésnél ott kellene szerepelnie, hogy hogyan fogjuk a magyar diákokat, vagy egyáltalán a magyarokat megvédeni az ilyenfajta beavatkozásra, hogy mondjuk agymosást folytassanak külföldről átláthatatlanul működő alapítványok. Akkor ezt is szabályozni kell. Tehát ha nem lehet kekvekva, akkor ezek se, akkor CEU se legyen, akkor így sem működhessen. És ami még a szuverenitás védelemhez tartozik, és ezzel zárom felszólásomat, a szuverenitást, ahogy mondtam, meg kell védeni, és van is rá okunk, hogy megvédjük. De erre vannak állami szervek, jelenleg is vannak állami szervek. úgy kell törvénykezni, úgy kell a jogszabályokat alakítani, és persze az sem baj, hogyha olyan vezetői vannak mondjuk ezeknek az állami szerveknek, akik mondjuk nem valami külföldi magántársaságnak az ügynökei, tehát hogyha ez normálisan tud működni, és olyan jogszabályi környezetet tudunk alkotni, hogy ezek az állami szervek el tudják látni a feladatukat, akkor ezek a szervek, állami szervek is meg tudják védeni Magyarország szuverenitását. Az, hogy erre szükség van, az nem kérdés. De nem tudok se igent, se nemet mondani arra, hogy tudjuk-e ezt az előterjesztést, ezt a alaptörvény módosító javaslatot támogatni. Egyszerűen azért sem lehet erre mit mondani, mert, hogy mondtam, önök összegyúrtak legalább három olyan ügyet, amit nem lehetett volna összegyúrni, és ugyanazt folytatják, amit láttunk itt korábban ezzel a saláta jellegű javaslattal. Én szeretném, hogyha ez megváltozna a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés, most a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi szószóló felszólalása következik.

0: Bizottsága nevében kifejtsem álláspontunkat Magyarország alaptörvények 16. módosítása című TÉPER 51 számon benyújtott törvényjavaslata kapcsán. Tájékoztatom Önöket, hogy bizottságunk a 2026. május 16-ai ülésén, mint a vitához kapcsolódó bizottság az egyes házszabályi rendelkezések 32. paragrafus 2-es bekezdése alapján döntött a részletes vita lefolytatásáról, valamint a 36. paragrafus 5. bekezdése alapján kialakította a törvényjavaslattal kapcsolatos véleményét. Ezúton tájékoztatom a tisztelt házat, hogy Alexandros Pűrosz úr, a görög nemzetiség szószólója a bizottság ülésén jelezte, hogy a TÉPER 51 számú törvényjavaslat véleménye szerint nemzetiségi szempontból nem hordoz relevanciát. Tisztelt ház, a bizottsági ülésen elhangzottak alapján el kell, hogy mondjam, pontosan látjuk, és egyúttal értékeljük is, hogy a hazai őshonos nemzetiségek jogállását szabályozó passzusokat a jelen törvényjavaslat érintetlenül hagyja. Van azonban a javaslatnak egy olyan pontja, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ez pedig a javaslat 4. cikke, amely az alaptörvény 38. cikkének módosításával megteremti a lehetőségét az egyetemek újabb fenntartóváltásának. Ha visszalapozunk a bizottság vagy az országgyűlés korábbi jegyzőkönyveibe, akkor láthatják, 2019-től zajló folyamatoknál is fontosnak tartotta a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága, hogy ezt a folyamatot végigkövesse, és részese legyen a fenntartóváltásokat szabályozó törvényjavaslatok kialakításának. Ezen nem szeretnénk változtatni. Mert mi is itt a tét, hölgyeim és uraim? Nemzetiségi közösségeink megmaradásának egyik fontos záloga a felsőoktatásban működő nemzetiségi szakok léte, az onnan kikerülő pedagógusok és szakemberek száma, felkészültsége és elhivatottsága. Értem, hogy a jelen törvényjavaslat, alaptörvénymódosítás csupán lehetőségét biztosítja annak, hogy a későbbiekben a vagyonkezelő alapítványok megszűnjenek. De láttuk, hogy annó a hazai egyetemek alapítványi fenntartásba kerülése összetett módon befolyásolta az egyetemi kis szakok és a nemzetiségi szakok működését. Akkor a változás alapvetően a finanszírozási logika és a döntéshozatal átalakulásából fakadt. Azt gondolom, hogy egy újbóli változásnál ismét oda kell ezekre figyelnünk, és az első lépéseket most, ma itt lehet megtenni. Tudjuk, hogy a nemzetiségi szakok német, szlovák, román, horvát, roma, görög és egyéb nemzetiségi tanító, óvodapedagógus vagy egyes nemzetiségi bölcsész szakok helyzete sokkal védettebb, mint az egyéb kis szakoké. Bízunk abban, hogy ez a későbbiekben is így marad, hiszen a közfeladatellátási szerződések rendszerében egy rendkívül sajátos és érzékeny területet jelentenek. Mivel Magyarországon a nemzetiségi anyanyelvi oktatás és a pedagógus utánpótlás biztosítása alaptörvényi kötelezettség, ezek a képzések nem működhetnek tisztán a klasszikus, piaci alapú teljesítménymutatók szerint. Ismételten jelzem, hogy egy újabb átalakításnál is meg kell tudnunk védeni, szükség esetén meg kell tudnunk teremteni ezt a védett státuszt, az egyedi finanszírozás lehetőségét. Természetesen úgy, hogy ezek a lehetőségek és a pénzeszközök az egyetemi autonómia rendszerbe ne vesszenek el, és a ténylegesen az adott szaknál kerüljenek átlátható módon felhasználásra. Hohes Haus, ich möchte Sie alle auf die verlässliche Lage dieser Studiengänge aufmerksam machen. Als Nationalitätenpolitiker ist es meine Pflicht, mich immer und überall für Sie einzusetzen und ganz besonders hier im ungarischen Parlament. Tisztelt ház! Nemzetiségpolitikusként kötelességem, hogy minden adandó alkalommal, minden lehetséges fórumon és legfőképpen itt, a Magyar Országgyűlésben felemeljem a szavam értük, felhívjam a nemzetiségi szakok sérülésségére a figyelmüket. A nemzetiségi szakok védelme kiemelt társadalmi és alkotmányos érdek. Kérem, ezt tartsák mindig szem előtt. Herzlichen Dank für das Zuhören. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen felszólalását. Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő és az elsőként szólással jelentkező szószóló 2 perces felszólalására van lehetőség. Tekintettel arra, hogy Nacsa Lőrinc KDNP képviselő jelezte hozzászólását. Megadom a szót 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. A visszamenőleges határól már beszéltek képviselőtársaim, hiszen bele is írták, hogy 1990. május 2-a óta érvényes ez a szabályozás, vagy

0: próbálják érvényesíteni. De lenne itt egy kérdés, miniszterelnök úr, ha jól tudom, ön holnap találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral, vagy a napokban találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral. Neki is meg fogja elmondani, hogy túl hosszú volt az a 14 év, amíg Hollandia miniszterelnöke volt, és hogy nem tette helyesen, hogy nem 8 év után mondott le és keresett másik közjogi tisztséget, vagy meg fogja elmondani, például ha egyszer majd találkozik a már hivatalban nem lévő Angela Merkellel, hiszen ön is 5-ször szavazott Orbán Viktorra, tehát 20 évet adott neki 5-ször 1998-ban, 2010-ben, 14-ben, 18-ban és 22-ben szavazott ön Orbán Viktorra. Tehát, hogy kérdezem, hogy ön akkor még nem gondolta, és 6-szor, sőt lehet, hogy 2006-ban is, csak akkor nem volt miniszterelnök, tisztelt miniszterelnök úr. Tehát, hogy ön akkor még nem gondolta ezt, hogy 8 évbe kellene maximalizálni, hiszen ön 20 évet szeretett volna Orbán Viktornak miniszterelnöki ciklusként adni, hogy mikor változtatta meg útközben a véleményét, és Mark Rutte holland miniszterelnöknek meg fogja mondani, hogy a 14 év az túl sok idő. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő felszólaló Apáti István, Mi Hazánk részéről.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a jelenlegi javaslatban nem egy kiskaput hagytak nyitva, hanem egy várkaput fabrikáltak. És tisztelettel azt javaslom önöknek, hogy fontolják meg a következőket, ezt a tegnap délelőtti igazságügyi bizottság ülésen már elmondtam, hogy úgy határozzák meg a közjogi tisztségek betölthetőségének felső időkorlátját, hogy a miniszterelnöki és a köztársaság elnöki tisztségben eltöltött időt számítsák egybe, ugyanis ha ez nem így kerül rögzítésre, akkor előfordulhat az is, hogy ugyanazon személy 8 évet eltölt miniszterelnökként, és a jelenlegi szabályok szerint 10 évet eltölt köztársaság elnökként. Ha a köztársaság elnöki tisztség időtartamát 6 vagy 7 évre hosszabbítják, ez 20 vagy 22 évre növekedhet, és akkor így fabrikálhatnak önök, ezzel a várkapunyírés megteremtésével a 8 évből 18-at, 20-at vagy 22-t. Úgyhogy az lenne a teljesen korrekt, hogyha az államfői és a kormányfői tisztségben betöltött időt egybeszámítva határozdának meg a maximumot, az persze lehet, hogy akkor a 8 évnél hosszabbat kell rögzíteni, de így akár a putyini modellt sikerülne elkerülni, hiszen tudjuk, hogy ott az orosz kvázi cár milyen trükköket hajtott végre az elmúlt évtizedekben hatalom megtartása érdekében. Ez lenne szerintem a teljesen korrekt szabályozás. Ha már komolyan akarjuk venni saját magunkat, meg önök komolyan akarják venni a saját szabályozásokat, meg a korlátok felállítását, remélem nem úgy gondolkodnak, hogy kivéve a gyevi bírót alapon, amikor az önöknek ez már hátrányos lenne, akkor hirtelen megtorpannak, megremeg a kezük, kimegy a lábukból az erő, és akkor már elkezdenek másféleképpen érvelni, úgyhogy javaslom, hogy a köztársaság elnöke és a miniszterelnök tisztségben eltöltött idők egybeszámításával rögzítsék ezt az időbeli korlátot, ha már nem megnyőzhetőek más irányban. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perces további felszólalása nem jelentkezett senki. Folytatjuk tovább. Tisztelt országgyűlés, most a további képviselői felszólalásokra kerül sor 15 perces időkeretben, az előreírásban leadott felszólalók következnek. Megadom a szót Miskolci Orsolya Tisza képviselőjének. Parancsoljon.
3: Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. Én továbbra is hiszem azt, hogy a mai nap a demokratikus alapok újjáépítésének az első lépése lehet számunkra. Az előttünk fekvő alaptörvénymódosítási javaslat 3 olyan sebet kíván begyógyítani, amelyeket a gátlástalan politikai önzés és a végletekig kifeszített hatalmi koncentráció ejtett hazánkon. Én egyetértek az előterjesztővel is abban, hogy ki kell mondanunk, hogy nincs örökös hatalom, hogy véget kell vetnünk az örökös hatalom illúziójának. A tartós hatalmi koncentráció okán a hatalom birtokosai ugyanis eltávolodnak a valós problémáktól, és az emberek szolgálata helyett a hatalom megtartása válik a legfőbb és végül az egyetlen célukká. Egy egészséges demokrácia azonban sokkal inkább kell, hogy a megújulásról, a politikusok emberekért nyújtott szolgálatáról és a hatalmon lévők folyamatos elszámoltathatóságáról, hogy szóljon. A hatalom koncentrációjának megakadályozása az elmúlt 16 év fényében közös nemzeti érdekünk, így azon időbeli korlát, mely arról rendelkezik hazánkban a miniszterelnöki megbízatás 8 évig legyen betölthető, hatékony eszköz a cél eléréséhez. És ugyanakkor nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy nem feledhetjük el, április 12-én a választók mondták ezt ki, és mondták azt is ki, hogy a hatalom nem lehet senki magánbirtoka. Másodszorban el a kezekkel a közvagyontól. Az elmúlt években egyetemeket, kastélyokat, vállalatokat és felbecsülhetetlen értékű ingatlanokat szerveztek ki közérdekű vagyonkezelő alapítványokba, a KEKVÁK-ba, de ki kell, hogy mondjuk, a KEKVÁK vagyona nemzeti vagyon. Ennek megfelelően a nemzeti vagyon nem a kuratóriumokban kedélyesen döntéshozó pártkatonák magánvagyona, és nem a politikai elit játszótere. A nemzeti vagyon a magyar nemzet közös vagyona, és kizárólag akkor járunk el helyesen, ha ezt a vagyont megvédjük, megóvjuk, és lehetőség szerint gyarapítjuk, az utókornak megőrizzük, és lehetővé tesszük azt, hogy közérdekű célokat szolgáljon. Harmadszor és utoljára pedig ki kell azt is mondanunk, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal alaptörvényi megalapozottsága teljesen indokolatlan, hiszen ez a hivatal soha nem a hazánkat vagy a magyar szuverenitást védte, sokkal inkább a kormány független hangokkal szembeni önkényének és a politikai boszorkány üldözésének eszközeként szolgált. Meggyőződésem, hogy a valódi szuverenitást a stabilan működő jogállami intézményrendszer, a független igazságszolgáltatás és a szabad, gondolkodó polgárok jelentik, nem pedig egy milliárdokból fenntartott politikai célokat szolgáló hivatal. Képviselőtársaim, ez a módosítás az európai és demokratikus Magyarország alapköve, olyan valódi értékek melletti elköteleződés, ahol a hatalmi koncentráció helyett a demokratikus jogelvek adják a stabil alapot az építkezéshez. Kérem, hogy támogassák azt. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselőasszony. Megadom a szót Orbán Balázs, Fidesz részéről 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Elsősorban a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz szeretnék hozzászólni, de ha megengedik, akkor az alaptörvény módosításnak azt a pontját is érinteném, ami ugye a miniszterelnöki tisztség korlátozásáról szól. Nagy érdeklődése. Hallgatom az előterjesztőnek, Mellitei Barna Mártonnak az expozéját, és nem tudtam nem észrevenni az ellentmondást, ugyanis a miniszterelnöki tisztség korlátozása az tulajdonképpen egy demokratikus kontroll elleni érv. Ugye önök úgy gondolkodnak erről a kérdésről, hogy ezt ne demokratikus úton döntsék el innentől kezdve a magyar választópolgárok, hogy kit választanak meg Magyarország miniszterelnökének, hanem mondja meg az alkotmánya. Az alkotmánynak az a rendelkezése, amit önök beletesznek és megszavaznak a szövegben. Tehát ez valójában a demokratikus kontroll elleni érvelés. Az alaptörvény módosítás későbbi szakaszában a KEKVA rendszer megszüntetése és államosításánál, pedig ön is arról beszélt az expozéjában, és ez van az indokolásban, hogy ez a demokratikus kontroll miatt szükséges. Most a kettő egyszerre nem lehet igaz, tehát hogy legalább egy alaptörvény módosítás esetében válasszanak üléspontot, és az üléspont határozza meg az álláspontot, vagy válasszanak álláspontot, és azt határozza meg az üléspontot, mert ez így egy nagy-nagy összevisszaság. Ez látszik a javaslatból, és ez mutatja, hogy valójában kilóg a lóláb, mert itt nincsenek elvek. Látszik, hogy fabrikálják hozzá az elveket, itt hatalmi szándékok vannak, és a hatalmi szándékokhoz pontról pontra egyébként logikailag össze nem illeszthető magyarázatokat kapcsolnak. Ez így finoman szólva nem szép. Egy parlamentáris kormányformában egyszerűen nincs olyan, hogy a miniszterelnöki tisztséget korlátozott. Afrikában lehet, ahogy Gulyás Gergely frakcióvezető mondta, ott van, de nincsen. Akkor kormányformát kell váltani. Félelnöki elnöki rendszert kell bevezetni. Ott lehet. Ilyet értelmetlen csinálni, nem véletlenül Európában kinevettetjük magunkat. De nem erről szerettem volna De nem erről szerettem volna. Akkor vajon, ha ez egy fantasztikus magyar közjogi innováció, miért nem vezették be máshol? Mert a parlamentáris kormányforma logikájának, aminek keretében önök nagy választási győzelmet arattak, és 141 képviselővel mandátumot szereztek, annak ez az értelme, hogy önök határozzák meg azt, hogy ki a miniszterelnök, és önök felelőssége az, csak ha már belemegyünk a részletekbe, mert látom itt a visszajelzésekből. Tehát azért nincs korlátozás, mert az az önök felelőssége. Mert a parlamentáris kormányformában az a dolog lényege, hogy a megválasztott parlamenti képviselő eldönti, akit ugye a nép meghatalmazott, hogy egy személy túl hosszú ideig miniszterelnöke, és mivel önök választják meg a miniszterelnököt, ezért akkor nem választják meg, vagy egy más személyt választanak meg miniszterelnöknek. Tehát azért nincs ilyen, és azért nevettetjük ki magunkat, mert valójában a saját maguk által, a közjogi rendszer által önökre hagyott lehetőséget, felelősséget dobják el egy alaptörvény módosítása. Ezért nem követi ezt a fantasztikus magyar innovációt más közjogi rendszer. Bocsánat, hogy ilyen hosszan reagáltam, csak ha volt reakció, akkor tegyük ezt tisztába. Én a kekvákkal kapcsolatban szerettem volna alapvetően felszólalni. Ugye egy ilyen helyzetben, tehát minden kormányzati működésben van egy vita, ez egy belső vita, nem az ellenzék és a kormánypárt között, hogy mire mennyit költünk. Ugye van egy vita, ott az egészségügyminiszter, ott az új oktatási miniszter, technológia, innováció, energetikai miniszter, mindannyian többet szeretnének költeni a saját területükre. És mindenkinek igaza van, mert többet kell költeni az egészségügyre, az oktatásra, az innovációra és az energetikai átállás területére is. Nem ez a kérdés, mindenki jó szándékúan jár el. A kérdés az az, hogyha jön a pénzügyminiszter, és egyébként nehéz gazdasági helyzet van, és olyan rendszerekről beszélünk, amit hosszú évekig kell megfelelő módon finanszírozni, hogy eredmény legyen, akkor melyik az a szektor, amelyik forráskivonást fog elszenvedni, és melyik az a szektor, ami meg tudja védeni azokat a forrásokat, amik rendelkezésre állnak, sőt, azokat bővíteni tudja hosszú évek alatt. És tudom, hogy önök összeraktak egy olyan kormányprogramot, amelyben minden szektor több pénzt fog kapni, de ezt még azok a választópolgárok is tudják, akik önökre szavaztak, hogy ez nem így lesz. Tehát majd önök is ebben a helyzetbe kerülnek. Mi is ebben a helyzetben voltunk, és éppen ezért hoztuk létre ezt a kekva rendszert. Mert azt láttuk, hogy máshogy a felsőoktatásba juttatott forrásoknak a szintjét egyszerűen nem lehet emelni, és emelni kell, és tartósan kell emelni, és a felsőoktatásban lévő szereplőknek egy kiszámítható, magasabb összegű finanszírozási környezetben kell működniük. És ezt egy alapítványi rendszerrel lehet elérni. Az Amerikai Egyesült Államokban az Ivy League egyetemek, azok így működnek. Az innovációs és technológiai miniszter úrnak mondom, a Harvard, a Yale, a Princeton így működik, és a 19. században mi történt? Endowmenteket kaptak. Mik voltak azok? Részvények voltak, földek voltak, ingatlanok, vagyoni juttatások voltak. Abból lettek olyan egyetemek több mint 100 év után, amilyen egyetemek most. Ez nem csak úgy alakult, ez nem csak egy szándék volt, nem volt elég egy szándékkinyilvánítás. Ehhez hosszú távú elkötelezettség és finanszírozási szükséglet volt. Na most az, hogy a kekva rendszer ebből a szempontból bevált, ebből ugye van egy vitánk, mármint önök között, meg közöttünk. És mikor jöttem be ide a parlament ülésére, akkor van kint egy képviselői információs szolgálat. Fantasztikus kollégák dolgoznak ott, nem tudom, hogy a költségcsökkentés érinti-e őket, remélem, hogy nem. Tehát remélem, hogy nem, meg tudják tartani a munkájukat. Remélem, hogy nem éri őket retorzió azért, mert rájuk fogok hivatkozni. Ugye ez is benne van a pakliba. De itt van egy ilyen papír, képviselői információs szolgálat, felső oktatásról szól, felső oktatásra fordított kormányzati kiadások az Európai Unióban. Itt látszik, hogy GDP arányosan mennyit költünk felsőoktatásra, 0,8-0,9-ről, ez anno itt is látszik, az Európai Unió középmezőnye volt, felmentünk, a legutolsó adat 2024-es, de azóta valószínűleg van frissebb adat is, ami szerintem még jobb, mert az Európai Uniós átlag a válság miatt lefelé ment, tehát 0,8-ról felmentünk 1,4-re. Ebből a papírból az látszik, hogy Magyarország körülbelül top 3-at költ felsőoktatásra az alapítványi rendszerben. Ezek a tények. Nem én mondom, nem fideszes szakértők, nem itt van ez a helyzet. Innen indulunk. Ha az 1,4-et önök föl szeretnék vinni 1,6-ra, 1,7-re, 2-re, az szerintem helyes. Azt támogatni fogjuk. Azt nem értem, hogy ahhoz miért kell szétszedni az alapítványi rendszer. Mert az alapítványi rendszerben most éppen lejárnak a finanszírozási szerződések, újra lehet őket kötni. Olyan feltételek szerint, amit akarnak. Át lehet nézni a kuratóriumokat. Be lehet rakni új embereket. Ezt mind meg lehet csinálni. Ehhez nem kell az az alaptörvénymódosítás és az a szöveg, amit előterjesztettek. Az egy dologhoz kell. Ha az alapítványi rendszert meg akarják szüntetni, azért, mert a forrásokat vissza akarják vonni. És a belső egyeztetés eredményeképpen majd el akarják dönteni, hogy mire költik. Egészségügyre, nem tudom, társadalmi egyeztetésre, kommunikációra, bármi másra. Eldönthetik. Tehát ez a javaslat, ez a szöveg, ez a szavak általánosan elfogadott jelentése és a józan ész alapján, ez semmi máshoz nem kell, csak ahhoz, hogyha forráskivonást terveznek. Lehet azt mondani, hogy nem ez a terv. Persze, nyilván ezt fogják mondani. De ettől még ez a szöveg, ennek ágyaz meg. Az, hogy a nemzeti vagyon körébe tartoznak, az evidencia. Az természetesen azt a vonalat támogatni tudjuk. Most is közbeszerzés alá tartoznak, közérdekű adatok nyilvánossági követelményeinek megfelelnek, egyébként pedig az EU-stat is költségvetési körbe sorolja őket. Ezt itt senki nem vitatta. Ez így a helyes. Ezt ki lehet mondani, ez egy evidencia. A másik, ugye, amit már itt Gulyás Gergely is említett, vannak olyan alapítványok, amelyeket nem az állam alapított. Ezek magánalapítású alapítványok. Ezek 30 éves, több évtizedes magánalapítványok. Egyiket a mostani miniszterelnök példaképe, állítólagos példaképe, Antal József alapította személyesen. Ez a javaslat ezzel a szöveggel bezúzaszthatóvá teszi azt az alapítványt, amit Antal József alapított. Mi értelme van ennek? A másik alapítvány, amiről szó van, aminek én is ugye kuratóriumi elnöke vagyok, az egy 30 éves magánalapítvány. Azt megpróbálták már tönkretenni, tehát volt már ilyen, 2002 és 2010 között a fűtést megpróbálták lekapcsolni, meg egy csomó ilyen történet, ismerjük ezeket. A Batthyány Lajos alapítványt is megpróbálták az Ötvös utcából kirakni 2002 és 2010 között. Ismerjük ezeket a dolgokat. Tehát én értem, hogy ezekben az alapítványokban az állam beszállt, mint csatlakozó. Ez azt a célt szolgálta, hogy ne csak közoktatás legyen, ne csak felsőoktatás legyen, hanem amellett legyen egy nagy tehetséggondozó nemzeti intézményrendszer. Magyarország van elég erős ahhoz, hogy ne csak külföldi forrásokból végezzen tehetséggondozó tevékenységet, és ne csak egy-egy intézményhez kapcsolódjon. Ezért támogatta meg az MCC-t, ami egy 30 éve működő magánalapítvány. Hogy az alapítvány jól gazdálkodik-e? Jól. És ezt nem is tudják megkérdőjelezni. És tudják miért? Csak mielőtt itt a nagy nevetés elkezdődik. Van olyan kormánytag, akinek a közeli hozzátartozója az MCC-be jár. És van olyan állami tisztségviselő, nem a Fidesz, hanem a Tisza által kinevezett és helyzetbe hozott, akinek a közeli hozzátartozója oda jár. Úgyhogy csak óvatosan, jó? Tehát ez egy jó szakmai program, és egy jó műhely, amit önök és az egyébként az önök környezetében lévő tehetséges emberek is igénybe vesznek, és ez szerintem így van jól. Ha az állam úgy dönt, és erre tesz fenn a képviselő úr javaslatot, hogy az állam, mint csatlakozó által bevitt vagyonokat az állam vissza akarja kapni, azt meg lehet tenni. Azt meg lehet tenni, arról lehet tárgyalni, azt vissza lehet venni. Az állam ott van a törvényben, hogy mit adott, azt vissza lehet venni. Ott van a vagyonjuttatás, azt vissza lehet venni. De ehhez az alaptörvénymódosításhoz, arra nincs szükség. Különösen kétharmados többség. Ez az alaptörvénymódosítás ebben a szövegben és ebben a megszövegezésben azoknak a magánalapítványoknak, amelyek azelőtt is léteztek már, hogy a Tisza létezett, és akkor is létezni fognak, amikor már a Tisza nem lesz, ezeknek a bezúzását jelenti. Ilyet nem lehet egy demokratikus jogállamban megcsinálni, és amikor a miniszterelnök egyébként ezzel összefüggésben fenyegeti a magyar állami vezetőknek a magyar stratégiai ágazatba tartozó vállalatoknak a vezetőit, akkor bezuhannak a részvényárfolyamok. És akkor a befektetők azon gondolkodnak, hogyha ilyet meg lehet csinálni most, akkor hogy lehet megcsinálni azután? Tehát azt szeretném mondani, hogy ez az alaptörvény módosítás, én értem az önök célját. És ez rendben is van. 22-ben a Kekva modellt kétharmados többséggel támogatták az emberek. Valóban önök 26-ban a Kekva modellel szemben kampányoltak, arra kaptak kétharmados többséget. Lehet tárgyalni, de ott vannak működő rendszerek. Működő rendszerek. Magán jogalanyok. Nem lehet alapítványokat megszüntetni, aminek semmi köze az államhoz. Nem lehet az alapítói jogokat semmibe venni. Nem lehet olyan vagyonelemeket, amiket nem közvetlenül az államtól kapott. Ott magáncégek vannak, tőzsdei cégek is. Ezeket nem lehet államosítani. Tehát egyébként, bocsánat, csak ha már a vagyon értékéről beszélünk, ott vannak a nyilvános beszámolók is. Azok is ugyanúgy elérhetőleg, mint a képviselői információs szolgálatnak az anyagai. Aki veszi rá a fáradtságot, meg tudja nézni, a vagyon értéke magasabb, mint akkori értéke, mint mikor az alapítvány kapta. Több vagyon van az alapítványnak, többet ér ugyanaz a vagyon, mint mikor megkapta. Jobban gazdálkodott, mint hogyha az államnál lettek volna ezek a vagyonelemek. Tehát több tudás, nyilvános információ, kevesebb hőbörgés. Tehát azt szeretném mondani, hogy van itt 8000 gyerek. Van itt 8000 gyerek ebben a konkrét esetben. Egy részük több tucatnyian külföldi ösztöndíjra pályázom. És vissza fogják venni tőlük az összegeket? Mert az alaptörvény módosítás, amit a jogi iskolában meg lehet nézni, az ezt is tartalmazza. Majd hogy jön a NAV, és zárolja a számlát annak a 8000 diáknak, aki menne az Ivy League egyetemekre, meg ilyen-olyan rendszerekre. Tehát én nem olyan dolgokat, bocsánat, a félreértések elkerülése véget, én nem olyan dolgokat mondok, amikre önök feltétlenül készülnek. Én azt feltételezem, hogy önök ilyenekre nem készülnek. De azt látom, hogy a benyújtott szöveg ezt a kaput nyitja ki. És ezt a kaput szerintem önök sem szeretnék kinyitni. Mert ez egyébként Magyarország érdeke, hogy ezt a kaput ne nyissuk ki. Én azt szeretném kérni önöktől, hogyha el is fogadják ezt az alkotmánymódosítást. Nyilvánvalóan ezt a pontot ilyen szövegjavaslata nem tudja támogatni. Szerintem jó érzéssel senki, de itt a Fidesz-KDNP oldalán biztos, hogy senki. De ha el is fogadják ezt, akkor is józanság, higgadtságot szeretnék kérni, tárgyalást. Ez nem pusztítás, hanem a rendezés. Ez az, amire mindannyian szerződtünk, és ez az, amire a felhatalmazása, azt hiszem, minden megválasztott országgyűlési képviselőnek szól. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.
1: Köszönöm szépen képviselő úrnak a felszólalást. Megadom a szót Hargitay Jánosnak a KDNP részéről 15 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. A vezérszónokokat végighallgatva lehetőségem van reagálni az ő mondandójukra. Torockai képviselőt mindig szívesen hallgatom, de két megállapítása kapcsán azt gondolom, hogy ellent kell mondanom neki. Lehetne persze alkotmányozó nemzetgyűléssel is alkotmányt alkotani, ez egy ilyen szép elképzelés, de hát realitása nincs. A parlament kapott felhatalmazást arra, hogy alkotmányozzon, ez a jelenlegi keretek között a Tiszának adott egyértelmű lehetőséget, a nemzet, hogy az alkotmányhoz hozzányúljon, ezt teszik most is. És az sem mondható, hogy ez egy salátatörvény, ami előttünk van, mert a salátatörvény kategóriáját nyilvánvalóan nem erre használjuk, azt, hogy az alkotmánynak, vagy az alaptörvénynek egy-egy cikkeléhez egy alkotmányozási keretben nyúlnak hozzá, ettől ezt én nem minősíteném salátatörvénynek. Először arról szeretnék beszélni, a Mohácsi csata hőseinek emlékévében, aminek a legjobban örülök, hogy kikerült az alkotmányozás gondolkodásából a keresztény kultúrának gyakorlatilag védelmének megtagadása, mert ez most már itt nincs napirenden. Ezt egyszerűen fájdalomként éltem meg. A politikában a szimbólumok is fontosak. Az előző országgyűlés az indítványomra ezt az évet a Mohácsi csata hőseinek emlékévé nyilvánította. Meggyőződésem, ha önök itt lettek volna a parlamentben, ugyanúgy megszavazták volna az emögött lévő gondolatot, mint ahogy az előző országgyűlés ezt egyhangulag tette. 500 évvel ezelőtt ott a Mohácsi csata síkon egy közép-európai sereg szenvedett vereséget az oszmánokkal szemben, az oszmán világhatalommal szemben. Ott a Mohácsi csatasíkon meghalt 5000 cseh, 1500 lengyel, németek, osztrákok, magyarok, horvátok és szerbek. Közép-Európa szenvedett vereséget. És mi az, amit ők védtek akkor 500 évvel ezelőtt? A keresztény Európát is, természetesen benne Magyarországot is. És nekem parlamenti képviselőként meg kellett volna élnem önökkel együtt, hogy 500 évvel később, pont a Mohácsi ősök emlékévében ezeket az értékeket kilugozzuk az alaptörvényből. Hála Istennek ez nincs így. Köszönöm, hogy ezt ilyen szempontból meggondolták magukat. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy az az alaptörvény, aminek most önök a módosítására készülnek, annak a nemzeti hitvallás részében nagy valószínűséggel a jelenlegi parlamentben ülők többsége is egyetért. Abban, hogy büszkék vagyunk arra, mert ilyen mondatok vannak ebben megfogalmazva, hogy Szent István, tehát mi büszkék vagyunk arra, hogy Szent István a keresztény Európa részévé tette ezt az országot. Büszkék vagyunk arra, hogy eleink a magyar szabadság és függetlenség érdekében számtalanszor megnyilvánultak. Büszkék vagyunk arra, hogy ezeket az európai értékeket a magyar eleink mindig védték. És ezért lett volna fájdalmasan megélnünk azt, hogyha mondjuk pont a csata hőseinek emlékévébe ezeket az értékeket félretesszük. A módosítást, az alkotmányozásnak ezt tekintem a legpozitívabb részének, hogy ez kikerült ebből a rendszerből. Ami napirenden van, ahhoz röviden néhány gondolat erejéig szeretnék hozzászólni. Nyilvánvalóan a legizgalmasabb kérdés, bár mindegyik izgalmas, az a miniszterelnök mandátumának 8 évben való rögzítés. Az általános indokolás így szól, jelenlegi helyzetben mondják önök, a jelenlegi helyzetben ezt 8 évben kellene rögzíteni. Ez nekem azt is mondhatja, hogy lehetnek más helyzetek. Könnyen előjöhet az a helyzet, ami nem a jelenlegi helyzet, amikor nem 8 évet fognak mondani, hanem esetleg egy hosszabb időszakot fognak mondani. Azokkal értek egyet, akik azt mondják, jogot értő emberként, hogy mindenre lehetőségük van. Lehetőségük van arra, hogy 8 évet betonozzanak bele, és arra is persze lehetőségük lenne, hogy ne tegyenek egy ilyen indokolatlan lépést, mert hogy az indokolatlan, az egész biztos. És ez csak Orbán Viktorról szól, ezt nyugodtan kimondhatjuk, nincs itt köztünk, mégis állandóan Orbán Viktor szelleme lebeg ebbe a házban. Ez a módosítás erről szól, és teljesen indokolatlanul. Orbán Viktor körülbelül az én korosztályom, én egy pár évvel hosszabb vagyok nála, de ő nem sokkal rövidebb. Ebben az életkorban az ember már sokkal inkább hátra tekint, és nem előre. Tehát nem kell félniük valami olyantól, amitől félni egyszerűen nem is realitás, és ezért egy olyan alaptörvénymódosítást tenni, amit semmi nem indokol. Megpróbálok mondani egy észszerű érvet is, mert persze, amit itt az előbb Orbán Viktor kapcsán elmondtam, néhányan mosolyognak, hogy nem erről van szó. Akkor hivatkozom az alaptörvény 18. cikkelyére. Ez a cikkely azt mondja, hogy a miniszterelnök határozza meg a kormány általános politikáját. És ez így helyes. Ez ma Magyar Péter miniszterelnök úr, ahogy itt dominálja az országgyűlés ülését önök között, a minden percükben meghatározza ő a kormány általános politikáját. Miért tudja meghatározni? Így volt ezzel persze Orbán Viktor is. Másként működött a házban, de a lehetőségei megvoltak erre. Miért tudja meghatározni a kormány általános politikáját? Mert van egy szerződés közte és a választók között is. Ezt a választásokon kapták ezt a felhatalmazást. A politikai munkát, ha úgy tetszik, tökéletesen elvégezték, mert nagy felhatalmazást kaptak a választóktól. És én ezt tudomásul is veszem. De amikor azt mondják, hogy 8 év után ez a folyamat megszakad, akkor a következő helyzet kerülhet elő. Van egy miniszterelnök, amit megválasztották, megválasztottak önök vagy bárki utánunk, és már van egy 7 éves mandátuma. A választóktól, mert jól végezte a dolgát, kap újra felhatalmazást arra, hogy igen, barátom, te határozd meg a kormány általános politikáját. És akkor egy év múlva az alaptörvény korlátja belép, és azt mondja, hogy na, hiába volt választói felhatalmazás, add át a mandátumot valami másnak. Bizonytalanságot hoz be a magyar közjogi rendszerben, nem kellene élni ezzel a lehetőséggel ilyen szempontból. A magyar kormányzati rendszer Európában is azért jelentett értéket, mert stabil. Itt nem buktak meg kormányok. Ez a módosítás, amit önök behoznak, ez bizonytalanságot hoz be ebbe a rendszerbe, és ezért én azt mondom önöknek, hogy ne éljenek ezzel, fontolják meg, vagy legalább árnyalják ezt a szabályozást. Szuverenitásvédelmi hivatal kérdése. A szuverenitás védelmének fontosságát ebben a globalizált világban, amikor azokkal az új technikai vívmányokkal, amivel mindannyian élünk, és mindannyiunknak lehetősége van ezzel élni, ezzel vissza is lehet élni. Más erőközpontok befolyással vannak a saját életünkre, és akár a saját életünket úgy hangolják át, ahogy azt mi nem szeretnénk. Ez mind-mind szuverenitási kérdést. Valamilyen módon ez ellen védekezni kell. A szuverenitás védelmi hivatalt, amit most önök egy tolvonással eltörölnek, én nem tekintem a legsikerültebb szabályozásunknak és a legsikerültebb intézményünknek. Tehát ha eltörlik ezt a hivatalt, tegyék, van rá felhatalmazásuk, de a szuverenitás védelmének fontossága az a kormányzati tevékenységük fókuszában legyen és maradjon, mert ez rendkívül fontos kérdés. Kekvákról néhány mondat. Orbán Balázs hosszasan és logikusan érvelt a Kekva rendszer létrehozása mellett. Nagyon jól tudom, hogy alapvetően azokkal van bajuk, akik személyükben ezt a Kekva rendszert egy-egy helyen működtetik. Lehetőségük van kicserélni ezeket a személyeket. Ilyen szempontból lehet, hogy inkább megfelelnek az Európai Unió eljárásainak is. De indulatból ne dobják ki ezt az intézményt. Ami itt készül, az még nekem azt mondja, hogy az indulat még nem hatalmasodott teljesen el, mert csak a lehetőségét teremtik meg annak, hogy igazítsanak ezen a rendszeren. Ha ebből egy észszerű vita eredményeként eredményesebben működő kekvák létrejönnek, akkor az nem tragikus, amit csinálnak. Ha indulatból csinálnak valamit végig, az számtalan problémát okozhat. Önök költségvetéssel is gazdálkodnak. Szűkösek a költségvetési források, mindig ezt fogják érezni, nem csak most, a kormányzásuk vége felé is ezt fogják érezni. Amikor a kekvákat létrehoztuk, akkor egy olyan rendszert akartunk létrehozni, ami nem csak költségvetési forrásokból él, és a mindenkori miniszter irányítása alatt van. Egy kicsit távolabb akartuk elhelyezni ezt a rendszert az állami köldögzsinórtól, és ami sokkal fontosabb volt, más forrásokat is be akartunk vonni ennek a rendszernek a működtetésébe. Én erre még látok lehetőséget, hogy a jövőben is így tud működni. Azt kérem, hogy a kekvák kapcsán tárgyaljanak azokkal, akikkel tárgyalni kell. Itt a parlamentben is beszéljünk a további jogalkotás alakítása kapcsán erről a kérdésről, mert meggyőződésem, hogy ez a rendszer sokkal több eredményt hordoz, és eredményeket tud felmutatni már ma is, mint hogy indulatból kidobjuk a magyar alkotrányos rendszerből ezt az intézményt. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Hankó Balázsnak a Fidesz részéről.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, köszönöm szépen a szót. Engedjék meg, hogy a 16. alaptörvény módosítás kapcsán annak egy pontjáról beszéljek, mégpedig a Kekva struktúráról, a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról, és engedjék meg, hogy azoknak is a körét leszűkítsem arra a 21 egyetemre, amely 21 egyetem fenntartójaként a KEKVA struktúra működik. Az alaptörvényi módosítás alapvetően írja át, írja fölül mindazt, amit a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentenek. Ennek a struktúrának a második eleme az a 2021. évi 9-es törvény, amely magáról a KEKVA működési modellről ír, és mind a 21 egyetem esetében sarkalatos, tatuáló törvények vannak, amelyek a KEKVA vagyonjuttatásait, az egyetemek vagyonjuttatásait, és ehhez kapcsolódóan azt a közfeladatot mutatják be, amelyet az intézményeknek szükséges ellátnia. Ezen alapul az a hosszú távú finanszírozási szerződés, az a 6 éves közfeladat finanszírozási szerződés, amely az egyetemekkel és az alapítványokkal kötetett. Nézzük meg, hogy az elmúlt évek során, az elmúlt bő 5 év során az új struktúra milyen eredményeket ért el. 30 ezer egyetem van a világban. Egyre erősödő nemzetközi verseny van az egyetemek között a nemzetközi rangsorokban. Úgy indultunk az új struktúra előtt, hogy 6 egyetemünk volt a legjobb 5%-ban, most 12 van. Van 3 egyetemünk a világ legjobb 2%-ában, köztük a Szegedi Tudományegyetem is, és a Debrecen Egyetem is, és van egyetemünk a Semmelweis Egyetem révén a 272. helyen. Így reális az a cél, amit annak idején kitűztünk, hogy 2030-ra legyen magyar egyetem a világ legjobb 100 egyeteme között. Ambiciózusabbak vagyunk, mint a TISZA programja, amely 2035-re vár egy egyetemet a legjobb 200-ba. De ha tovább boncolgatjuk ezt a kérdést, azt látjuk, hogy az egyes tudományterületeken, ahol szintén top 200-ba való kerülést várnak, az Állatorvos Tudományi Egyetem már az 59. helyen van, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem az Agrár Egyetemek legjobb 100-ában van, és az orvosképzésben is a legjobb 200-ban ott van a Semmelweis. Erősödő nemzetközi verseny, előre léptek a magyar egyetemek. Vonzóbbak lettek a magyar egyetemek. Úgy indultunk, hogy 5 évvel ezelőtt 280 ezer egyetemistánk volt. Most 350 ezer egyetemista van. És eljutottunk oda, hogy minden második egyetemista vidéki egyetemre jár. És eljutottunk oda, hogy 60%-ból nőtt a hátrányos helyzetből felvettek száma a magyar egyetemeken. És eljutottunk oda, hogy a műszaki természettudomány mérnök informatika töletre 55%-kal több felvettünk van, mint amikor az új struktúrát indítottuk. És igen, a tanárképzésnél is több, mint dupláztunk. 7334 felvettünk volt a tanárképzésben, és most 16754-nél tartunk. És az idei felvételi az elmúlt másfél évtized legnagyobb jelentkezési számát hozta több mint 140 ezer fiatallal. Versenyképesebbek és vonzóbbak lettek az egyetemek. A nemzetközi tudományos teljesítményük is erősödött. A teljesítményfinanszírozásnak köszönhetően a legjobb 25%-ba vagy a legjobb 10%-ba tartozó nemzetközi lapok esetében 5 év alatt 70%-kal nőtt a publikációk száma. Háromszorozódott a KFI bevétel. Több mint 100 szabadalomnál tartunk már évente. És a vonzás jelenti azt is, hogy nőtt a külföldi hallgatók száma, elérve az 50 ezres számot. És ha az egyetemistákat kérdezzük, 10-ből 8 egyetemista a barátainak a saját egyetemét és a saját szakát ajánlja. Minek köszönhető mindez? Köszönhető az oktatóknak, a kutatóknak, az egyetemen dolgozóknak, de köszönhető ez annak az új struktúrának, ami rugalmasabb, kiszámíthatóbb, teljesítményorientáltabb, és igen, autonómabb. Jó tudni azt, hogy ami alapján azt állítják a magyar egyetemekről, hogy nem autonómak, az Európai Egyetemi Szövetség egy el nem végzett vizsgálatára utal. Nem folytatták le az autonómia vizsgálatot, hanem tételesen ezt állították vizsgálat nélkül, és van olyan vidéki egyetemünk, aki éppen az Európai Bírósági Perben kért meg nagy nemzetközi szakértőt arra, hogy világítsa át a pénzügyi, a szervezeti, az oktatási, kutatási és a munkáltatói autonómiát. Minden esetben Európa élvonalában volt. És ha már Európai Bíróság és Európai Bizottság, az Országgyűlés 2024 őszén fogadta el azt a törvényt, amiben a kuratóriumi tagok összeférhetetlenségét, a lehűlési idejét, a 2x6 éves kuratóriumi ciklust, az integritás hatóság ellenőrzési lehetőségeit biztosította. De mégsem adta az Európai Bizottság vissza az Erasmus és Horizon jogosultságokat, mert újabb feltételeket szabott. Itt éppen azt, hogy a kuratórium tagság legyen összeférhetetlen a rektoroknak, és az egyetemi kutatóknak, és az egyetemi professzoroknak. Azt is érdemes tudnunk, hogy nem csak hogy kormányzati szektorba sorolt vagyonról van szó, hanem az oktatási és kutatási és hallgatói infrastruktúra 97%-a az egyetemek tulajdona, és az egyetemek a vagyona ezt. Mindennek az elvétele forrás kivonás jelent. Mi köszönhető ebből a struktúrának? Az, hogy egy államháztartáson kívül működő, hosszú távú kereteket biztosító, kiszámítható keretrendszer lett. Olyan teljesítményelvárásokkal, amelynél elszámolható oktatási, kutatási, tudományos, innovációs és nemzetközi teljesítményt kell az egyetemeknek ahhoz teljesíteni, hogy a GDP-ban azt az emelkedő százalékot elérjék, amely az elmúlt időszakban közel háromszorosára nőtt egyetemeinknek a finanszírozása. 2021 óta minden modellváltás, minden megújulás esetében a szenátusok támogatását bírta. Csak akkor történt kormánydöntés, csak akkor fogadta az országgyűlés a vonatkozó jogszabályt, ha a szenátus ezt támogatta. Valamennyi szenátusi döntés összességében a szenátusi tagok 87%-os támogatottságát írta. Autonóm módon, ezeken az elveken. Éppen ezért minden változás az egyetemekkel egyeztetve, az egyetemi szenátusokkal egyeztetve valósítható meg. Az új modell sikeres, mutatják az eredmények. Az új struktúra sikeres, mutatják az eredmények. Minden modellt és struktúrát lehet és kell is változtatni. De a struktúra teljes felbontása azokkal a versenyképességi eredményekkel, a továbbvitelének kockázatát jelentősen megemeli, amivel magyar egyetem, magyar egyetemek Európa és a világ élvonalába emelkedhetnek. Az elmúlt évek bizonyítéka annak, hogy az új struktúrával, az egyetemi kiválóságokkal előre léptünk. Ezért módosítani és egyeztetni kérem önöket, és a modell struktúráját továbbvinni szíveskedjenek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Torockai Lászlónak a Mi Hazánk részéről.
7: Köszönöm a szót, elnök asszony. Apáti István képviselőtársamhoz szeretnék csatlakozni még az alaptörvény módosításról szóló vita kapcsán, ugyanis hogyha az lenne a céljuk az alaptörvény módosítás esetében, hogy egy olyan politikus, egy olyan politikai vezető, aki mondjuk beleszerelmesedik a hatalomba, az csak 8 évig tudja azt gyakorolni, akkor játszanak el azzal a gondolattal, hogy mondjuk 8 évig miniszterelnök ez a hatalomba beleszerelmesedett gollamgyűrűjét elengedni képtelen politikai vezető, és utána átül a köztársasági elnöki székbe. Ugye ma Magyarországon a jelenlegi szabályozás alapján 2 cikluson keresztül, 2x5 éven keresztül köztársasági elnök is lehet. Tehát mondjuk, hogyha esetleg megtörténne Magyar Péterrel ez a dolog, hogy annyira beleszerelmesedik a hatalomba gollamgyűrűjébe, hogy nem tudja elereszteni, akkor még 18 évig tudja boldogítani Magyarországot. Az több, mint ameddig mondjuk Orbán Viktor az elmúlt 16 évben Magyarországot miniszterelnökként vezette. És hát vannak olyan országok, a világon, nem is egy, ahol erre látunk példákat. Tehát Apáti István javaslatát mindenféleképpen tudom még támogatni, és ezzel szerettem volna még kiegészíteni a vezérszónoki felszólalásomat, hogy a kettőt együtt érdemes nézni és így szabályozni. Talán ezért sem annyira jó és nem is érthető ez a fajta sietség az önök részéről, hiszen elvileg, ha a Magyar Péter idegrendszere, fizikai állapota bírni fogja a következő 4 évet, akkor még van rengeteg idejük ahhoz, hogy megfelelően szabályozzák ezt a kérdést. Hogy mondtam, mi nem zárkózunk el attól, hogy a miniszterelnök esetében, ahogy a köztársasági elnök esetében is korlátozzuk a hatalomgyakorlás időszakát, hiszen erre tényleg nagyon sok példa lehet látni, hogy idővel, hát hogy mondjam, megromlik a hatalomhoz való hozzáállása egy-egy állami vezetőnek, nem csak Magyarországon, a világon is láttunk már erre példát, de szerintem ezt gondolják át sokkal jobban, és talán nem kellett volna ennyire sietve. Én továbbra is fönntartom azt, hogy saláta formájában beadni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a felszólalást. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben. Géppel jelezze, hogyha igen. Nem látok jelentkezést. Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, ezért az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben. Igen, megadom a szót.
8: Most jó, köszönöm szépen, akkor arra nincs szükség. Tisztelt Ház, köszönöm szépen a szót, én igyekszem nem kihasználni a 30 perces időszakot. Szeretnék viszont válaszolni a felmerült kérdésekre. Először nem biztos, hogy fontossági, talán udvariasági szempontból Hargitay kolléga úrnak, képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Egyrészt köszönöm, hogy jelezte ön is, hogy nem saláta törvényről van szó, és azt is elismeri, hogy jogunk van arra, hogy ilyen a törvényt alkossunk. A keresztény értékek védelmével kapcsolatban viszont szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy teljes félreértés, itt semmi olyan szándék, sem az eredeti előterjesztésben, sem később nem volt, hogy magyar kormány, Magyarország, parlament, országgyűlés, magyar állami szervek ne védjék meg a keresztény kultúrát és értéket. Csak szeretném, ahogy ön is hivatkozott, a nemzeti hitvallásra hivatkozni, illetve az alaptörvény 16. cikkének is, a 6. bekezdésre talán azt mondja, hogy biztosítja hazánk alkotmányos önazonosságát és a keresztény kultúrát, úgyhogy semmiféle ilyen szándék nem volt. Ez valójában egy megismétlés volt, ez a Szolidaritásvédelmi Hivatal megalapozásáról szóló jogszabálynak, pontosabban a törvényhelynek a első része egyébként is szerepel az alaptörvényünkben, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy ez a félreértés adott okot, de talán akkor ezt tisztáztuk. Nem hiszem, hogy fontossági sorrendben megyünk, de a kekvákkal kapcsolatban két dolgot hadd mondjak el. Egyik az az, hogy ez, amit most előterjesztettünk, alkotmánymódosítást, alaptörvénymódosítást, ez a lehetőséget teremti meg arra, hogy a kekva modellt megszüntessük. Az, hogy a kekvákkal pontosan milyen módon és milyen ütemben fog történni, az egy külön előterjesztés lesz. Nem is biztos, hogy én fogom azt megtenni. Mindenesetre szeretnék arra hivatkozni, hogy hát elhangzott, hogy az oktatási kekváknak milyen elképesztő értékei, eredményei vannak. Szeretném azt is elmondani önöknek, hogy nem csak oktatási kekvák vannak, illetve az oktatási kekvákhoz kapcsolódóan is számtalan biztonság, visszaélés volt. Ezzel kapcsolatban kaptunk alapvető felhatalmazást ennek a kérdésnek a rendezésére. A Szuverenitásvédelmi Hivatallal kapcsolatban, ha jól értem, akkor egyetlen képviselő, tehát még a fideszes képviselők sem azt mondták, hogy ezt az intézményt kéne fenntartani, hanem arra hivatkoztak, hogy a szuverenitásvédelem az egy fontos kérdés. Ezzel szerintem a tisztelt ház egyetlen képviselő sem szeretne vitatkozni. Minden így gond, nem tudom, hogyha ön vitatkozik vele, akkor lehet, de szerintem senki nem gondolkodik azon, hogy Magyarország szuverenitását azt föl kéne adni. Azt is gondoljuk, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal, ahogy korábban jeleztem, egy olyan hivatal volt, ami azon kívül, hogy vegzálta a civileket, az állampolgárokat, politikai ellenfeleket, azon kívül semmilyen eredményt nem tudott felmutatni, leszámítva az abszolút teljesítményt, hogy közpénzmilliárdokat költött el nagyon rövid idő alatt. Azt gondoljuk tehát, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlése az egy fontos lépés, de nem a szuverenitás felszámolása, hanem ennek a hivatalnak a megszüntetése szempontjából. A legnagyobb vitát, azt hiszem, amiről beszélgettünk már korábban, az azt jelenti, hogy vajon a alaptörvény módosításunk, és annak is ez a 8 éves miniszterelnöki ciklus maximumok meghatározása, az vajon visszaható jogalkotásnak minősül, vagy sem. Ezzel kapcsolatban szeretnék hivatkozni a Fidesz által megalkotott jogalkotási törvényre, ami egy pontos meghatározást ad a visszaható hatályú jogalkotás tilalmára, ami egyébként megegyezik az első jogalkotási törvénynek a szabályával is. Ez így szól. Jogszabály a hatályba lépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, tehát a megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valami nem hozhat el, vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé a múltra vonatkozóan. Ezt mondja, nyilvánvaló, hogy az alaptörvénynek a 16. módosítása, a tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre vonatkozik. Nem azt mondjuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége, vagy bárki, aki több mint 8 éven keresztül volt miniszterelnök, az jogellenes lett volna. Azt állítjuk, hogy alkotmányos garancia, és ez abszolút mi úgy gondoljuk, hogy ez egy demokratikus garancia, azt kéri, azt teszi szükségessé, hogy ne lehessen a jövőben olyan ember, akinek a kezében 8 éven keresztül ilyen hatalom koncentrálódott, vagy legalább 8 éven keresztül, a jövőre nézve ne lehessen miniszterelnök. Ez igaz Magyar Péterre, igaz Gulyás Gergőre, hogyha egyszer miniszterelnök lesz, vagy bárki másra, aki egyébként ilyen ambícióval, vagy ilyen hatalommal rendelkezett, vagy rendelkezik. Nagyon fontos, hogy az Alkotmánybíróságnak is idéztük korábban a döntéseit ezzel kapcsolatban. Csak egyre szeretnék felhívni a figyelmet, az előbbi előadásokban már hivatkoztam másra is. Ez a 2017-es döntés az Alkotmánybíróságnak. Nincs akadály annak, hogy a jogalkotó a múltban keletkezett jogviszonyokból származó jogokat és kötelezettséget szabályozzon, amennyiben az új szabályozás ezeket a jogokat és kötelezettséget hátrányosan csak a hatályba lépés utáni időtől fogva érintheti, hiszen a visszaható hatályú jogalkotás tilalma nem értelmezhető akként, hogy a fennálló tartós, határtlan időtartamú jogviszonyok a jövőre nézve semmilyen esetben sem alakíthatók át, vagy változtathatók meg. Amiről beszélgetünk egymással, ami ezek szabálynak a rendelkezése, hogy a jövőre nézve, azért, mert egyébként, ha megemeljük a köztársasági elnök választhatóságnak a határát 35 évről 55 évre, vagy fordítva, az nem lesz, belenyúlunk egy jogviszonyba, egy korábbi jogviszonyt fog értékelni, egy adottságot fog értékelni, nem lesz ettől még visszaható hatályú. De szerintünk fontos leszögezni azt, hogy senkinek sincsen szerzett joga arra, hogy egyszer majd miniszterelnök legyen. És ez óriás nagy különbség ahhoz képest, amit a Fidesz korábban elfogadott jogszabályokat, amelyek valóban megkurtítottak szerzett jogokat, vagy elnehezítettek fennálló jogviszonyokat. Ilyen volt a rokkantsági nyugdíjak elvétele a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról. Ilyen volt. Útmenti óriásplakátok elszerelése, a napelemes háztartási méretű kísérőművek termelt áramszaladó elszámolása megszüntetése, de ilyen volt a 98%-os különadó magánszemélyekre is. Voltak ilyenek, ez a jogszabály viszont pont, hogy mindeztektől eltér és elkülönül. Összességében nekünk a mai vita során nem merült fel olyan érdemi kérdés, ami azt gondolnám, hogy ennek a jogszabálynak a részes vitáját azt nem tenni lehetővé. Azt is gondolom, hogy én egy olyan felvetést hallottam Gulyás Gergelytől, amely valóban megfontolandó. Ez az átmeneti rendelkezésnek a bevezetése, hogy mi van abban az esetben, hogyha a 8. év pont abban az időszakban telik le, amikor már egyébként az országgyűlési választást kiírták, nem is kell, hogy meg legyen az eredmény. Azt gondolom, hogy ebben várunk öntől, vagy pedig esetleg én sajnos nem tudok előterjeszteni módosítást, de valamely kollégától egy ehhez kapcsolódó módosítást, és mindenkit bátorítok arra, akár a Mi Hazánk képviselőit is, hogyha komolyan gondolják azt a korlátot, amit ők ki szeretnek bevezetni, nyújtsák be, nyilvánvalóan meg kell tárgyalni ezeket a kérdéseket. Amit szeretnék jelezni, a KEKVÁK-kal és a Szuverenitásvédelmi Hivatallal kapcsolatos módosítás lehetőséget teremt, a végső döntést nem ez az alkotmánymódosítás fogja meghozni. A miniszterelnöknek a mandátumának a 8 éves ciklusban, a 8 évben történő maximalizása pedig egy nem visszaható hatályú jogalkotás, amely alkotmányos garanciákat jelent, és amelyre a Tisza kormánynak és az egész frakciónak nagyon komoly feltámadása van. Ezt 2025. április 13-án döntött el az a szavazás, amelyet mi kezdeményeztünk, és ez volt az első, talán az első olyan pont, amelynek az ígéretére a Tisza kormány ígéretet tett. És azt is gondolom, hogy ennek az égvilágon semmilyen alkotmányjogi korlátja nem lehet. Úgyhogy kérem a tisztelt háznak a támogatását a törvény elfogadása érdekében.
9: Köszöntöm képviselőtársaimat és alelnök társaimhoz hasonlóan megköszönöm bizalmukat, amiért lehetővé tették, hogy az országgyűlés alelnökeként folytassam munkámat. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztéshez a módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség.

0: 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Magyar családok tízezrei ültek egykor a konyhaasztal mellett abban a hitben, hogy tisztességes döntést hoznak, amikor lakásvásárlásra került sor, lakásvásárlás előtt álltak. Hittek abban, hogy munkával, becsülettel otthon teremthetnek a gyermekeiknek. Hittek az államban, hittek a bankrendszerben, hittek abban, hogy a szabályok mindenkit egyformán védenek. És mi történt? Egy ország nézte végig, hogy családok ezrei vagy tízezrei veszítik el az otthonaikat, gyermekek kényszerültek elhagyni azt a szobát, ahol felnőttek, idős emberek veszítették el életük munkáját. Több ezer magyar család, több tízezer honfitársunk életét tette tönkre az a pénzügyi, jogi konstrukció, amelyben az árfolyam kockázat teljes terhét a fogyasztókra hárították át. Annak ellenére, hogy a felek között nem állt fenn ténylegesen egyensúlyozott szerződéses pozíció. Az elmúlt évek bírósági eljárásai során több esetben megállapítás nyert, hogy a bankok nem biztosítottak megfelelően világos, érthető és átlátható tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a forint árfolyam gyengülésének nincsen felső határa. Tisztelt ház! Régi adósságot kell törlesztenie most az országgyűlésnek. A lakossági deviza alapú kölcsönszerződések tömeges elterjedése Magyarországon a 2000 és 2014 közötti időszakra tehető. A probléma gyökere a szocialista, szabaddemokrata kormányok idejére vezethető vissza. 2003-2004-ben az állami kamattámogatási rendszer szigorítását követően a forint hitelek kamatszintje jelentős mértékben emelkedett, 8-12%-os volt az alapkamat, amely a deviza alapú konstrukciókat látszólag kedvezőbb alternatívává tette. A 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság következtében a forint árfolyama jelentős mértékben gyengült, melynek eredményeként a törlesztő részletek sokak számára sok esetben elviselhetetlen mértékben emelkedtek. 2008 és 10 között ingatlanpiaci válság következményeként az ingatlanpiac jelentős visszaesése miatt számos esetben a hiteltartozás összege meghaladta a fedezetül szolgáló ingatlan piaci értékét. A szocialista kormányzat nem védte meg a magyar családokat, hanem a pénzügyi érdekcsoportok oldalán állt. A Fidesz ugyanakkor megkésve, és sajnos, ahogy utólag egyértelműen látható, nem megfelelő módon hatékony védelmet és valódi megoldást nem biztosító elszámolási törvényeket fogadott el 2014-ben és 2015-ben. Az Orbán kormány az úgynevezett devizahiteles törvények elfogadását követően az elmúlt több mint 10 évben elmulasztotta véglegesen és igazságosan rendezni ezt a nemzeti tragédiát. Hiába kaptak felhatalmazást. Hiába kaptak 4 alkalommal kétharmados többségre felhatalmazást. Hiába ígértek megoldást a magyar családok ezreinek, honfitársaink tízezrei ellen ma is végrehajtási eljárások zajlanak, családok élnek, magyar családok élnek bizonytalanságban, és sokan még mindig attól rettegnek, hogy elveszítik otthonaikat. Hiszen ezek az ingatlanok a kölcsönök fedezetéül szolgáltak. Ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, hogy a magyar emberek olyan szerződések következményeit viseljék ma is, amelyek jogszerűsége és tisztessége körül komoly viták vannak máig. Ó tempora, ó mórész, mondhatnánk Cicero után szabadon, ó idők, ó erkölcsök. Az országgyűlés észlelte, a kormány látta, és mégis hagyták. Tisztelt ház! A Tisza választási programjában egyértelmű vállalást tett arra, hogy valódi és igazságos megoldást keres a devizahitel károsultak ügyében. Az Igazságügyi és Alkotmányi Bizottság tegnap tárgysorozatba vette az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló TÉPER 52-es számú törvényjavaslatunkat. Azt gondolom, hogy történelmi hiánypótló törvényjavaslatunk célja, hogy az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében a szükséges, átfogó jogalkotási intézkedések meghozataláig rendelkezzen a folyamatban lévő

0: lőperek felfüggesztéséről, továbbá előírja, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban újabb végrehajtási cselekmény vagy intézkedés ne legyen foganatosítható. A Fidesz-KDNP kormányzat hosszú éveken keresztül nem biztosított érdemi, valós megoldást erre a problémára. Időközben az árfolyamváltozás és a megnövekedett törlesztési terhek miatt számos család került olyan nehéz helyzetbe, hogy nem tudta teljesíteni fizetési kötelezettségeit, melyek következtében végrehajtási eljárások indultak az otthonaikkal szemben. Jelenleg is sok ezer család él annak veszélyével, hogy elveszítheti lakhatását biztosító ingatlanát. A törvényjavaslatunk célja meghatározni azokat a speciális eljárási cselekményeket, melyeket a végrehajtási eljárásokban annak ellenére indokolt lehetővé tenni, hogy maga az eljárás leállításra kerül. Ingatlan árverés esetén például indokolt lehetőséget biztosítani arra, hogy az árverési vevő, ha még nem fizette meg a vételárat, ezt csak az eljárás folytatása esetén kelljen teljesítenie. Illetve amennyiben a vételárat már megfizette, de az ingatlant még nem adták át számára, úgy a vételárat az előleg kivételével visszaigényelhesse. A Tisza álláspontja szerint a magyar államnak kötelessége olyan jogi és társadalmi megoldást kialakítani, amely egyszerre biztosítja a jogbiztonságot, a tisztességes eljáráshoz való jogot és az érintett családok védelmét. Ezért szükséges most a folyamatban lévő ügyek átmeneti rendezése és a végrehajtási cselekmények felfüggesztése mindaddig, amíg a végleges szabályozási környezet kialakításra nem kerül. Annak érdekében, hogy a felvizsgálat idejére megakadályozzuk a további súlyos és adott esetben visszafordíthatatlan károkat okozó végrehajtási lépéseket. A végleges és átfogó megoldást az Igazságügyminisztérium által kidolgozásra kerülő törvénycsomag fogja jelenteni. Tisztelt Ház! A család otthona nem pusztán ingatlan. Az otthon biztonság, méltóság, család és jövő. A Tisza párt programja és tervei, intézkedései világosak. Mi a magyar emberek... A magyar családok oldalán állunk, és valódi megoldást fogunk nyújtani a devizahitel károsult honfitársaink számára. Őszintén csodálkozom, hogy a Mi Hazánk képviselőcsoportnak a tagjai nem vesznek részt ennek a törvényjavaslatnak a bemutatásában. Nehezen tudom elképzelni, hogy bárki számára, bármelyik magyar képviselő számára ne lenne fontos ez a kiemelt kérdés. Köszönöm figyelmüket, kérem támogassák a törvényjavaslatunkat.
1: Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni. 30 perces időkeret áll rendelkezésükre. Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára jelzi felszólalási szándékát. Parancsoljon Önné a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! A Tisza párt a programjában vállalta, hogy a korábbi kormányzó párt által kezdeményezett és az országgyűlés által már több mint 10 éve elfogadott úgynevezett devizahiteles törvények visszás következményeit kivizsgálja és megteremti a tisztességes elszámolás rendjét, amely ténylegesen az uniós joggal és az uniós bírósági ítéletekkel összhangban lévő eredményre vezethet. A program ezzel összefüggésben azt is rögzítette, hogy első lépésként indokolt az új jogszabály hatályba lépéséig, a még folyamatban lévő végrehajtások felfüggesztését elrendelni. Ennek megfelelően dr. Hantos István és dr. Mellétei Barna Márton képviselő urak 2026. május 20-án T/52 írományszám alatt önálló képviselői indítványként benyújtották az országgyűlés részére az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatot. Mi is a törvényjavaslatnak a célja? Nem más, mint hogy azok a fogyasztói szerződések, amelyek az úgynevezett devizahiteles törvények hatája alá tartoznak, ezek a szerződések a jogkövetkezményeinek felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig a folyamatban lévő polgári perek felfüggesztésre kerüljenek, amelyek körben érintettek, és a végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani. A törvényjavaslat alapján tehát a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben még folyamatban lévő polgári peres eljárásokat hivatalból és soron kívül fel kellene a bíróságoknak függeszteni. Az érintett végrehajtási eljárásokban pedig a végrehajtási cselekmények és intézkedések foganatosításának a megakadályozása a cél. Mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felülvizsgálatát követően kerülhet csak sor, a majdani külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az intézkedést a társadalmi, de a szakmai közvélemény is pozitív várakozással fogadta, ugyanakkor a szabályozás pontosítását célzó észrevételek is megfogalmazásra kerültek. Felmerülhet ezért annak vizsgálata, hogy amennyiben a pert a fogyasztó indította, akkor ne hivatalból, hanem a fogyasztó kérelmére lehessen csak felfüggeszteni a pert, annak érdekében, hogy a gyengébb félnek tekintett adósok igényérvényesítése ne álljon le automatikusan, a fogyasztók maguk hozhassák meg a döntést, hogy kérik-e az eljárás felfüggesztését. Indokolt lehet vizsgálni annak lehetőségét is, hogy a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban csak az érintett fogyasztói kölcsönszerződés biztosítását szolgáló ingatlan fedezettel kapcsolatos végrehajtás kerüljön leállításra, de egyéb cselekmények foganatosíthatóak legyenek. Ez amiatt lehet fontos, hogy olyan kiemelten preferált igények, mint például a gyermektartásdíj, behajtása ne ütközzön akadályba, de a kérdéses hitelszerződés sem maradjon valós fedezet nélkül. Természetesen egy ilyen szabályozás kialakításánál számtalan jogos érdeket kell figyelembe venni, és a beavatkozás mértékét a probléma mélysége alapján kell eldönteni. Minden esetre a kormány arányos szabályozásra törekszik, megkívánja vizsgálni az egymásnak ütköző jogos érdekek eltérő szempontjait, így a jogalkalmazó jelzések vizsgálatának és azoknak a szabályozás tartalmának kialakításánál helye van. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót dr. Simon Krisztiánnak, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Köszönöm, alelnök asszony! Tisztelt képviselőtársaim! Alig egy hónap telt el a választások óta, de már devizahiteles ügyekkel kapcsolatban is megjelennek kételkedők. Szép ígéretek mondják, de meg tudja-e tisztelni a TISZA csinálni, kérdezik. Igen, a TISZA párt kidolgozott programmal rendelkezik, mely a Működő és Emberséges Magyarország alapjai címet kapta. A program devizahiteles ügyek kapcsán így szól. Megvizsgáljuk a hatályos devizahiteltörvények hiányosságait, és az új jogszabály határban lépéséig a még folyamatban lévő deviza alapú kölcsönbredő végrehajtások és kilakoltatások hivatalból felfüggesztésre kerülnek. Megszüntetjük a profitorientált végrehajtás intézményét, és a végrehajtást állami tevékenységként bíróságokkal elrendeljük, csökkentve ezzel a visszaélések lehetőségét és a végrehajtás költségeit. Ennek keretében haladéktalanul felülvizsgáljuk a deviza alapú kölcsönből eredő végrehajtásokat is. Tűpontos megfogalmazás, patika mérlegen kidolgozott fogalmak. Körülbelül egy évvel ezelőtt készült el ez a program, és még mindig aktuális. Bármikor olvasom, professzionalizmusa folytán, viccesen felvetődik bennem, hogy ki az, aki ezt írta. Talán egy időutazó, vagy egy másik bolygóról érkezett emberi alakot öltött identitás, aki tanácsával segíti a TISZ-t. Gyakorlatilag mindig is aktuális lesz. Ez egy pártprogram volt 2026. április 12. napjáig. Ettől kezdve viszont kormányprogram. Ezt követően viszont már egy adósság is, de nem csak a TISZ-é, hanem valamennyi párté a parlamentben. Ezért közös megoldást is igényel. Magyarország bizonyítottan Európa legszegényebb és legkorruptabb országa lett. A társadalmunkon belül azonban van egy jelentős csoport, akik még kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Ezen csoport tagjai amennyiben nem változtatunk a végrehajtási szabályokon, egész életükben fizetni fogják felvett hitelük kamatait, költségeit és a felvett tőkét. Sőt, a hitelfelvevő halálával családja is tovább fogja örökölni, ha megkívánja tartani azt a lakást, amelyben élnek. Sőt, van egy másik csoport, amelynek tagjai már el is vesztették lakásukat, házukat, a munkabérük végrehajtás alatt van, ennek ellenére ők sem fognak soha a hitelterheitől önállóan, külső segítség nélkül megszabadulni. A bizottsági munkában már megbeszéltük, ismertettem, a Magyar Végrehajtói Kamarától kapott hivatalos adatokat. Jelenleg 670 ezer aktív végrehajtási ügy van folyamatban, emellett 1 millió inaktív is lezáratlan ügy. Tehát ezek az inaktív ügyek, amik aktivizálódnak, amint a végrehajtható vagyontárgyat talál. Ez körülbelül 2 millió embert érint. Ezeknek egy része csak devizahiteles ügy. Miért van szükség ezekben az ügyekben a bírósági végrehajtási eljárásokat felfüggeszteni? Azért, mert a devizahitel szerződések legnagyobb problémája az volt, hogy a pénzügyi bizonytalanságból adódó veszteséget teljes egészében az adósra terhelte. Annak ellenére, hogy a bank professzionális pénzügyintézeti szereplőként átlátta a szerződéses következményeket, egy átlagember viszont nem. Így nem ismerte azokat a fogalmakat, hogy árfolyamkockázat, egy oldalon emelhető kamatlábak, árfolyamrésből eredő többletköltség. Devizaügyekkel foglalkozó korábbi ügyvédként, ezt első devizás ügyeimben én is csak ismerkedtem ezekkel a fogalmakkal, megmondom őszintén. A végrehajtás sokszor időben összegszerűen is túlterjeszkedik az adósok kárára az eredeti célján, ami pedig nem más, mint a hitelezők kompenzálása. Ugyanis a végrehajtási eljárás elsődleges célja a reparáció, vagyis a hitelszerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Azonban ez a cél nem szolgálhat aránytalan vagyonszerzési célokat. A hosszú ideje folyamatban lévő végrehajtási eljárások esetében indokolt lehet a végrehajtási rendszer szabályának újra gondolása, annak érdekében, hogy az adósok érdekei ne sérüljenek aránytalan mértékben. A Schadl-Völner ügy volt az, amelyek keresztül bepillanthattunk a végrehajtók életébe. Ez az ügy feketén-fehéren bebizonyította, hogy a végrehajtói kinevezések és díjazások a legfelsőbb kormányzati szintekig érő korrupció és intézményesített rablás melegágyává váltak. A devizahiteles ügyekben a bankok nem feltétlenül indítottak végrehajtást, amikor a hitelszerződéseiket felmondták, ezeket az ügyeket kiszervezték más pénzügyi intézményekhez. Azaz a követeléseket engedményezték olyan cégeknek, amelyek hivatásszerűen végrehajtási ügyekből élnek. És ebben professzionálisan járnak el, lehetőséget sem adva az adósnak a menekülésre. Mindenki tudna ilyen cégeket nevesíteni. Ők a követeléskezelők, faktorcégek, akik engedményezés útján potomáron jutnak hozzá a követelésekhez. A végrehajtási maffia felszámolása és a rendszer non-profit tétele a Tisza kormányzásának egyik legkiemelkedőbb feladata. Kormányzó erőként nem nézzük tétlenül a családok kifosztását. A felállításra kerülő vizsgálóbizottság meg fogja vizsgálni a devizahiteles végrehajtási ügyeket. Ezek az ügyek jellemzően 2000 és 2017 közötti hitelszerződésekből adódnak. A devizahiteles ügyekben és a végrehajtási rendszer hibáit feltáró hatfős vizsgálóbizottságban az állami politikai felelősség könyörtelen tisztázására kerül sor. Azokat a strukturális hibákat kívánjuk feltárni, amelyek lehetővé tették ennek a korrupt rendszernek a kiépülését, és az ezt követő jogszabály alkotás pedig olyan végrehajtási rendszert hoz létre, ami évtizedekre fogja meghatározni az arányos, keretek közé szorított, mindenki számára jogbiztonságot nyújtó végrehajtás rendszerét. A felfüggesztésnek ki kell terjednie a végrehajtási eljárásokra, a bírósági eljárásokra, mert azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottság megállapításait is figyelembe vevő új végrehajtási törvény és ennek a rendeleti részei kedvezőbb helyzetet fognak teremteni nem csak a devizás adósokra, hanem egyéb végrehajtási eljárás adósaira is. Álláspontom szerint a végrehajtási eljárásnak, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak, időbeli korlátot kell szabni, hogy ne folyék élethosszig a végrehajtás, hanem legyen ennek egy maximált végrehajtási ideje. végrehajtási eljárások felfüggesztésére szükség van, amellyel egy égi adósságot is törlesztünk. Ez nem pártpolitikai kérdés. Rétvári Bence frakcióvezető úr tegnap kifejtette, hogy mindannyian egy azon értékekért dolgozunk. Torockai László frakcióvezető úr pedig úgy nyilatkozott, hogy a jó ügyekben hajlandóak együttműködni. Ha ezt komolyan gondolják, önöket is kérem, hogy támogassák a tiszta törvényjavaslatát, de víza alapú ügyekkel kapcsolatos eljárások felfüggesztése kapcsán. Köszönöm szépen.
1: Most a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Tuzson Bence képviselő úr következik. Parancsoljon, 15 perccel rendelkezésére.
4: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Valóban egy nagyon fontos kérdésről beszélünk, és e ház falai között ez a téma már nagyon sokszor felvetődött téma volt. Itt most egy olyan javaslat áll előttünk, ami ugye hangsúlyozottan nem érdemi megoldást jelent még erre a problémára, csupán az eljárásoknak, bizonyos fajta eljárásoknak a felfüggesztését jelenti. A mi álláspontunk e tekintetben teljesen világos, mi e tekintetben mindig az embereknek az oldalán álltunk, és nem fogjuk megengedni azt sem, hogy magukra hagyják ezeket az embereket, bármilyen politikai haszonszerzés véget sem, és nem szabad senkinek sem e tekintetben a bankoknak vagy a végrehajtóknak az oldalára állni. Az emberek érdeke a legfontosabb. Meg kell azonban jegyezni, hogy képviselő úr állításával szemben azért nagyon sok minden történt már ebben az ügyben, és nagyon sok hatásos dolog történt már ebben az ügyben. Ugye az ügy gyökerei hova vezetnek vissza, ugye a 2000-es évekről beszélünk. A 2000-es évek baloldali kormányzása idején történt az meg, hogy a forint hiteleknek a támogatását azt megszüntette az akkori kormányzat, és ekkor állt elő az a helyzet, hogy valóban egy sokkal kedvezőbb hitelrendszernek tűnt, akkor, ha valaki mondjuk svájci frankban, jellemzően svájci frankban vette fel a hitelt, mert voltak jenben felvett, japán jenben felvett hitelek, bizonyos mértékig, korlátozott mértékben euróban felvett hitelek is. De ezek egy nagyon kedvezőnek látszó, de egyébként nagyon nagy kockázattal járó hitelfelvételek voltak. Nem tudták akkor kalkulálni az emberek, és rosszul kalkulálták, mert az volt az akkori mondás, hogy az árfolyam az nem nagyon mozdulhat el, ha az árfolyam nem mozdul el, akkor a hiteltörlesztések sem fognak lényeges mértékben megemelkedni. Ezért, akik fölvették a hitelt, azok úgy gondolták, hogy nagyjából ugyanazzal a törlesztéssel számolhatnak az elején, mint amilyennel majd a végén, mint amilyennel az elején számoltak. Ez persze nem következett be, volt a 2008-as nagy válság. A nagy válság következtében ugye az árfolyamok is elmozdultak, és az árfolyamok elmozdulásával hihetetlen mértékben megemelkedtek a törlesztő részletek. Ennek óriási következményei voltak, hiszen az emberek jelentős része, nagyon nagy számú hitelszerződésről beszéltünk, az emberek jelentős része került abba a helyzetbe, hogy nem tudta fizetni a részleteket, vagy legalábbis óriási nagy nehézség volt a részleteknek a fizetése, és az adósság mértéke valóban meghaladta sokszor már a felvett hitelnek a mértékét. Noha egyébként a tekintetben a magyar banki gyakorlat mindig óvatos volt, hogy a hitelfedezeti értéket elég alacsony mértékben határozta meg, tehát a hitelfedezeteknek a mértéke az egy alacsony mérték volt az ingatlan valós értékéhez képest, sok kritika érte egyébként emiatt a bankrendszert, de az a törlesztő részlet nagyon nagy mértékben, és az adósság is nagyon nagy mértékben megemelkedett, azaz sokszorosát kellett az embereknek visszafizetni az akkori szabályok szerint, mint amit később, hát, mint amit korábban felvettek. Ugye ekkor a 2010-es új kormány szembesült ezzel a problémával, és egymást követően több intézkedést hozott. Az egyik és az első intézkedés a kilakoltatási moratóriumnak az intézkedése volt, akkor le kellett állítani a tömeges kilakoltatásokat, nem lehetett csak úgy attól kezdve utcára tenni családokat. És ezt követően született meg az árfolyam gátnak az intézményrendszerre, ugye ennek keretében 170 ezer család, tehát 170 ezer család kapott segítséget, és több mint 50 milliárd forintnyi kamat tehertől szabadultak meg akkor az emberek. Persze az akkori bankok és szakértők komoly kritikával szemlélték az eseményeket, azt mondták, hogy ez lehetetlen, hogy ez tönkre fogja tenni a magyar bankrendszert, a pénzügyi rendszer össze fog omlani, és ennek óriási nagy következményei lesznek, azonban nem hátráltunk meg e tekintetben, a magyar családok fontosabbak voltak akkor is, mint a bankoknak a profitjai, ezért kitartottunk emellett, sőt a végtörlesztésnek az intézményét is bevezettük kedvezményes árfolyamon. Ez is segített 170 ezer adósnak, és 370 milliárd forinttal csökkentette akkor a magyar családoknak az adósságát, tehát megint egy jelentős része azoknak, akik ebbe a lehetetlen helyzetbe kerültek, egy kedvezményes rendszerrel meg tudtak szabadulni attól a hiteltartozástól, ami akkor fennállt. Persze ezt is támadták ezeket az intézkedéseket, volt komoly lobby ez ellen Brüsszelben, és a nemzetközi pénzügyi körök is megszólaltak annak érdekében, hogy hát ezt ne csináljuk, hogy álljunk meg ezzel, de akkor sem álltunk meg, mert akkor is az emberek oldalán álltunk. Létrehoztuk a nemzeti eszközkezelőt is. Ugye a nemzeti eszközkezelő az intézményrendszeren belül 36 ezer családnak nyújtott segítséget, tehát körülbelül 150 ezer embernek. Ugye az eszközkezelő keretében ugye az emberek benne tudtak maradni a lakásaikba, és ez nem csak statisztikai adatok meg számok, hanem bizony tényleg családokról, emberekről, gyerekekről, idős emberekről szólt. Tehát nagyon sok ember ebben a rendszerben is segítséget kapott. Majd elkezdődött a bankoknak az elszámoltatása. Ugye kimondtuk azt, hogy az árfolyam rés és az egyoldalú kamatemelések azok tisztességtelenek, és ilyenkor a bankoknak vissza kellett fizetni a jogtalanul felvett összeget, és végül megtörtént a forintosítás is, ami azt jelentette, hogy kivezettük teljes egészében ezt az intézményrendszert, gyakorlatilag ma Magyarországon ilyen felelőtlen hitelezést nem lehet csinálni. És mindennek következtében egyébként százezrekkel sikerült segíteni. Ma több százezer olyan ember lenne, aki kilátástalan helyzetben lenne, hogyha ezeket az intézkedéseket ne tettük volna meg. Ezért fontos minden segítség, és ezért támogatunk minden olyan kezdeményezést, ami további segítséget kíván adni. Ugye felelősen is kell beszélnünk ebben a kérdésben, mert amikor a deviza tartozásokról és a deviza hitelekről beszélünk, akkor fontos, hogy a képet egységben lássuk, és azt, hogy mit kell tennünk, és hogy milyen keretek között kell mozognunk a későbbiekben, hiszen ugye a mostani szabályozás csak felfüggesztésről szól, a tartalmi munka az ezt követően kell, hogy elinduljon. Ugye a keretrendszert azt meghatározza valahol az Európai Bíróság döntése is, ugye a témát ez hozta ismételten napirendre. Ugyan ez a döntés nem feltétlenül, mert nem közvetlenül az ilyen típusú hitelekről szól, de hatással van ezekre a hitelekre is, és ennek a következménye az az, hogy a semmisségnek a kérdését azt felül kell vizsgálni, hogy vajon részleges érvénytelenségről beszélhetünk ezekben a kérdésekben, vagy teljes érvénytelenség áll-e elő ezeknél a szerződéseknél. Ezt kell majd vizsgálni, és az, hogy hogyan lehet áttenni a gyakorlatba. Itt két út lehetséges, vagy hagyjuk a magyar bíróságokat, hogy érvényesítsék ezeket a szabályokat, vagy pedig a jogalkotó beavatkozik, és maga intézkedik ebben. Nem vagyunk ellene az ellen se, hogy mondjuk a jogalkotó intézkedjen, bár a kúria megtette ugye maga intézkedéseit, aminek hatással kell lenni majd a magyar joggyakorlatra is. Ugye azt is látnunk kell, hogy nagyjából milyen kockázatokkal járhat a felfüggesztés. A felfüggesztésnek önmagában akkor lehet csak kockázata, hogyha nagyon hosszú időre húzódik el. Tehát abban az esetben, hogyha az országgyűlés úgy dönt, hogy ezeket a pereket felfüggeszti, annak van egy következménye, hogy nagyon gyors intézkedéseket kell tennie, hiszen minden ilyen felfüggesztés az jogbizonytalanságot szülhet, és a szerződési biztonságot is aláshatja, és a végrehajtási rendszerre is káros hatással lehet, tehát a jogkövetésre is káros hatással lehet. Ezért fontos az, hogy egy ilyen felfüggesztő intézkedés után gyors munka kezdődjön el, és ebben a munkában természetesen mi magunk is szívesen részt veszünk, és szerint képességeink és szerint tudásunk szerint, ami segítséget meg tudunk adni, azt nagyon szívesen megadjuk. Persze azt is pontosan látni kell, hogy milyen számú ügyről beszélünk. Itt a perek számát ismerjük pontosabban, a végrehajtások száma tekintetében bizonytalan vagyok, mert nem tudjuk, hogy a végrehajtás pontosan miből ered, ugyan érintheti ezeket az ügyeket, de a végrehajtás nem feltétlenül ezekből az ügyekből ered. Itt a szám, ami azért az alapügyekből ered, az jóval kevesebb, és a perek száma is, ugyancsak 2025 áprilisi adatokat ismerek, mert az OBH-nak akkor volt, tehát az Országos Bírósági Hivatalnak akkor volt e tekintetben egy tájékoztatása, akkor, tehát tavaly áprilisban, hangsúlyozottan tavalyi szám, 782 per volt már csak folyamatban első és másodfokon, tehát benne vannak az első és másodfokú perek, tehát tulajdonképpen a perek száma nem olyan nagy, és valószínűleg tartom, hogy a végrehajtási ügyeknek a száma sem lehet most már olyan nagy, de mondom, ezeknek a számát azt nem ismerünk. Egy komolyabb vizsgálatra van szükség, és az igazságügyi minisztérium államtitkárának szavaival egyetértek, hogy nagyon pontosan kell megvizsgálni azt a végrehajtási kört, aminél a végrehajtás felfüggesztésére sor kerülhet. Összességében azt szeretném elmondani, hogy mi a magunk részéről támogatunk egy ilyen intézkedést, és támogatjuk azt, hogy ezek az eljárások felfüggesztésre kerüljenek. Ez a megoldás is egy elképzelhető megoldás és támogatható megoldás, és hangsúlyozva azt is, hogy mi a magunk részéről az elmúlt évek tapasztalatai tudása alapján is nagyon szívesen veszünk részt a munkába, és azt gondolom, hogy ez egy olyan pont lehet, ahol a kormánypárt és az ellenzék is együtt tud egymással működni, és egy jó együttműködés keretében a magyar emberek számára egy nagyon jó megoldás születhet, hangsúlyozva azt, hogy nagyon pontosan át kell tudnunk tekinteni azt a kört, akire mindez kiterjed. Természetesen, amíg egy ember is van, aki áldozata volt ennek a felelőtlen intézkedésnek, addig nem állhatunk meg a munkával, mindenki segíteni kell, és én azt javasolom, hogy mivel most már átlátható mennyiségű az ügy, valószínűleg egyediesített csoportokat kell majd létrehozni, és az egyediesített csoportok számára kell majd megoldást keresni, tehát át kell látnunk azt, hogy ebbe a már átlátható számú ügybe, ami még fennmaradt a korábbi intézkedések után, milyen intézkedéseket tudunk tenni, és hogyan tudunk segíteni azoknak, akiknek még segítségre van szükségük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka Nacsa Lőrinc képviselő úr következik. Parancsoljon!
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim! A deviza hiteles családok ügye az nem lehet kampánytéma, ez egy fontos ügy, nem pártpolitikai csatáknak a terepe és tárgya ez. Ez egy olyan ügy, amely emberi sorsokról, otthonokról, évtizedes terhekről, jogbiztonságról és a pénzügyi rendszer iránti bizalomról egyszerre kell, hogy szóljon. Éppen ezért én azt javaslom, és ebben a hangnemben is kezdtük el ezt a vitát, hogy konstruktívan az elmúlt 16 év eredményeit elismerve, hiányosságait is nyilvánvalóan feltárva, és a továbblépés lehetőségeit is gondoljuk meg. Nyilvánvalóan ehhez szükséges az az alap, hogy megnézzük, hogy honnan indulunk, mi történt 2010 előtt a devizahitelezés világában, és milyen lépések történtek 2010 után. A KDNP álláspontja teljesen világos, minden olyan megoldást, minden olyan javaslatot figyelemmel meghallgatunk, fontolóra veszünk és támogatunk, amely az érintett családok érdekeit szolgálja, de nem támogatható olyan törvényjavaslat, amely jó szándékúnak látszik, miközben bizonytalanságokat, újabb pereket, újabb jogvitákat, vagy akár kedvezőtlen következményeket is okozhat. Én azt gondolom, és talán az előterjesztő expozéjában ez el is hangzott, hogy ez a törvényjavaslat akkor jó, ha ezt követi több más, mert ez önmagában nem megoldás, ez önmagában nem rendezi ezt a kérdést, ez egy első lépés tud lenni, amit az országgyűlés meg tud hozni. Ne felejtsük el 2010 előtti helyzetet, amikor a baloldali kormányok megszüntették a kedvezményes lakáshiteleket, megszüntették az otthonteremtési támogatásokat, talán még sokaknak rémlik a szocpol, meg a fél szocpol kifejezés, meg azok az otthonteremtési családtámogatási formák, amiket a 2010 előtti kormányzat megszüntetett, nem támogatták így a fiatalokat, a fiatal családokat az otthonteremtésben, és éppen ezért ennek következményeként a kedvezményes lakáshitelek, kedvezményes forinthitelek és otthonteremtési támogatások hiányában a magyar családokat a deviza hitelekbe hajszolták. 2010-re a magyar háztartások adóssága 10.600 milliárd forint volt, és ennek 70%-át tette ki a devizahitelek aránya, vagyis 7.300 milliárd forintot. Ez volt az az örökség, amelyet 2010-ben átvettünk. Ezért vezettünk be rögtön kilakoltatási moratóriumot, ezért állítottuk meg a tömeges devizahitelezést, ezért nyitottuk meg a végtörlesztés lehetőségét, ezért jött létre az árfolyamgát, ezért jött létre a nemzeti eszközkezelő, ezért jött létre a magáncsőd intézménye és a családi csődvédelem, ezért született meg az elszámolási törvény, és ezért született meg a forintosítás. És ezért kellett később a végrehajtási szabályokat is úgy módosítani, hogy azok jobban védjék a bajba került családokat. A végtörlesztés lehetőségével 170 ezer adós élt, ami összességében 370 milliárd forint megtakarítást jelentett az érintetteknek. Az árfolyamgátba szintén több mint 170 ezeren léptek be, az érintett ügyfelek több mint 50 milliárd forint kamat megfizetése alól mentesültek. A nemzeti eszközkezelő 36 ezer családnak, mintegy 154 ezer embernek adott esélyt arra, hogy ne veszítse el végleges módon az otthonát. A banki elszámoltatás eredményeképpen a törlesztő részletek átlagosan 25-30%-kal csökkentek. Az elszámolási törvény alapján közel 185 milliárd forint értékű kifizetés történt. A forintosítás pedig hozzávetőlegesen 500 ezer családot érintett, és megszüntette azt az óriási árfolyam kockázatot, amelyről korábban a bankok nem támogatták eléggé az ügyfeleiket, nem tájékoztatták eléggé az ügyfeleiket, és amely kiszolgáltatottabbá tette a magyar családokat a svájci frank, az euró vagy éppen más devizák mozgásainak. A magáncsőd intézménye, mint kereszténydemokrata törvényjavaslat és javaslat volt, azt a célt szolgálta, hogy az adósok és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítható legyen a fizetőképesség és megőrizhető legyen a családok létbiztonsága. Az adatok szerint több ezer eljárás indult, amelyekben több mint 9000 ember volt érintett. A családok védelme nem zárult le a devizahitelek forintosításával. A Fidesz-KDNP kormány a kamatstoppal azóta is százezreknek nyújtott védelmet. A tavaly évben 273 ezer jelzáloghitel szerződés tartozott a kamatstopp hatája alá. Erről most kevesebb szó esett, de ide sorolandó ez is, hiszen ez 273 ezer szerződés, az több tízezer, akár több százezer családot is érinthet. Az előttünk fekvő törvénylavaslat szerintem egy egyszerű megoldást kínál első lépésként. Függesszük fel a devizahiteles ügyekhez kapcsolódó pereket és végrehajtásokat, amíg megszületik a későbbi rendezés. Azt gondolom, hogy első és második hallásra is ez egy méltányolható cél. Senki nem szeretné, hogy egy család azért kerüljön kilátástalan helyzetbe, mert a jogi környezet még nem tisztázott. Pár kérdésem is lenne az előterjesztő képviselőhöz. Egyiket Tuzson képviselőtársam már pedzegette, hogy van-e konkrét tudásuk a pontos számokról? Hány ilyen per, hány ilyen végrehajtás, első fokon, másodfokon, hogyan néz ki most ennek az adata? Nyilvánvalóan ahhoz, hogy tisztán lássunk, szükséges látni azokat a pontos számokat, hogy hány ilyen eljárást függesztünk fel. És a másik kérdésem, illetve felvetésem az lenne, hogy a felfüggesztés, ha jól olvasom a törvény szöveget, akkor nem csak azokat az eljárásokat érinteni, amelyekben a bank vagy a megvásárolt követelés kezelő lép fel az adóssal szemben, hanem azokat is, amelyeket maguk az adósok indítottak. Szerintem itt érdemes óvatosnak lennünk, hiszen előállhat egy olyan helyzet, hogy éppen hogy az adósok nem jutnak ítélethez a felfüggesztés miatt, akik most az újabb bírósági Európai Uniós jogi fejlemények alapján jó eséllyel akár érvényesíthetnék is a bíróságon az igényeket. Vonatkozik-e erre, vonatkozik-e az adósok által indított perekre, vagy csak a bankok és a követeléskezelők által indított perek és végrehajtások szerepelnek-e benne? Szerintem benne van, de lehet, hogy egy módosító javaslattal ezt érdemes lenne közösen kezelnünk, hogy azok az ügyek ne álljanak le, amelyek az adósok indítottak, hiszen pont az elmúlt hónapokban megtörtént Európai Uniós jogi fejlemények talán alapot adhatnak arra, hogy ők is sikerrel zárják ezen jogi csatározásokat. Szerintem a szöveg egy kicsit tág, bár fontos kérdéseket pedzeget. Meg kell néznünk, hogy pontosan milyen szerződésekre, milyen perekre, milyen követelésekre és milyen végrehajtásokra vonatkozik. Nyilvánvalóan egy ilyen kérdésre nem lehet túl tág magyarázatot, vagy egy majd kiderül magyarázatot adni. Szerintem ezért is fontos. Azt gondolom, hogy az otthon védelme, a családok biztonsága, a kiszolgáltatott helyzetbe került emberek védelme közös feladatunk itt az országgyűlésben. Én majd arra kérem előterjesztő képviselőtársamot, hogy az általam felvetett kérdésekre akár a vita során, akár majd a zárszóban válaszoljon, és amennyiben ezek a kérdések tisztázásra kerülnek, akkor mi is örömmel támogatjuk majd a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!
1: Most Apáti István képviselő úr, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka következik. Parancsoljon.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Hát akkor én most igyekszek belerondítani a ventilátor megszokott és normális működésébe, ha megengedik, ha nem, mert amit a nára ugyanitt a kormány, vagy az egykori kormánypárti képviselőktől hallottam, az nagyon rossz irányba vitte a pillanatnyi egészségi állapotomat, a vérnyomásomat, a púzusszámomat, és általában a kedély állapotomat, mert úgy tűnt, mintha nem önök kormányoztak volna az elmúlt 16 évből, 13 évig gyakorlatilag totális hatalom birtokában. Én már 2010-ben is itt voltam, és 2010-től folyamatosan megszakítás nélkül felhívtuk az önök figyelmét a deviza alapú hitelkárosultak tarthatatlan helyzetére. 2010-től kezdve a tehénből a borjút kibeszéltem, én magam is számtalan alkalommal, sokszor éjszakákban nyúlóan, hogy ez nem más, mint a törvényesített uzsora bűnözés. Hogy ez nem más, mint legalább egy generáció totális kifosztása. Hogy a magyar politikai felső vezetés folyamatosan a bankok, a követeléskezelők és a végrehajtók, majd a végrehajtó maffia javára téved. Minden lehetőség, minden eszköz az önök kezében volt, hogy véglegesen lezárják ezt az őrületet, legalább egy generáció teljes kifosztását. Nem tették meg. Nagyon sok embert nem, hogy az út szélén hagytak, hanem belerugdosták őket az árokba, és én nem vonom kétségbe, hogy egy bizonyos rétegnek segítettek. Ezt elismerjük, és az elmúlt 16 évben, ha olyan javaslat érkezett a ház elé, ami legalább egy honfitársunknak segített, azt lelkesen megszavaztuk. Nyilván ezt is támogatni fogjuk, ahogy tegnap az igazságügyi bizottság ülésén mondtam, olyan erővel fogom megnyomni az igen gombot, hogy szét fogja szakítani a parlamenti padokat, vagy a saját padomat, aztán majd a kártérítést én kifizetem. Viszont Hantosi István igazságügyi bizottsági elnökhoz is kell szólnom néhány szót, mert állítólag ön kifogásolt, hogy nem vagyunk itt a vita kezdetén. Elnézést kérek az érintetti körtől, azért nem volt elegáns öntől, elnök úr. Tehát a mi elkötelezettségünket ebben a témakörben ilyen kicsinyes módon kétségbe vonni, az nem szép dolog. Ez egy önalúli támadás. Én azt gondolom, hogy a választók csináltak itt egy tabularázát április 12-én. Én is úgy állok önökhöz, kollektíven, és külön-külön egyenként is, hogy mindenki tiszta lappal indul. Sajnos szeretném, hogyha korrekt, kulturált hangnemben, a kölcsönös tisztelet jegyében tudnánk egymással magvas gondolatokat cserélni. Higgy el, elnök úr, az ilyen önaluli piszkálódások ebben nem férnek bele. Nincs erre a világon semmi szükség, de mivel ez volt az első hiba, ezért visszafogom heves természetemet, és nem folytatom úgy a mondatot, hogy esetleg a második vagy harmadik esetben majd folytatnom kellene. Ugyanakkor rátérve a javaslat lényegére, azt látjuk, ha visszamegyünk az őstörténethez, ha visszamegyünk a KH-hoz, hogy ezt a jogintézményt bizony 2001-ben az első Orbán kormány ciklusának vége felé vezették be. Igaz, hogy az még a klasszikus devizahitelekre, tehát az a nagyon szűk kör, aki akkor felvette, még devizában, és általános svájci frankban kapta meg a hitelösszeget. Ez is hozzátartozik az igazsághoz. Kétségtelen tény, hogy 2002 és 2010 közötti balliberális, balközép és szélsőbaloldali, szélsőliberális politikai formációk, akik akkor ezt az országot tévútra vezették, elengedték a gyeplőt, megszüntették a kedvezményes forintalapú hiteleket, hagyták, hogy megtévesszék a magyar embereket, törbecsalták a honfitársainkat, hiszen hamis kimutatásokat, vagy részben hamis kimutatásokat tettek eléjük, hiszen 2006-ban, 2007-ben valóban egy svájci frank alapú hiteltörlesztő részlete lényegesen kedvező volt, mint egy ugyanolyan összegű forint alapon felvett hiteltörlesztő részlete. Csak azt nem arról nem tájékoztatták az embereket, hogy ha az árfolyam majd 160 forint helyett elmegy a 250 forint, a 300 forint meg a fölé, akkor mennyi lesz a havi törlesztőjük. És 2002-től kezdve már valóban deviza alapú hitelszerződésekről beszéltünk, hiszen onnantól kezdve szinte senki nem devizában kapta meg a hitelösszeget, hanem forintban. Ez volt az óriási nagy átverés, tulajdonképpen egy virtuális trükkel, forint svájci, forint euró vagy forint japán ilyen árfolyammal átverték a honfitársainkat. Gyakorlatilag egy pénzügyi terrorcselekményt követtek el legalább egy generáció sérelmére. És itt elhangzottak számok, hogy 500 eljárás van folyamatban, meg 677 ezer végrehajtásügy. Hadd mondjak önöknek is egy másik sarokszámot, mert az objektív valóság az én tudatomban egészen máshogyan tükröződik. Fényes tekintetű és rossz emlékű Matolcsi György egy korábbi, ma már hivatalban nem lévő ellenzéki képviselő írásbeli kérdésre adott írásbeli válasza akadt tavaly karácsonyi készülődés során véletlenül a kezembe. El is tettem, lehet, hogy be is fogom kereteztetni tölgyfakeretbe. Ebből kiderül, hogy 2.108.898 darab deviza alapú hitelszerződést kötöttek addig, amíg ez a pénzügyi terrorcselekmény elkövethető volt, és amíg ez a hibás pénzügyi termék árusítható volt a piacon. 7.330 milliárd forint tőkét helyeztek ki a bankok, és ennek kb. 10%-át egy 730 milliárd forint körül összeget minősített M. György budapesti lakos tisztességtelenül felszámított összegnek, vagy kamatnak. Kb. 10%-át. Hát, köszönjük szépen, kávét már ittunk. Ez egy csekély mértékű vigasz volt a deviza alapú hitelkárosultak számára. És nem csak azokról beszélünk itt, tisztelt képviselőtársaim, akik már elbukták gyakorlatilag az életüket. Vagy azokról a hozzátartozókról, akik a temetőbe járnak a szeretteikhez, mert öngyilkosságot követtek el emiatt az őrület miatt. Vagy daganatos beteggé idegeskedték magukat. Vagy szív- és érrendszeri, vagy agyi keringési betegségek alakultak ki, mert tönkretették, meggyomorították őket. Gyakorlatilag mafiózók, fehérgalléros bűnözők, hogy szokták mondani a kriminológiában, különleges minőségű rétege. Hát különleges minőségű bánásmód lenne szükség a történelmi igazságtétel jegyében. Na de hogyha visszamegyünk a kezdetek, illetve nem is annyira a kezdetek ezen 2010-hez, akkor ott is csináltak egy tabularázát a magyar választópolgárok, csak önök ezekkel a lehetőségekkel nem éltek, valóban segítettek egy rétegnek. Még azzal a sunyi retorikai fogással sem akarok kérni, hogy talán inkább azoknak segítettek, akik kevésbé voltak rászorultak, mert mindenki rászorultott, mindenkivel szemben igazságtalan volt az, ami történt, hogy hagyták bele kérgetni ezeket az embereket a csapdába, és nem is nagyon segítettek onnan nekik valahogy kikászálódni. Aztán ugye 2015-ben 256 forintosították a hiteleket, amelyeket többségében 140 és 160 forint közötti árfolyamon vettek fel. Hát, persze a 400 forintoshoz képest kedvező a 250, attól függ, hogy honnan nézzük. Ez pontosan úgy néz ki, mint amikor néha Jófi Gézát megkérdezték, hogy Géza, hogy vagy? Hát jól. Hát kicsit bővebben. Nem jól. Ez pontosan az. És egyébként a magántulajdon szentségét is súlyosan sértette az egész, amelyet jó lenne az új világrend kiépülésének kellős közepén figyelembe vennünk, erre majd még más törvények tárgyalásánál kénytelen leszek visszatérni, hiszen az egész, ami 2001-ben elkezdődött, és most sem zárult le, az valahogy összefüggésben, logikai, politikai összefüggésben áll, szintén rossz emlékű Klaus Schwab szavaival, aki azt mondta néhány évvel ezelőtt a Covid nevű világprojekt kapcsán, hogy nem lesz majd semmiük az embereknek, de mégis boldogabbak lesznek, mint valaha. Ez a magántulajdon felszámolása. Ez egy régi kommunista taktika, amit most már nem kommunizmusnak, hanem hívhatunk szélsőséges liberalizmusnak, vagy bármi másnak. Szerintem mindannyiunk számára fontos a magántulajdon, jelentsen ez lakóingatlant, jelentsen ez termőföldet, vagy jelentsen bármi mást. És nem csak az ingatlan, hanem az ingó javak tulajdonára is ez kiterjed. Erről is beszélt annak idén néha Hofi Géza. Az életszínvonal olyan, mint a léghajó. Akarod, hogy emelkedjen, ki kell belőle dobálni mindent, és amikor már semmit nem lesz, akkor leszel a legmagasabban. Én nem akarom ezeket a magaslatokat így elérni. És itt történelmi igazságtételről kellene beszélni. Lehetne ilyen hangzatos címmel is beadni ezt a javaslatot, hogy a bankokat, a követeléskezelőket és a végrehajtó maffiát, ez egy kollektív szelvény, amúgy csak szólok, ez egy kollektív szelvény. Ez egy és ugyanazon bűnszervezet, különböző három oldalú csápja. Elszámoltatni, teljes vagyon elkobzásait élni, foglalkozástól eltiltani, élethossziglan, és 1500 év fegyházra ítélni azokat, akik ezt tették egy generációval. Én voltam kilakoltatásoknál, köztem mondjuk egy közeli barátom kilakoltatására, megrázó élmény volt, tisztelt képviselőtársaim. És az előző kormány, a rossz focista közelről nézte ezt a meccset. De miért nézték közelről ezt a meccset? Tony, Barbara, vajon kik lehettek ők a végrehajtó maffia közvetlen közelében? Hát e fajta bénultság csak akkor képzelhető el, hogyha a legfelső politikai vezetés nem akar dönteni, vagy folyamatosan rosszul akar dönteni. Itt nem csak arról van szó, hogy az összes végrehajtási cselekményt fel kell függeszteni, a közvetlen letiltást, az inkasszót, az ingó végrehajtást, az ingatlan végrehajtást, a birtokbaadást és minden ehhez kapcsolódó eszközcselekményt, hanem végre kell hajtani, mert önök erre is felhatalmazást kaptak, a C630/23-as uniós bírósági ítéletet. Az eredeti állapot helyreállításának, in integrum restitúciónak van helye. Mindenki annyival tartozott, amennyit felvett, minden e fölött a tőkeösszeg, fölött befizetett összeg, kamat, költség, járulék vagy bármilyen egyéb ábrándos jogcímen, befizetett összeg visszajár késedelmi kamataival együtt az adósoknak. A hitelek, a devizalapú hitelek 90%-a svájci frank alapú volt, 7%-a euró, 3%-a japán alapú, tehát abszolút a svájci frank dominált, nyilván ezt helyezzük mi is a fókuszba. Csak ez az egyetlen lehetséges megoldás. Most azért kell a felfüggesztéseket megtenni, valamennyi folyamatban lévő eljárásra, hogy a Magyarországgyűlésnek legyen ideje kimunkálni rendkívül precíz jogalkotással a teljes igazságtételről szóló törvénycsomagot, amelyel visszaadjuk, vagy visszaadhatjuk, az önök tér felén pattog a labda, egy generációnak az életét. És visszaadjuk az elrabolt ingatlanokat is. Legalább 38 ezer honfitársunkat lakoltatta ki a maffia, rendőrhatósági eszközök felhasználásával, a legtöbbször egyetlen vagyonát jelentő lakásból vagy ingatlanból. Kihúzgálták az embereket a nyálukon, nem akarok csúnyákat mondani, sokszor a vérükön. Azért, hogy egy rendkívül szűk kör korlátlanul gazdagodjon. A hiénák. És a hiéna pont attól hiéna, hogy soha nincs tele a bendője. Nem tudsz nekik annyit adni, amennyi elég lenne. Minden és meg attól is több kellene nekik. És április 12-e egyik nagy tanulsága, tisztelt fideszes KDNP-s képviselők, akinek nem inge, ne vegye magára, akinek viszont inga, az nagyon is húzza magára, hogy nem lehet büntetlenül az idők végezetéig azt tenni, hogy az élni és élni hagyni politikáját, a lében úgy, lében leszem politikáját felszámolják. Hogy csak egy szűk kör, de még az önök léptékeim elmérés egy szűk kör, tejben, vajban, mézben, 24 karátos aranyban fürödjön, a többi meg pusztuljon el, vagy oldja meg, ahogy tudja. Ez képeződött le, eszenciálisan ez jelent meg a végrehajtó maffia tevékenységében. Ez tehát csak egy első lépésnek tekintjük, tisztelt kormánypárti képviselők és tisztelt képviselőtársaim. Az igazság tétel felé vezető rögös úton az első lépések megtételének, hogy megállítjuk, lestoppoljuk ezeket az eljárásokat. Aztán végre kell hajtani a C630/23-as ítéletet. Na ez már keményebb dió lesz, és igazából ez lesz az önök nagy erőpróbája. Erkölcsi, politikai, meg külön-külön emberi erőpróbája, hogy szembe mernek-e menni a világ egyik legerősebb lobbiával, a bankármafiával, a követeléskezelőkkel és a végrehajtó mafiával. De a bankárkasztot emelném ki ezzel kapcsolatban, akik nagyon sok bajt hoztak már az emberiség és a magyar nemzet fejére is. Szólok előre, nem lesz egyszerű, 10 ezer milliárd forint körüli vagyonatét. Nem lesz egyszerű még a legkiválóbb jogászoknak sem megalkotni azokat a szabályokat, amelyek főleg az évekkel ezelőtt elvett ingatlanok egykori tulajdonosainak kártérítéséhez kapcsolódik, mert nekik a jelenlegi piaci értéken körülbelül olyan ingatlant kell visszakapniuk, mint amilyet elvettek tőlük. Nagyon nehéz történet. Ez közben nem sérthetjük a most már esetleg jogos tulajdonosok jó személyen szerzett és gyakorolt jogait. Nem olyan könnyű, mint hogy elsőre gondoljuk. És mi van azokkal, akik erőn felül törlesztenek? A mai napig nyögik ennek a terheit. Mi van azokkal, akik százezernyien vannak, vagy több százezer, akik emiatt mentek külföldre? Hogy ott az ottani jóval magasabb jövedelmükből valahogy megmenekítsék az egyszem lakásukat vagy házukat. Nekik vajon milyen jóvátételt tudunk mondani? Nagyon nehéz lesz, forintban egy része nem is kifejezhető, de a világon nincs olyan pénz, nem abban ez mondjuk kifejezhető lenne. De a C630/23-as ítéletet végre kell hajtani. Lám, az Unió Bírósága is tud jó döntéseket hozni, lelkesen támogatjuk. Az elmúlt egy-másfél évünk erről szólt. Én nem tudom, hogy hány csatát vívtam Répási Róbert miniszterhelyettes úrral, aki nagyon pontosan, ő kiváló jogász, nagyon pontosan értette meg, tudta, hogy mit mondok. Lehet, hogy a szívem mélyén még ugyanazt gondolta, mint én, de valahogy nem láttam azt a mindent lebíró akaratot, amelyet látnom kellett volna egy olyan felhatalmazás birtokában, amilyet ők is 2022-ben megkaptak. Az elévülési intézmény, hát hogy lehet az? Ilyen kapukat is be kellene zárni, ezt a bizottsági elnök úrnak is mondom, hogy elévült követeléseket ne lehessen végrehajtani. Hogy a közjegyzőknek vizsgálni kelljen, hogy azok az állítólagos kintlévőség, adósságok valóban léteznek-e, vagy csak a fantázia szüleményei. Úgyhogy a vitában még folytatni fogom, hiszen tovább is van, mondom még, ez még csak ugye a bemelegítő kör volt, annak érdekében, hogy látótérbővítő vitákat tudjunk folytatni, és a magyar emberek számára az egyik legnagyobb elégtételt meg tudjuk adni, ha a C630/23-as ítéletet végrehajtjuk, akkor önmagában többet cselekedtünk, mint az elmúlt 30-én az összes országgyűlés egybevéve. Ezt biztosan kimerem önöknek jelenteni, úgyhogy ehhez kell támogatást, a mi hazánk nagyon nagy örömmel meg fogja adni. Köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor folytatjuk.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most 2 perces felszólalásra van lehetőség, de mivel ilyenre senki nem jelentkezett, ezért az előre bejelentett felszólalókkal folytatjuk a vitát. Ennek keretében pedig Kis Máté Zsolt képviselő úr kért szót a Tisza frakciójából. Parancsoljon öné a szó.
7: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt alelnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Van ma Magyarországon több ezer család, akik úgy fekszenek le este, hogy nem tudják, holnap még meg lesz-e az otthonuk. Van, aki már el is vesztette a házát, és van olyan is, aki úgy fizet hosszú évek óta, hogy tartozása mégsem csökkent érdemben. És közben mit látunk? Azt, hogy a devizahiteles ügyek körüli rendszer máig nincs megnyugtatóan rendezve. Azt látjuk, hogy emberek ezrei érzik úgy, magukra hagyták őket. Ezért fontos ez a törvényjavaslat, mert ez a javaslat végre kimondja, amíg a devizahiteles szabályozás felülvizsgálata nem történik meg, addig nem lehet tovább folytatni ugyanazt a GPS végrehajtást, ugyanazzal a könyörtelenséggel. Nem lehet úgy tenni, mintha minden rendben lenne. A Tisza álláspontja világos. Az emberek otthona nem lehet pusztán egy végrehajtási tétel egy rendszerben. Ez a törvény nem arról szól, hogy ne legyen felelősség, hanem arról, hogy legyen igazságosság. Hogy amíg az országgyűlés újra nem rendezi ezeket az ügyeket, addig ne történhessenek visszafordíthatatlan tragédiák. Ne kerüljenek családok az utcára. Ne folytatódjanak olyan végrehajtások, amelyek mögött emberek teljes egzisztenciája omlik össze. A Tisza nem fogja tétlenül nézni a családok kifosztását. Egy állam ereje nem abban mérhető, hogy milyen gyorsan tud végrehajtani, hanem abban, hogy képes-e megvédeni a polgárait a visszafordíthatatlan károktól akkor, amikor a jogi rendezés még vitatott. Ez egy átmeneti rendelkezés, egy jogállami fék. Időt ad arra, hogy tisztességes, arányos és mindenfél számára rendezett megoldás születhessen. Ezért kérem a képviselőtársaim támogatását. Köszönöm szépen!
1: Következő hozzászóló Apáti István képviselő úr, a Mi Hazánk frakciójából. Parancsoljon!
8: Köszönöm szépen! Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Annak, hogy lesznek kérdéseim is, akkor jól értjük-e, az előterjesztőket kérdezem, hogy innentől kezdve a profitorientált, rablóhén, a végrehajtási mafiózó, gangster végrehajtási rendszerből a törvény erejénél fogva átkerülnek ezek az ügyek, majd az állami végrehajtási rendszerbe, tehát az 1994 előtti 94-es állapotoknak egy modern kori formája visszaállhat-e, vagy a felfüggesztés megszűnése után minden ott folytatódik, ahol eddig. Mert ugye a rendszernek nagyon sok rákfenéje volt, gyakorlatilag minden elemében a maffia javára lejtett ez a pálya. Tehát joggal érezték úgy magukat az adósok, mint amit mondtam ehhez falai között ezt a példát is korábban, mint amit annak idején kiváló angol futballista Gary Lineker adott elő részben jogos panaszként, hogy a futball egy olyan játék, ahol 22-en kergetik a labdát, és a végén mindig a németek nyernek. Na most ez egy olyan idézőtéve játék volt az emberek zsírjára, bőrére, ahol csak és kizárólag a bank, a követeléskezelő és a végrehajtó nyerhetett. Felsorolni nem tudom azokat a jogcímeket, amelyek valódi munkavégzést nem takartak, még költségelemet sem, hogy munkadíjat, és lerabolták az embereket. Ez egy folyamatosan kiújuló, rosszindulótó daganat volt, gyakorlatilag úgy van kialakítva a rendszer, hogy még egy nagyobb jövedelemből való közvetlen letiltás, vagy önkéntes törlesztés esetén is lehetetlen szabadulni a kötelemből. Gyakorlatilag ez egy pénzügyi terrorcselekmény, ami életfogytiglanra ítéli az adósokat. Vagy erőn felül kell vagyont értékesíteni, ha még van mit. A legtöbb honfitársunknak nincs mit, nincs tartalék, amit tudnának értékesíteni. Automatikusan átkerül-e, és egyszer mindenkorra megszűnik ez a rablórendszer, az egyik kérdésem. A másik, hogy, és aztán az igazsági bizottság ülésen is feszegettem, nagyon fontos lenne erre érdemi válaszokat kapni. Föl kell mérni, tisztelt előterjesztők, azt, hogy hány tízezer vagy százezer ügy tart abban a fázisban, hogy a követelés kezelőkkel próbálnak egyezkedni az úgynevezett adósok. Tehát a bűnözővel, vagy a maffia egyik elemével egyezkednek az adósok. Ez egy rendkívül előnytelen pozíció jelenleg, mert nem nehéz kitalálni,

aki most is ezzel a problémával küzd. Az ő részükre az alku folyamatot meg kell könnyíteni, ugyanis ők nem bíróságon vannak, tehát az ők nem bíróságon van. Nem is a végrehajtónál, hanem egy köztes fázisban a követeléskezelőknél. A jelenlegi javaslat szerint ez a radar alatt marad. Nekik is segíteni kell. Ha az adós, mondjuk olyan az ügytípusa, hogy elismeri, hogy részben vagy egészben jogos a tartozás, lehet ilyen is. Ez a ritkább, de lehet ilyen is. Kötelező legyen szabad szemmel és jól látható mértékű fizetési könnyítést adni a követeléskezelőnek az adós részére. Mert most azt játsszák, hogy egy összegben a tele összeget, a teljes összeget kérik. Amiről pontosan tudják, hogy nem fogja tudni. Nem fogja tudni visszafizetni az adós. Ez pont amikor az egyetemi vizsgán a rossz indulatú vizsgáztató nem mondja azt, hogy meg akarja buktatni a vizsgáztatót, nem akarja megbuktatni senkit. Csak majd olyan kérdéseket tesz fel, amire a vizsgázó nem fog tudni válaszolni. A vége ugyanaz lesz. És ennek még van egy további altípusa. Előfordulhat, hogy akár termőföld vagyon, vagy más lakóingatlan, mondjuk megörökölt lakóingatlan formájában, vagy résztulajdon formájában, lehetősége lenne az adósnak a kötelemből akár egy összegű törlesztéssel, még akár egy méltánytalan összeg megfizetésével is menekülni, hiszen már kikészítették, tönkretették az idegrendszerét, már irreális összeget is megfizette, csak szabaduljon ebből az őrületből, csak nyerje vissza a szabadságát. Lenne esetleg még ehhez is bevethető vagyontárgy, csak azt is beterhelték a végrehajtási joggal. Akár egy ingatlan résztulajdon például. Nem tud hozzáférni, mert a végrehajtási jog nem engedi. Tehát semmi esélye nincs az adósnak, még egy korrekt alkúra se, és mondjuk nincs 5-8-10 millió forint paráspénze, de ezzel az ingatlan résztulajdoni hányad értékesítése ki tudna jönni ebből az életveszélyes helyzetből. Nem hagyja neki ezt a követeléskezelő. Na itt is lazítani kellene a szabályokon, annak érdekében az ilyen vagyonnak, ne csak a közös értékben, mit mond a követeléskezelő? A végrehajtóval került, vagy közös értékesítés, hát hagyja. Hogy azon a ponton is lehúzzák az adósokat. Tehát rengeteg olyan részletszabály, és az ördög mindig a részletekben lakozik, olyan részletszabály van a követeléskezelőnél lévő ügyeknél is, amire tekintettel kell lenni, és a másodperc tört része alatt kellene, vagy minél hamarabb ezekre a problémákra reagálni. Talán önök is hallották, vagy legalábbis hallhatták azt a sok évvel ezelőtti telefonbeszélő hangfelvételt, ami a Mi Hazánk elnöke Toroczkai László és Sádl György, S. György között folyt, amikor Sádl György szinte röhögve, teleszája röhögve, gúnyolódva a parlamenten, a jogalkotáson, a jogalkalmazáson mindenkin, és főleg az áldozatokon elmondja, hogy ő megy valahova, hogy Toroczkai László, aki 10 millió forinttal tartozik. A közjegyző vagy vizsgálja, vagy nem, hogy ez jogos-e, vagy megalapozott-e, kibocsátja a fizetési meghagyás iránti kérelmet, és a Toroczkai László esetleg postai tévesztés, vagy egyéb esetleg szintén szándékolt magatartás révén nem él ellentmondással, akkor Toroczkai László 10 millió forinttal tartozik neki. Teljesen kamura, abszolút hasraütésszerűen. És ezután a végrehajthatóvá válik. A közjegyzők nem mindig vizsgálják, tisztelet a követ, nem mindig vizsgálják, hogy megalapozott a követelés vagy sem. És az elévülés jogintézmény is egy óriási probléma. Erre se látok egyelőre megoldást. Tehát már elévült követeléseket hajtanak és hajtatnak végre. És abszolút nem zavarják őket a tények. Az a lényeg, hogy a profit maximalizálása megtörténjen, mindent, és még a mindentől is többet elvenni az emberektől, teljesen törvénytelen módszerekkel. Egyelőre ez a javaslat, ez sem biztos, hogy orvosolja, főleg mondom, hogy ha már nincs, még nincs, vagy már nincs bírósági vagy végrehajtási fázisban, tehát nem dőlhetünk hátra. Én nem károsztatom önöket, hogy rögtön nem egy teljesen precíz javaslatot nyújtottak be, csak a teljesség igénye nélkül felhívtam az önök figyelmét arra, hogy nagyon komoly rések tátonganak ezen a pajzson. És hát ezt az ügytípust szinte a pártunk megalakulásától kezdve elsőként, nem mondom azt, hogy úttörőként, mert az a párt profiljába nem esik bele, de zászlóvivőként, jégtörőhajóként Toroczkai László és dr. Pfister Zsuzsanna kezdte el kibontani. És nem várunk ezért dicséretet, meg vörös szőnyeget, ez a dolgunk. Ez a kötelességünk, hogy segítsünk a magyar embereknek. De higgyék el nekem, főleg egy törékeny nő esetében, nem olyan vicces dolog bűnözőkkel, szervezett bűnözői körökkel tengelyt akasztani. Ez nem az adrenalin függőség miatt van, vagy azért, mert nem lett volna jobb dolga Toroczkai Lászlónak, meg fiatal édesanyaként dr. Pfister Zsuzsannának, hanem ha mi nem csináltuk volna,

0: ők nem csinálták volna, senki nem csinált volna ebben az ügyben semmit. Az akkori balközép meg szélsőbalos ellenzék nem foglalkozott ezzel. A kétharmados kormányzat segített úgy, hogy segített, ezt az előbb kiveséztük, és gyakorlatilag minden ment változatlan tovább, felfoghatatlan társadalmi károkat okozva. Csak azért, hogy a jegyzőkön és a történelmi hűség kedvéért, és ezért sem mondja se Antos elnök úr, se más kétségbe azt, hogy a szó legnemesebb értelmében véve ebben az ügyben mi vagyunk az igazi tálibok. Mi vagyunk az igazi ultrafundamentalisták, és a legdrasztikusabb eszközöket kell bevetni, példaértékű elszámoltatást a végrehajtó maffiának is, annak érdekében, hogy 100 év múlva is úgy emlékezzenek arra vissza, hogy úgy járnak 1500 év fegyházakkal, úgy jár az életfogytelenül börtönnel és egyebekkel, aki a magyar embereket ilyen gyalázatos módon megkárosítja, főleg egy olyan kialakuló világrend kellős közepén, amikor a magántulajdont más oldalról is támadások érik, és de nekünk több oldalról is meg kell támasztani, és meg kell védeni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra. Hantosi képviselő úr jelzi, hogy él a lehetőséggel. Tájékoztatom, hogy 30 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon öné a szó.
2: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt ház, ígérem én is, hogy nem fogom a 30 perces keretet kimeríteni, azzal együtt, hogy egy rendkívül fontos ügyről beszélünk, ami megér ennél lényegesen több időt is, majd a részletes vita szakaszban fogunk tudni akkor erről még tovább egyeztetni. Én nagy örömmel nyugtáztam azt, hogy a teljes egyetértés van itt a házban, hogy a magyar családok otthona az nem játék, az nem lehet politikai játszmának a tárgya. Annyit szeretnék azért tisztázni, hogy elismerve mindenféle intézkedést, ami az elmúlt időszakokban született, de mégis itt tartunk. Tehát mégis van feladat, úgyhogy köszönöm, hogy akkor együtt fogunk tudni dolgozni ebben. És a kérdésekre visszatérve, tulajdonképpen ugye két irányból lehet megközelíteni ennek a kérdésnek a rendezését, ezt elmondtuk tegnap a bizottság ülésén is, vagy kezdeményezheti ezt maga az adós, vagy pedig egy automatizmus révén kerülnek felfüggesztésre. Mi az összes körülményt figyelembe véve nagyobb kockázatot láttunk abban, hogy ezt saját kezdeményezésre adjuk, és azt gondoljuk, az államnak van egy felelőssége, hogy ebben minden érintettet segítsen, pont azért, mert nagyon-nagyon-nagyon súlyos az ügy, és nem szeretnénk semmilyen adminisztratív hiba lehetőséget hagyni arra, hogy valaki ne tudjon ezzel élni, úgyhogy a TISZA részéről mi ezt kezdeményezőként így fogalmaztuk meg a javaslatban. Természetesen ez elhangzott egyébként az igazságügyminisztériumnak a képviselője, államtitkár úr részéről is, hogy elképzelhető olyan módosítás, kiegészítés, ami az adósok által kezdeményezett perek esetében lehetőséget nyújt arra, de ezt majd az igazságügyminisztérium fogja részletesen kibontani, hogyha ilyen szándék érkezik részükről. Azokra a kérdésekre, hogy mekkora adat, vagy mekkora kört érintés, és milyen adatok állnak rendelkezésre, azt gondolom, hogy szintén majd a részletes szabályok kidolgozása során fogunk tudni majd választ kapni. Az tény, és ugye ezt minden hozzászóló elismerte, hogy még mindig egy nagyon jelentős kör, tehát egy több ezer, legalább több ezer, de inkább talán 10 000-es kört is érint a devizahitel alapú szerződéseknek a kérdése. És még arra szeretnék válaszolni akkor Apáti képviselő úr kérdésére, hogy mi lesz a végrehajtás rendszerével. Teljesen nyitott kapukat talált képviselő úrnak a kérdése, hiszen a tegnapi nap folyamán határozott úgy az országgyűlés, hogy egy vizsgálóbizottságot állít föl, amely a végrehajtási rendszernek, beleértve egyébként a képviselő által hivatkozott közjegyzői eljárásoknak a kérdéskörét is vizsgálni fogja részletesen. Én ezért ebben most részletesebben nem mennék bele. Bízok benne, hogy minden kérdésre tudtam választ adni, és ahogy fogalmaztam, várjuk a konstruktív együttműködést, hiszen a magyar családok védelme, a magyar családok otthonának a védelme, ez egy nemzeti minimum, azt gondolom. Köszönöm szépen!
1: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Mellétei Barna Márton és dr. Hantosi István a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés TPER 53-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Mellétei Barna Márton úrnak, a Tisza képviselőjének, az előterjesztőnek 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, az előttünk fekvő törvényjavaslat az Országgyűlés vizsgálóbizottsági munkájának hatékonyabbá tételéről szól. Ez sem egy pusztán technikai módosítás, és nem pusztán eljárásjogi korrekcióról van szó. A javaslat alkotmányos, demokratikus és közbizalmi kérdést érint egyszerre. Arról rendelkezik, hogy a Magyar Országgyűlés képes-e ténylegesen gyakorolni az alaptörvényből fakadó ellenőrző funkcióját, vagy a parlamenti vizsgálóbizottságok továbbra is következmények nélküli politikai színjátékká silányulnak. A modern parlamentáris demokráciában a vizsgálóbizottság nem díszlet, nem kommunikációs kellék, nem a politikai látszatgyakorlás szintere. A vizsgálóbizottság az Országgyűlés egyik legerősebb alkotmányos eszköze, a közélet tisztaságának, a közhatalom elszámoltathatóságának és a demokratikus felelősség érvényesítésének az intézménye. Feladata, hogy feltárja az állami működés visszásságait, a közpénzek felhasználásának körülményeit, a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos tényeket és felelősségi viszonyokat. Ez nem egy kormányzati vagy egy ellenzéki ügy, ez a demokratikus jogállam egyik alapfeltétele. Mert a közpénzek felhasználásának, az állami szervek működésének és a közéletet érintő visszaéléseknek a vizsgálata nem kegy, amelyet a hatalom jó indulatból megad. Ez a népképviseletből fakadó alkotmányos kötelesség. És mégis, mit látunk ma Magyarországon? Azt látjuk, hogy a vizsgálóbizottság munkája újra és újra ellehetetlenítő egyszerű passzivitással. Meghívott személyek egyszerűen nem jelennek meg. Állami szervek nem szolgáltatnak adatot. Meghallgatások hiúsulnak meg. Dokumentumok tűnnek el a nyilvánosság elől. Egyesek nyilvánvaló jó, rossz hiszeműséggel húzzák az időt, vagy teszik lehetetlenné az érdemi vizsgálatot. És miközben az Országgyűlés alkotmányos feladatát próbálná ellátni, a jogrendszer sok esetben nem biztosít valódi eszközt az együttműködés kikényszerítésére. A jelenlegi szabályozás tehát számos ponton elégtelen. Lényegében abból indul ki, hogy az együttműködés önkéntes jóindulat kérdése, mintha az Országgyűlés ellenőrző szerepe puszta ajánlás volna, mintha a demokratikus felelősség csak addig tartana, ameddig kényelmes. Ez a helyzet azonban hosszú távon nem csak a parlament tekintélyét rombolja, hanem magát, a demokratikus jogállamot is gyengíti. Ezért terjesztettük elő a törvényjavaslatot. A javaslat első fontos eleme, hogy megerősíti a vizsgálóbizottság pártatlanságába vetett közbizalmat. Kimondja, hogy a kormány vagy kormányzati szervek működését vizsgáló bizottság vezetését az érintett kormány ellenzékéhez tartozó képviselő látja el. Több kormányt érintő ügy esetében pedig társelnöki rendszert hoz létre. Ez a szabály nem politikai privilégiumot biztosít, hanem az elfogulatlan vizsgálat minimális garanciáját teremti meg. Mert a demokratikus kontroll csak akkor hiteles, ha nem a vizsgált hatalom kizárólagos felügyelete alatt áll. A javaslat második pillére, hogy valódi, kikényszeríthető együttműködési kötelezettséget teremt az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájában. A törvény világosan kimondja, aki szabályszerű idézés ellenére önhibájából nem jelenik meg a bizottság előtt, annak számolnia kell jogkövetkezményekkel. A törvény fokozatos, arányos szankciórendszert vezet be. Az a személy, aki önhibájából nem jelenik meg a bizottság előtt, első alkalommal 100 000 forintos, második alkalommal 1 millió forintos bírsággal sújtható. Harmadik ismételt esetben pedig megfelelő garanciák mellett lehetőség nyílik az elővezetés elrendelésére is. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elővezetés az nem egy büntetés, nem megtorlás, nem politikai fegyver. Az elővezetés célja kizárólag az, hogy az Országgyűlés alkotmányos feladatát ne lehessen szándékos távolmaradással ellehetetleníteni. Éppen ezért a javaslat garanciás szabályokat épít be. Az elővezetést csak többszöri, önhibás mulasztás esetén lehet eszközölni, annak végrehajtására a büntetőeljárási törvény szabályi megfelelően irányadóak. Továbbá képviselőkkel szemben az elővezetés nem rendelhető el. És ismét hangsúlyoznom kell, nem büntető politikai szigorítás és nem a megfélemlítés törvényéről van szó. Nem a politikai bosszú eszköz ez, hanem annak kimondása, hogy a közhatalom gyakorlásával együtt jár a közelőtti elszámoltathatóság kötelessége is. A törvény második fontos eleme az adatszolgáltási kötelezettségnek a megerősítése. A javaslat egyértelművé teszi, hogy az együttműködésre kötelezett személyeknek teljes körű és valós adatokat kell szolgáltatniuk, valamint át kell adniuk a rendelkezésükre álló iratokat. Mert egy vizsgálóbizottság csak akkor töltheti be az alkotmányos rendeltetését, ha nem pusztán politikai nyilatkozatokra, hanem tényszerű dokumentumokra és ellenőrizhető információkra támaszkodhat. A demokratikus felelősség ugyanis nem véleményekből, hanem tényekből épül fel. A törvényjavaslat kiemelt figyelmet fordít továbbá az alapjogok védelmére is. A javaslat nem érinti az önvádra kötelezés tilalmát, nem sérti az ügyvédi titkot, nem korlátozza a minősített adatok védelmét, nem írja fel az egyházi vagy hivatásbeli titoktartás szabályait. Aki önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, ebben az eljárásban is megtagadhatja a nyilatkozattételt. A jogállami garanciák tehát nem gyengülnek, ellenkezőleg világosabbá, szilárdabbá és kiszámíthatóbbá lesznek. Ugyanakkor fontos elem, hogy a törvény biztosítja a bírói kontrollt. A bírsággal vagy az elővezetés elrendelésével szemben a kúriához lehet fordulni. Az öttagú bírói tanácsban lefolytott gyors eljárás garantálja, hogy az érintettek hatékony jogorvoslathoz juthatnak. Ez különösen fontos, hiszen közjogi természetű, alkotmányos jelentőségű kérdésekről van szó. Tisztelt Ház, a javaslat egy további lényeges kérdést is rendez. Büntetőjogi tényállást alkot arra az esetre, ha valaki szándékosan akadályozza a vizsgálóbizottságnak a működését. Szeretném hangsúlyozni, itt nem adminisztratív hibáról, nem jelentéktelen késtelemekről és nem jóhiszemű mulasztásokról beszélünk. A javaslat kizárólag a szándékos, alapos indok nélküli kötelezettségszegést rendeli büntetni, mégpedig csak akkor, ha az ténylegesen akadályozza a vizsgálóbizottságnak a munkáját. Ugyanez vonatkozik a szándékosan valótlan nyilatkozatra, vagy lényeges körülmény elhallgatására is. Ez megfelel a büntetőjog ultima ratio jellegének. A büntetőjogi eszköz itt valóban végső garancia annak biztosítéka, hogy az országgyűlés ellenőrző funkcióját ne lehessen tudatosan kijátszani. A demokratikus világban ez nem rendkívüli megoldás. Számos európai és angolszász parlamenti rendszerben a vizsgálóbizottságok rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek biztosítják az együttműködés kikényszerítését. Mert minden működő demokrácia felismerte, ha a parlament nem képes feltárni az igazságot, akkor a politikai felelősség kiüresedik, és a közbizalom lassan elenyészik. A mostani javaslat tehát a magyar parlamenti rendszer működőképességét kívánja helyreállítani. Ha ez a törvényjavaslat nem rendkívüli hatalomgyakorlás, nem politikai bosszú, hanem hitvallás, a parlamenti ellenőrzés, az átláthatóság és a demokratikus felelősségvállalás mellett. Tisztelt képviselőtársaim, a kérdés végsősoron egyszerű. Akarjuk-e, hogy az országgyűlés valódi ellenőrző szerv legyen? Akarjuk-e, hogy a parlamenti vizsgálatoknak legyen következménye? Akarjuk-e, hogy a közélet átláthatóbbá legyen? Akarjuk-e, hogy a közpénzek felhasználását ne lehessen felelősség nélkül eltakarni a nyilvánosság elől? Akarunk-e olyan országgyűlést, amely képes valódi ellenőrzést gyakorolni a végrehajtó hatalom felett? Akarunk-e olyan parlamentet, ahol a vizsgálóbizottság munkáját nem lehet következmények nélkül bojkottálni? Akarunk-e olyan közéletet, ahol a politikai és gazdasági hatalom birtokosai nem bújhatnak el az együttműködés megtagadása mögé? Mi azt mondjuk, hogy igen, mert a parlament tekintély nem a falakból, nem a történelmi díszletekből és nem a formaságokból fakad, hanem abból, hogy képes-e érvényt szerezni a demokratikus akaratnak és az alkotmányos felelősségnek. Ez a törvényjavaslat ezért nem csupán eljárásjogi reform, hanem hitvallás a nyilvánosság, az elszámoltathatóság és a demokratikus jogállam mellett. Ezért kérem a tisztelt háznak a támogatását. Köszönöm szépen.
1: Ahogy látom, a kormány nevében Bódis Péter államtitkár úr így kíván élni a felszólalás lehetőségével. 30 perc áll államtitkár úr rendelkezésére. Parancsoljon!

0: Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak. A képviselőtársam által ismertetett törvényjavaslat egy egyszerű, de a magyar demokrácia szempontjából alapvető kérdésre ad választ. Van-e valódi súlya az országgyűlés ellenőrző szerepének, vagy a parlamenti kontroll csupán formaság marad? A vizsgálóbizottság intézménye nem új találmány. Nem pártpolitikai különlegesség, nem bosszúeszköz, nem kirakat intézmény. A vizsgálóbizottság a parlamentáris demokrácia egyik klasszikus eszköze. Arra szolgál, hogy az országgyűlés, mint a népképviselet legfőbb szerve, közérdekű ügyekben tényeket tárjon fel, összefüggéseket vizsgáljon meg, és a nyilvánosság előtt tegye megismerhetővé azt, amit a hatalomgyakorlói, az állami szervek, a közpénzekkel gazdálkodók vagy a közfeladatot ellátó szervezetek működéséről tudni kell. A parlament ugyanis nem csak törvényeket alkot, nem csak szavaz, nem csak vitázik. A parlamentnek ellenőriznie is kell. Ellenőriznie kell a végrehajtó hatalmat, az állami működést, a közpénzek felhasználását, és különösen azokat az ügyeket, amelyekben a társadalom joggal vár el tiszta beszédet, tényfeltárást és felelősséget. Ha ez az ellenőrzés nem működik, akkor a demokrácia egyik alapvető biztosítéka üresedik ki. Tisztelt Ház! Az elmúlt évek és évtizedek tapasztalata világos volt. Magyarországon a parlamenti vizsgálóbizottságok munkája sokszor nem azért nem tudott eredményes lenni, mert ne lett volna mit vizsgálni. Nem azért, mert ne lettek volna fontos ügyek. Nem azért, mert ne lett volna társadalmi igény a tisztázásra. Hanem azért, mert az együttműködés gyakran következmények nélküli döntéskérdése maradt. Megjelenik-e valaki a bizottság előtt, vagy nem jelenik meg? Átadja-e a kért iratokat, vagy nem adja át? Válaszol-e a közérdekű kérdésekre, vagy egyszerűen kivonja magát az országgyűlés ellenőrzése alól? Egy jogállamban ez nem lehet pusztán kényelmi kérdés. Nem lehet az érintett jó indulatára, politikai taktikájára, vagy pillanatnyi érdekére bízni, hogy együttműködik-e a parlamenti vizsgálattal. Mert ha a vizsgálóbizottság kérdezhet, de a válaszadásnak nincs valódi súlya, akkor a vizsgálóbizottság nem ellenőrző intézmény, hanem színház. Ha az országgyűlés iratokat kérhet, de az iratok visszatartásának nincs érdemi következménye, akkor a parlamenti kontroll csak papíron létezik. Ha a közélet kiemelt ügyeiben mindenki másra mutogat, miközben senki nem köteles ténylegesen számot adni, akkor nem jogállami elszámoltathatóságról beszélünk, hanem intézményes tehetetlenségről. Ezen kell változtatnunk. A javaslat célja ezért nem az, hogy a vizsgálóbizottságokat bíróságá vagy nyomozóhatóságá alakítsa. Nem az, hogy politikai vitákat büntetőjogi síkra tereljen. Nem az, hogy bárkit megalázzon, megfélemlítsen, vagy előre bűnösnek állítson be. A cél ennél jóval egyszerűbb és jóval fontosabb. Az, hogy az országgyűlés vizsgálóbizottságai a valóságban is képesek legyenek elvégezni azt a feladatot, amelyre létrejöttek. Ehhez három dolog szükséges. Először, világos szabályok. Mindenkinek tudnia kell, hogy mikor, milyen formában, milyen ügyben és milyen kötelezettséggel kell együttműködnie a vizsgálóbizottsággal. Másodszor, garanciák. A vizsgálóbizottsági eljárás nem lehet önkényes. Tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, a titoktartási kötelezettségeket, a minősített adatok védelmét, az önvádra kötelezés tilalmát és a jogorvoslathoz való jogot. A hatékony parlamenti kontroll és a jogállami garanciák nem egymás ellenségei. Éppen ellenkezőleg, csak együttműködnek. Végezetül harmadszor, következmények. A jogállam nem pusztán szép elvek gyűjteménye. A jogállam ott kezdődik, hogy a közös szabályokat be is kell tartani. Ha valaki alapos indok nélkül akadályozza az országgyűlés alkotmányos feladatának teljesítését, annak legyen jogkövetkezménye. Arányos, kiszámítható, jogorvoslattal védett, de valódi jogkövetkezmény. Tisztelt képviselőtársaim, fontos kimondani, ez a javaslat nem egyetlen ügyre, nem egyetlen politikai oldalra, és nem egyetlen kormányra, egyetlen ciklusra készül. A parlamenti vizsgálóbizottság szabályai mindig kettős természetűek. Ma talán a többség kezében lévő intézménynek látszanak, holnap az ellenzék számára jelenthetnek garanciát. Ma egy mostani ügy feltárását szolgálják, holnap egy jövőbeni visszaélés megakadályozását. Éppen ezért ezeknek a szabályoknak nem pártérdeket, hanem parlamenti érdeket kell szolgálniuk. Aki ma megerősíti az országgyűlés ellenőrző szerepét, az nem egy pártot erősít, hanem a magyar parlamentarizmust erősíti. Aki ma kimondja, hogy a közpénzekkel, közfeladatokkal, állami döntésekkel kapcsolatos vizsgálatokban együtt kell működni, az nem bosszút követel. A közbizalom helyreállításához járul hozzá. Aki ma azt mondja, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság előtt nem lehet következmények nélkül eltűnni, hallgatni vagy iratokat visszatartani, az nem politikai leszámolást akar. Az azt akarja, hogy Magyarország végre működő ország legyen. Mert a működő ország nem attól működik, hogy nincsenek konfliktusok. Nem attól működik, hogy nincsenek hibák. Vagy nem attól működik, hogy minden döntés tökéletes. A működő ország attól működik, hogy hibákat fel lehet tárni. A visszaéléseket ki lehet vizsgálni. A felelősöket meg lehet kérdezni, az intézmények pedig nem díszletek, hanem ténylegesen ellátják a feladatukat. Tisztelt Országgyűlés, az elmúlt időszakban sokat beszéltünk arról, hogy Magyarországnak újra működnie és emberséges országá kell válnia. Ez nem puszta politikai jelszó. Ez intézményi feladat, jogalkotási feladat és közjogi feladat. A működő államhoz működő parlament kell. A működő parlamenthez működő ellenőrzés kell. A működő ellenőrzéshez pedig olyan vizsgálóbizottságok kellenek, amelyek előtt a megjelenés, az adatszolgáltatás és az érdemi együttműködés nem fakultatív, hanem komolyan vendő közjogi kötelezettség. A javaslat ezt az irányt jelöli ki. Nyilvánvaló, hogy a részletszabályok parlamenti vitája fontos lesz. Az is nyilvánvaló, hogy egy ilyen intézmény csak pontos, arányos és garanciális szabályokkal lehet megerősíteni. A benyújtók és a kormánypárti frakció nyitottak arra, hogy a bizottság és részletes vita során minden olyan javaslatot megvizsgáljanak, amely ezt a célt szolgálja. Hatékony vizsgálóbizottságokat, világos eljárási kereteket és jogállami garanciákat egyszerre. De az alapirányból nem szabad engedni. Nem maradhat fenn az a helyzet, hogy a közélet legsúlyosabb kérdéseiben az országgyűlés csak kérdezhet, de nem tudja kikényszeríteni az együttműködést. Nem maradhat fenn az a helyzet, hogy a nyilvánosság, a családok, az adófizetők, a közösségek választ várnak, miközben az intézményes válaszadás akadályokba ütközik. És nem maradhat fenn az a helyzet sem, hogy a parlamenti ellenőrzés tekintélye attól függjön, ki mennyire hajlandó azt komolyan venni. Tisztelt képviselőtársaim! Ez a törvényjavaslat nem lezár valamit, hanem elkezd. Egy új parlamenti működési kultúra egyik első lépése lehet. Olyané, amelyben az országgyűlés nem elszenvedi a hatalom működését, hanem ellenőrzi azt. Olyané, amelyben a közbizalom nem szólam, hanem intézményes gyakorlat. És olyané, amelyben a felelősség nem politikai fenyegetés, hanem jogállami minimum. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy a törvényjavaslat általános vitára bocsátását és tárgyalását támogassák. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Kis Máté Zsoltnak, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának 15 percben. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt alelnök asszony, tisztelt ház! Az Országgyűlés tekintélyét sok minden rombolta az elmúlt években. Rendeleti kormányzás, pökhendiség, fejedelemként viselkedő házelnök, de legfőképp, hogy a hatalom az elmúlt másfél évtizedben kivonta magát az ellenőrző sarról, és erre még büszke is volt. A Fidesz kiüresítette a parlamentet, és így tett a vizsgálóbizottságokkal és az országgyűlés ellenőrző funkcióival is. A miniszterek meg sem jelentek, az állami vezetők megtagadták a válaszadást, a nyilvános vita púp volt az előző hatalom hátán. Az emberek pedig tátott szájjal aztán beletörődve végignézték a trafikmutyit, a Pegazus botrányt, az uniós pénzek körüli korrupciós ügyeket és a vég nélküli közbeszerzési visszaéléseket. A bukott hatalom azt hihette, hogy a magyar emberek beletörődtek, hogy Magyarországon a politikai kapcsolatok sokszor többet értek a törvényeknél. Hogy a magyar emberek beletörődtek, hogy a hatalom minden kérdésére ugyanazzal válaszolt, arroganciával. Ennél a magyar emberek bölcsebbek és büszkébbek a magyar parlamentarizmusra. Tudják, hogy a parlament a magyar emberek nevében jár el. Tudják, hogy aki közpénzről dönt, aki állami hatalmat gyakorol, annak kötelessége megjelenni, válaszolni és felelősséget vállalni. Tudják, hogy a demokrácia erejét az mutatja meg, hogy a hatalom elszámoltatható. A vizsgálóbizottságok működése sokszor politikai kabarévá silányult, márha egyáltalán volt. Meghívott tanúk maradtak távol következmények nélkül. Állami szervek tartottak vissza dokumentumokat, kormányzati szereplők döntötték el, mely kérdésekre hajlandóak válaszolni, és melyekre nem. A parlament ellenőrző funkcióját a hatalom nyíltan kinevette. Pedig a magyar parlamentarizmus története ennél jóval többről szól. 1848-ban a felelős kormányzás eszméje született meg ebben az országban. A rendszerváltás idején a demokratikus Magyarország alapja az volt, hogy a hatalomnak újra kérdésekre kellett válaszolnia. Az elmúlt 15 év ezt az alapelvet kezdte ki napról napra. A Fidesz hatalma alatt kialakult egy politikai kultúra, melyben a közérdekű adat felesleges nyűg, az újságíró ellenség, a parlamenti kérdés kellemetlenkedés, a vizsgálóbizottság pedig szükségtelen formalitás. Túl sokáig működött úgy az állam, hogy akik döntöttek milliárdokról, közbeszerzésekről, lehallgatásokról, vagy éppen az uniós pénzekről, azok következmények nélkül megtagadhatták a válaszadást. Nem először fordult elő ezzel az országgal, hogy hatalmukban megrészegült emberek összetévesztették magukat az országgal. Nem a Fidesz volt az első, aki azt hitte, többé nem kell válaszolnia arra a kérdésre, hová lett a közpénz, ki hozta a döntést, ki vállalja a felelősséget. Nem a Fidesz az első, aki szemlesütve áll a magyar emberek előtt. Így járt a késői Kádár rendszer is, amikor saját propagandáját hitte valóságnak. Így járt Gyurcsány Ferenc is, aki azt hitte, keresztül hazudhatja majd magát a kormányzáshoz. A magyar emberek pontosan tudják, mi történik akkor, amikor egy országban megszűnik az elszámoltathatóság. A hatalom először csak türelmetlen lesz a kérdésekkel szemben. Később már sértésnek veszi az ellenőrzést, végül odáig jut, hogy Poloskának hívja a kritikusait. Majd harcosok klubját játszik. Ezért van szükség valódi vizsgálóbizottságokra. A valódi vizsgálóbizottság a demokratikus önvédelem egyik legfontosabb intézménye. A köztársaság reflexe arra az esetre, amikor a hatalom elfelejti, hogy a magyar emberek szolgálatára kapott felhatalmazást. Ezért ez a törvényjavaslat végre konkrét eszközöket ad az országgyűlés kezébe ahhoz, hogy az ellenőrzés valódi alkotmányos funkció legyen. A javaslat egyértelművé teszi, aki vizsgálóbizottság elé idézhető, annak meg kell jelennie. Aki az ügy szempontjából fontos dokumentummal rendelkezik, annak együtt kell működnie a parlamenti vizsgálattal. Aki akadályozza a vizsgálóbizottság munkáját, annak viszont számolnia kell a jogkövetkezményekkel is. Ez alapvető demokratikus minimum. Az elmúlt években éppen ennek éppen az ellenkezője történt. A törvényjavaslat ezért létrehozza az együttműködés kikényszerítésének világos rendszerét. Megerősíti a megjelenési kötelezettséget, kötelezővé teszi az adatszolgáltatást, szankciót rendel a parlamenti vizsgálat akadályozásához. Ezzel helyreállítja az országgyűlés, és ezen keresztül a választók tekintélyét, mert világossá teszi, a parlamentet többé senki nem kezelheti saját udvartartásaként. A javaslat nem bírósági szerepet ad a vizsgálóbizottságoknak, viszont megerősíti eredeti parlamenti funkciójukat, az igazság feltárását a nyilvánosság előtt. Tisztelt képviselőtársaim! Ez a törvényjavaslat jóval több egy parlamenti technikai módosításnál. Határvonal két politikai korszak között. Vége annak az időszaknak, amikor miniszterek, állami vezetők, háttéremberek és udvari oligarchák következmények nélkül nézhették semmibe az országgyűlést és ezen keresztül a magyar embereket. Ez a törvény a felelősség helyreállításáról szól. Arról szól, hogy Magyarországon újra legyen következménye a döntéseknek. Arról szól, hogy ebben az országban többé senki sem állhat a demokratikus ellenőrzés fölött. Nem lesz könnyű, de éppen ez a cél. Nem lesz vidám látvány, de az igazság már csak ilyen. A szembenézés és igazságtétel folyamatán keresztül kell mennünk ahhoz, hogy ne kövessük el azt a hibát, amit az előző rendszerek, azt, hogy megspóroljuk a szembenézést. Ezt a szembenézést szolgálja a vizsgálóbizottságok megerősítése, és ehhez kéri a Tisza frakció valamennyi képviselőtársunk támogatását. Köszönöm szépen!
1: Most megadom a szót Bóka János képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Köszönöm, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Az előttünk fekvő javaslat az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szól. ezt a deklarált célt az országgyűlési törvény, illetve a büntető törvénykönyv módosítása révén kívánja elérni. Egyetértek az előttem felszólalókkal, hogy a vitának az alapvető tárgya az, hogy ez a javaslat valóban az országgyűlés ellenőrzési jogosítványainak a megerősítését szolgálja, vagy pedig politikai boszorkányüldözést. Úgy látom, hogy ez a javaslat maga is súlyos identitásválságban szenved. Az előttem felszólalók közül az előterjesztők, illetve az igazságügyminisztérium államtitkára inkább az előbbi, a Tiszapárt vezérszónoka pedig inkább az utóbbi értelmezést erősítette meg. Ezért fontos, hogy itt az általános, és majd később a részletes vitában is ezt a javaslatot olyan módon tegyük jobbá, hogy egyértelműen a parlament ellenőrzési jogosítványainak az erősítését szolgálhassa. Ez a javaslat ez egyéni képviselői indítványként került az országgyűlés elé. Az egyéni képviselői indítványként történő előterjesztés lehetővé tette azt, hogy az általános vita előtt sem társadalmi egyeztetésre, sem a bírósági szervezetekkel való kötelező egyeztetésre ne kerüljön sor. Ha ezt a javaslatot a kormány nyújtotta volna be, akkor társadalmi egyeztetésre és bírósági szervezetekkel való kötelező egyeztetésre került volna sor, ami azért fontos, mert a kúria és a büntető bíróságok számára is fontos szabályozást tartalmaz a javaslat. Ezt azért tartottam fontosnak előhozni, mert a Tiszapárt a választási kampány során a társadalmi konzultáció kiszélesítését ígérte. Ez a javaslat pedig állítólag azt a célt szolgálja, hogy az emberek az őket érdeklő ügyeket jobban megismerhessék. Ami az előterjesztés tartalmát illeti, arra az 50/2003-as alkotmánybírósági határozatnak a kritériumrendszerét fogom alkalmazni, ami a vizsgálóbizottságokkal szemben bizonyos alkotmányos kritériumokat fogalmaz meg. Ezt a vizsgálatot úgy fogom elvégezni, hogy a javaslat mellett az egyébként nemrégiben 5 vizsgálóbizottság létrehozásáról hozott országgyűlési határozatok elemeit is idehozom, mert hogy ezek mutatják meg valójában, hogy ezek a vizsgálóbizottságok a gyakorlatban hogyan fognak működni. Az Alkotmánybíróság határozata fontosnak tart különbséget tenni a parlament két funkciója között, és ez a két funkció az eddigi általános vitában összemosódott, ezt a javaslat is összemossa, és a két funkció közötti világos elhatárolást én fontosnak tartom. Az egyik az országgyűlés parlamenti ellenőrzési funkciója, különösen azon szervek és személyek esetében, amelyek fölött a parlament nem csak egyszerűen politikai ellenőrzést gyakorol, hanem ezek a személyek parlamentnek politikai felelősséggel tartoznak. Emellett a parlament fontos szintere a közügyek megvitatásának. Közügyek alatt a közérdeklődésre számot tartó ügyeket értem, de az országgyűlés parlamenti ellenőrzési funkciója az nem azonos a közügyek parlamentben történő megvitatásával. Ezzel a rendszerrel szemben az Alkotmánybíróság azt az elvárást fogalmazza meg, hogy ez legyen hatékony, azt az elvárást fogalmazza meg, hogy ez a szabályozás tükrözze az eljárás sui generis jellegét, sajátos jellegét, vagyis tisztázza más bírósági és hatósági eljárásokhoz való viszonyát, és azt az elvárást fogalmazza meg, hogy tartalmazzon garanciális elemeket, ami az egyéneket védi az országgyűlési bizottságokkal szemben, mert akármilyen furcsa, az Alkotmánybíróság értelmezésében az országgyűlési bizottságok itt jogalkalmazó közhatalmi szervek, és tevékenységükkel szemben az egyént ugyanolyan garanciális védelmek illeti meg, mint bármely más jogalkalmazó közhatalmi szervvel szemben. Az önök által beterjesztett a parlament előtt fekvő javaslat ezeknek a követelményeknek nagyon sok tekintetben nem felel meg. Összemossa ezt a két célt és két funkciót, vagyis a politikai ellenőrző funkciót és a közügyek parlamentben történő megvitatását, nem tisztázza világosan a más eljárásokhoz való viszonyt. Ez nem elsősorban a törvényjavaslatból, hanem a tegnap elfogadott országgyűlési határozatok szövegéből látszik, amelyeknek a szövege megelőlegezi, prejudikálja a vizsgálat eredményét, ráadásul olyan vizsgálati területeket határoz meg, amelyekkel kapcsolatban egyébként más eljárások zajlanak. És különösen zavaró a garanciális elemek hiánya. amely garanciális elemek hiánya már az alaptörvénnyel való összhang kérdését is felveti. Ezért ez a javaslat ebben a formában nyilvánvalóan nem elfogadható, jelentős módosítások szükségesek. Milyen módosítások lennének szükségesek? Először is egyértelműen el kell határolni a parlament ellenőrzési funkcióját a közügyek vitatásától. A vizsgáló bizottságok a parlament ellenőrző funkciójának a gyakorlását szolgálják. Az alaptörvény úgy rendelkezik, hogy vizsgáló bizottságokat olyan kérdések vizsgálatára lehet létrehozni, amelyet a parlamentnek egyébként rendelkezésre álló egyéb eszközökkel, interpellációval, kérdéssel és azonnali kérdéseken keresztül nem lehet megnyugtatóan rendezni. Interpellációt a parlamentnek politikai felelősséggel tartozó személyekkel szemben lehet intézni, ez a kormány és a kormány tagja. Kérdés intézhető az állami számvevőszék elnökéhez, az MNB elnökéhez és a legfőbb ügyészhez, ez politikai felelősség nélküli politikai ellenőrzési eszköz. Mindaz, ami ezen a körön túlmutat, az nem az országgyűlés politikai ellenőrző tevékenysége, hanem az a közügyek megvitatása az országgyűlésben. Ennek megfelelően ezekre a területekre teljesen más szabályozási elveket kell alkalmazni. Az országgyűlés természetesen kiemelt területe a közérdeklődésre számot tartó ügyek megvitatásának, a közügyek megvitatásának, de nem kizárólagos és nem is privilegizált helyszíne ennek. Az országgyűlés ugyanis egyrészt nem áll más hatalmi ágak felett, nem gyakorol politikai ellenőrzést, például a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság vagy a bíróságok tevékenysége felett, és általában véve sem gyakorol politikai ellenőrző jogosítványokat természetes és jogi személyek felett. Önmagában az, hogy valaki tud valamit olyan ügyről, ami embereket érdekel, nem elégséges ok arra, hogy egy parlamenti bizottsági elnök által bírságolható vagy elővezethető legyen. Az országgyűlés sohasem volt népbíróság. Még a magyar történelem legsötétebb időszakaiban sem, akkor, amikor népbíróságnak álcázott, vagy népbíróságnak nem álcázott politikai lincseléseket hajtottak végre Magyarországon, az sohasem az országgyűlés, sohasem ennek a háznak a falai között történt, és javaslom, hogy ez maradjon is így. El kell választani tehát azokat az eszközöket, amik a parlamenti ellenőrzés szűken szabott területén elfogadhatóak, ezeken a területeken pedig a parlamenti kisebbség jogait kifejezetten szélesíteni kell. Ez a javaslat csak a kisebbségi jogosítványok jelentős megerősítésével támogatható. A vizsgáló bizottságoknak a felépítése számos ilyen kisebbségi garanciát tartalmaz, például azt, hogy a vizsgáló bizottság paritásos összetételű, de szeretném jelezni, hogy a benyújtott törvényjavaslat ezeket a jogosítványokat a rendes bizottságok számára is lehetővé teszi, amelyek összetétele nem paritásos. Ugyancsak szeretném jelezni, hogy bár a felszólalók említették, hogy a szabályozás az lehetővé teszi a közös elnöklést is, azon területeken, ahol különböző kormány-ellenzék relációt érint a vizsgálati terület, ugye a Fidesz erre irányuló javaslatát a spontán privatizáció vizsgálat esetében a parlamenti többség elutasította, ez tehát a gyakorlatban nem érvényesült. Ugyancsak fontos kisebbségvédelmi eszköz az, hogy a bizottság csak elfogadott jelentést hozhat nyilvánosságra, ez ugye a paritásos összetétel miatt garanciális elem, de az önök által elfogadott országgyűlési határozatok azok lehetővé teszik a bizottság elnökének azt, hogy elfogadás hiányában a jelentés tervezetét tegye közzé, ami nyilván a paritásos összetételhez kapcsolódó garanciális jogosítványoknak a felülírását jelenti. Néhány specifikus megjegyzés először az országgyűlési törvény módosításához, ami lehetővé teszi a szabályszerű idézés ellenére meg nem jelent személy bírságolását, majd elővezetését is. Itt szeretném jelezni, hogy ezt a bizottság elnöke rendelheti el a javaslat alapján, akkor is, hogyha erre egyébként a bizottságban nincsen többség. A garanciális elemek teljes hiányát jelzi az, hogy arra az egyszerű kérdésre sem tudunk a szöveg alapján válaszolni, hogy mi minősül szabályszerű idézésnek, mert hogy semmilyen háttérjogszabály nincsen, ami ezt a kérdést adott esetben eldönteti. Az sem világos, hogy a bizottság elnök által meghozott döntés minek minősül, mert hogy ennek majd a bírósági felülvizsgálatát lehet kérni, ez végzés vagy határozat. Az sem világos, hogy az érintett személy ennek a döntésnek a meghozatala során milyen jogosítványokkal rendelkezik. Ugye a bírósági felülvizsgálat lehetősége az nem helyettesíti a tisztességes eljárás követelményét az alapul fekvő eljárásban. Márpedig az alapul fekvő eljárásban a tisztességes eljárás követelményei nem érvényesülnek, mert hogy ilyen garanciális elemeket a szabályozás nem tartalmaz. Javaslom az általános közigazgatási rendtartás szabályainak az analóg alkalmazását, ami az együttműködésre kötelezett személynek bizonyos jogokat biztosít, mentességeket a szabályozás tartalmaz, de ezeket a jogokat nem nevesíti még jogszabályra történő utalással sem. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a tervezetben egy komoly jogtechnikai hiba található, hogy az első két bírságolás esetén a kúriai felülvizsgálat biztosított, de a harmadik bírságolás és az elővezetés, mivel külön jogszabályi szakaszban található, ezért erre vonatkozóan a jogorvoslat biztosítása nem történt meg. Itt az utaló szabálynak a módosítása mindenképpen szükséges, mert a harmadik bírság és az elővezetés esetén a jelenlegi szabályozás nem tartalmazza a bírósági felülvizsgálat lehetőségét. Jelzem azt, hogy az országgyűlési képviselők esetére a szabályozása számos kivételt tartalmaz az országgyűlési autonómiára hivatkozva. Az országgyűlési képviselő és az országgyűlés természetesen autonóm, de nem magától autonóm. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a kivételek ebben a kontextusban nem értelmezhetőek. A házszabály alkalmazásával engem is, hogyha az ülés rendje más, vagy nem fenntartható, erővel is ki lehet vezetni ebből a teremből. Tehát az országgyűlés a saját tagjaival szemben a szükséges intézkedéseket meghozhatja azért, hogy az országgyűlés tagjai az országgyűlés munkájában ideértve a vizsgálóbizottsági tevékenységet is biztosítható legyen. A BTK módosítását is sok szempontból felülvizsgálandónak gondolom. A BTK szabályozás sem vonatkozik az országgyűlési képviselőkre, ez szerintem megint érthetetlen. A mentelmi jog lényege az, hogy az országgyűlés el tudja dönteni, hogy ezt a BTK tényállást az országgyűlési képviselőre kell alkalmazni, vagy nem. Automatikusan az országgyűlési képviselő kizárása az nem világos, miért szükséges. Annál érthetetlenebb, hogy miért privilegizált ez az eljárás más közigazgatási vagy adóhatósági eljárásokhoz képest, ahol ilyen BTK tényállás nem alkalmazható. Az sem világos, hogy miért kell a bíróságokat politikai küzdelmekből elrángatni azzal, hogy tőlük kérjük annak az értelmezését, hogy mi minősül a vizsgálóbizottság munkája akadályozásának. A vizsgálóbizottság az egy politikai testület, politikai célokat szolgál. Az, hogy mi akadályozza és mi nem akadályozza a vizsgálóbizottság munkáját, az egy politikai kérdés, aminek a megítélésébe a bíróságokat én nem szívesen rángatnám bele. A harmadik bekezdés pedig kifejezetten alkalmazhatatlan, mert sohasem lesz olyan eset, amikor ez a súlyosabban minősülő tényállás megvalósul, vagy az önvád tilalma, vagy a látszólagos halmazati szabályok miatt. Külön problémásnak látom azt, hogy eltérő a hatályba lépés időpontja az országgyűlési törvény és a BTK módosítás esetében. A BTK módosítása előbb lépne hatályba, 16. napon, ez megelőzné az országgyűlési törvényben a vizsgálóbizottság számára biztosított jogosítványokat, ezért ezt egyáltalán nem tartom indokoltnak. Tehát a javaslatot a jelenlegi formájában nem tudjuk támogatni, jelentős módosítása szükséges ahhoz, hogy a parlament valódi ellenőrző funkcióit el tudja látni, és ne váljon a közérdekű ügyek megvitatása politikai boszorkány üldözésé a magyar parlament falai között. Fontos a politikai kisebbségi jogok védelme, a paritásos szellem megerősítése és gyakorlása, illetve az egyéni jogok védelmének megerősítése, ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy frakciónk ezt a javaslatot támogatni tudja. Köszönöm.
1: Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés! A javaslat érdemi részének tárgyalása előtt engedjenek meg egy, mint új frakció és új képviselők, egy stilisztikai megjegyzést, elegancia kérdését Amikor az országgyűlés a saját szabályait hozza, akkor a kormány nem szokott hozzászólni általában. Jelzi. Természetesen házszabály szerint az elnökasszonynak meg kell kérdezni a kormány képviselőt, hogy beszél-e, de az országgyűlés saját magára a kormány nélkül hozza meg a szabályokat, hiszen a kormányt is ellenőrzi az országgyűlés. Önök hangsúlyozták az elmúlt felszólásokban az ellenőrző szerepet, ez helyes is, így is van. Az egyik legfontosabb ellenőrző szerve, az ország ellenőrző funkciója az országgyűlésnek, az a kormány fele van. Az interpellációk, a kérdések, a vizsgálóbizottságok, a bizottsági meghallgatások, miniszteri meghallgatások mind-mind ezt az ellenőrző célt szolgálják. Ezért az elmúlt 36 évben általános gyakorlatként az volt, hogy ilyenkor a kormány képviselője nem szólal föl, ezt csak még az elején mondtam, azért mondtam, hogy az elegancia, a saját szabályainkat úgy hozzuk meg, hogy abban a kormánynak nincsen ilyen módon beleszólása. De lépjünk túl ezen, mert az előttünk fekvő törvényjavaslat a parlamenti vizsgálóbizottságok működésének szigorításáról szól. A mi álláspontunk eddig is ez volt, ezután is ez lesz, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Akinek tudomása van bármilyen bűncselekményről, visszaélésről, az tegyen feljelentést, és minden ügyet ki kell vizsgálni, a bűnösöket pedig el kell ítélni megfelelő bizonyítási eljárás után. Mi eddig is ezt gondoltuk, én eddig is ezt gondoltam, és ezután is ezt gondoljuk. Mi nyitottak vagyunk minden jogszerű eljárásra, ami a bárki által elkövetett bűnök feltárását célozza, legyen bármilyen természetű visszaélésről is szó. Amennyiben a tisztás többség parlamenti vizsgálóbizottság felállítását látja hatékony eljárásnak, annak a munkájában a KDNP részéről mi is részt veszünk és részt fogunk venni. Minden felmerülő bűncselekmény gyanúban jogszerű keretek között ki kell derülnie az igazságnak. Néhány alkotmányos jogállami követelményt azonban nem szabad soha szem előtt tévesztenünk. Az ártatlanok védelmét, az ártatlanság védelmét. A jogi felelősség mindig egyéni, és soha nem lehet egy közösség ellen alkalmazni, koncepciós eljárásokat lefolytatni. Éppen ellenkezőleg minden eljárás esetén, minden tanú meghallgatás esetén úgy kell eljárni, hogy ne essen bántódásuk az ártatlanoknak, ne érje őket hátrány, ne szenvedjenek a bűnös bűneiért az ártatlan hozzátartozói, munkatársai, barátai vagy közösségének tagjai. Hogyha nem feltételezve, csak szeretném jelezni, hogyha az önök politikai szándéka a valódi bűnök feltárása helyett politikai boszorkányüldözés, azt nyilvánvalóan nem fogjuk támogatni. Ugyanakkor jó hiszeműen és konstruktívan állunk minden olyan jogszerű javaslathoz, ami tovább erősíti a magyar közélet tisztaságát, átláthatóságát. Pár kérdésem is van az előterjesztő képviselőkhöz, alapvetően az elővezetéshez szól, elővezetésről szól. Én is szerencsésebbnek tartanám, fölsírtam magamnak, amikor olvastam a törvényt, hogyha erről a bizottság többsége döntene, tehát olyan szintű büntető szankciók alkalmazása, mint az elővezetés, ne egy személyben a bizottsági elnök dönthessen ennek az elrendeléséről. A másik, hogy amiket önök elmondtak, az előterjesztő elmondott az expozíjában, annak nagyon sok részével egyet lehet érteni. Ezért számomra nem világos, hogy végül is tegnapi napon a tisztás többség miért szavazta le a módosító javaslatunkat a spontán privatizáció kapcsán a társelnöki rendszerre, hiszen önök is elmondták a társelnöki rendszer, hogyha valaki megnézi a spontán privatizáció éveinek, legdurvább éveinek az időtartamát, akkor az az 1987, 1994, 5-6 ilyesmivel, ahol minket kormánypártisággal vádolni ezekben az időszakokban nem végig azért nem lehetett ezt megtenni. A másik kérdés a bírság kiszabásaként, hogy a reméljük nem kerül erre sor, és mindenki megjelenik minden vizsgálóbizottság, de ha megtörténik a bírság kiszabása, akkor mi lesz ennek a pénznek a sorsa? Erről se szabályoz, ezt se szabályoz a törvény, én azt javaslom, hogyha lesz ilyen bírság, akkor az országgyűlés hivatalának dolgozói rekreáció, vagy valamilyen módon kerüljön ez beírása a törvénybe, hogy milyen módon, mi lesz ennek a sorsa, ki rendelkezik ettől, milyen kasszába kerül ez a pénz, lehet erről is módosító javaslatokat benyújtani, hiszen nem tiszta ennek a pénznek a sorsa, helyes, hogyha ezt az országgyűlés hivatalának dolgozói, vagy valamilyen módon, akik ebben dolgoznak, az ő családjaik kapják ezt valamilyen módon meg. Van egy kérdésem a tegnap felállított vizsgálóbizottságok és az országgyűlési törvény jelenlegi szakaszainak, ami most nem kerül módosításra, jelenlegi szakaszainak hatályba lépésével kapcsolatban, hiszen az országgyűlési törvény világosan kimondja, hogy folyamatban lévő szabálysértési, büntetőeljárási, hatósági eljárásról nem lehet vizsgálóbizottságot felállítani. Mond más kitételeket, olyan, ami önkormányzati hatáskörbe tartozik, vagy az állami számvevőszék hatáskörébe tartozik, de tegnap az országgyűlés elfogadott olyan vizsgálóbizottságról is, olyan vizsgálóbizottság felállításáról is javaslatot, döntést hozott arról, amelyben van hatósági, a hatóságoktól tudjuk, hogy van hatósági eljárás, itt akkor mi lesz a időintervallum, vagy hogyan kívánják ezt a jogi kérdést feloldani. Én azt gondolom, hogy, illetve én is észrevettem Buka képviselő úrhoz hasonlóan, hogy a BTK és az OGY törvény hatályba léptető rendelkezések között nincsen koherencia. Ez lehet, hogy ez technikai, ezt a TAB módosító is tudja majd kezelni, hogy egységes legyen a hatályba léptető rendelkezés, hogy ugyanakkor lépjenek hatályba ezek a rendelkezések. Ezek a kérdéseim és észrevételeim vannak. Az alapelv természetesen az, hogy mindenki úgy végezze a munkáját, hogy a törvényeket tartsa és tartassa be, hiszen mindannyian erre esküdtünk föl május 9-én, meg kiki a saját pozíciójában, hogyha tett korábban ilyen esküt, akkor is erre esküdött föl, hogy ennek szemében kell végeznünk a munkánkat. Köszönöm szépen!
1: Most a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka Novák Előd képviselő úr következik. Megköszönöm együttműködésüket, az elnöklést pedig átadom Kőszegi Krisztián képviselőtársunknak.
5: Mélyen tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés, a kis gömböcként kimúlt Fidesz után a Tisza is hasonló útra lépve minden hatalmat magának akar, így mind az 5 vizsgáló bizottság elnöki pozíciója a Tiszáé lett, ami ráadásul házszabálysértő is. A hatályos házszabály 24. paragrafus 5. bekezdése szerint épp hogy mind az 5 vizsgáló bizottságot a Mi Hazánk kéne vezesse, ugyanis a kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szerv tevékenységét vizsgáló bizottság elnöke az érintett kormány ellenzékéhez tartozó képviselő. Ezt a szabályt módosítanák most úgy, hogy a Tisza is a Fidesz kormány ellenzékének minősüljön, ami persze el is fogadható. De még így is jogszerűtlen lesz a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tiszás vezetése, hiszen az elsősorban a gyermekvédelmi szakigazgatási és hatósági szervek, továbbá a rendvédelmi szervek vizsgálatára irányul, amelyek központi államigazgatási szervnek minősülnek. Tehát már a Tisza kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szerveket is vizsgálna, legalább ez az 1 vizsgáló bizottság. Így annak ellenzéki elnöke kellene legyen, még a tervezett új házszabály szerint is, legfeljebb a társelnöke lehetne tiszás. De hiába hívtam fel erre a házbizottságban a kormánypárt figyelmét. Attól is elzárkózott a Tisza, illetve le is szavazták azt a módosító javaslatunkat, hogy a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságot Torockai László vezethesse javadalmazás nélkül. Pedig ha elnökként ő irányíthatná a bizottságot, az elszámoltatása legjobb kezekbe kerülne. Azért azt szerintem elismerheti itt mindenki, hogy egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedekben a végrehajtói visszaélésekkel kapcsolatban, mint maga Torockai László. Amennyiben mindkét javaslatunkat elfogadta volna a Tisza, tehát Torockai László vezethette volna a végrehajtó mafiát feltáró vizsgáló bizottságot, és Dúró-Dóra legalább a társelnöke lehetett volna a gyermekvédelminek, akkor még mindig megmaradna a kétharmados kormánypárti többség az 5 vizsgáló bizottság elnöki tisztségeiben. De a kisgömböcé váló Tiszának a kétharmad sem elég. Pedig ráadásul a vizsgálóbizottságok felállítását először én kezdeményeztem, tehát a Mi Hazánk már az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson a végrehajtási visszaéléseket és az MNB visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottságokat konkrétan nevesítve, most pont ez a két első olyan testület, amit a Tisza benyújtott, bár a Mi Hazánk mozgalmat nem említette, mint ötletadót, az általunk vállalt javadalmazás nélküli elnöki feladatot sem engedélyezve nekünk. Ez már a nagyobb probléma. Mindezek ellenére is megszavazta a Mi Hazánk mozgalom a vizsgáló bizottságok létrehozását, amit azért kell most itt elmondjak önöknek, mert az önök frakció vezetője, Kalázdi Kerekes Kinga, azt tette közzé a Facebook oldalán, azt a valótlanságot tette közzé, talán még mindig kint van, hogy Az első parlamenti ülés után egy dolgot mindenképp érdemes rögzíteni. Az ellenzéki képviselők ma sem támogatták sem a gyermekvédelmi rendszer válságát vizsgáló, sem a kegyelmi ügy felelőseit feltáró bizottság létrehozását. Hát ez tényszerűen nem igaz, hiszen, ahogy említettem is, a Mi Hazánk mozgalom megszavazta. Ha esetleg a Fideszre céloztak volna, nem tudom, hogy ők megszavazták vagy nem, az legyen az ő bajuk, gondjuk, helyreigazításuk. Én minden esetre szeretnék tiltakozni az ilyen valótlan állításokkal szemben, tehát kérem frakcióvezető helyettes asszonyt, hogy ennél egy kicsit precízebben fogalmazzon.

képviselők ötödének indítványára kötelező felállítani egy vizsgálóbizottságot, ezt az ellenzéki jogot eltörölte a Fidesz, de ennek visszaállítását kezdeményezi most a házszabályban a Mi Hazánk mozgalom. Ezt a módosító javaslatot a mai nap folyamán be is fogom nyújtani, hogy a TISZA számára kellemetlen ügyeket is ki lehessen vizsgálni a jövőben, mert például Ruszin Szendi Romulus miniszterjelölti meghallgatásán kiderült, hogy a honvédség túlárazott beszerzéseit is csak addig vizsgálná, míg nem az ő milliárdos szolgálati luxus villájáról van szó. Tisztelt Országgyűlés, ami a vizsgálóbizottságok elé való beidézést illeti, a házszabály szerint paritásos testületekről van szó, 3-3 ellenzéki és kormánypárti taggal, így például a lenézett, lesajnált Mi Hazánk mozgalom szavazatai nélkül várhatóan még beidézni sem lehet, például az egykori fideszes állami vezetőket, ami elengedhetetlen a szükséges elszámoltatáshoz is. Az előttünk fekvő javaslat szigorú pénzbírságokat és ismétett mulasztás esetén rendőrségi elővezetést helyez kilátásba azokkal szemben, akik alapos indok nélkül nem tesznek eleget megjelenési vagy adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Sokak szerint a javasolt szabályozás a demokratikus jogállam mércéjével nézve rendkívül aggályos, mivel a vizsgálóbizottságokkal való együttműködés megtagadó, illetve az ülésen meg nem jelenő személyekkel szemben bevezetett szankciók drasztikusak. Ilyen kényszerintézkedéseket egy jogállamban hagyományosan kizárólag a független bíróság rendelhet el, sőt a peres eljárásokban is kivételes szankciónak számít. A vizsgálóbizottságokat a hatalmi ágak egyensúlyának és megosztásának elvét kijátszva egyfajta mini bírói fórumokká avanzsálja egyes jogvédők szerint, de nem szerintem. Sőt, szeretném ezúttal a TISZ-t megvédeni, a társaság, a szabadság jogokért nevű szervezet legújabb támadásával szemben. Bizony, hiszen például a 444.hu hírportál egyik cikkének címe: az új parlamenti vizsgálóbizottságok nem bíróságok, de a TASZ szerint mégis aránytalanul szigorú eszközöket kapnának. A TASZ szerint tehát, a balliberális jogvédők szerintem inkább sok esetben jogtiprók szerint, hiszen jogunk van az igazsághoz, jogunk van az elszámoltatáshoz, jogunk van tudni, hová lett például az elrabolt nemzeti vagyon, és ennek érdekében, ha szükséges, ha a politikai kultúra idáig süllyed, hogy egy országgyűlési vizsgálóbizottság idézésére amúgy nem jelenne meg egy érintett személy, egy magyar állampolgár, akkor igenis szükség van ilyen szankciók bevezetésére. Olyannyira, hogy bár nem hiszem, hogy bárki emlékezne rá, de 2010-ben mi magunk javasoltuk ezt, a magunkfajta képviselők, amikor Gyurcsány Ferenc nem méltóztatott megjelenni egy országgyűlési albizottság előtt annak idézésére, ami a 2006-os jogsértéseket lett volna hivatott kivizsgálni. És akkor, amikor ezeket a szankciókat, hasonló szankciókat indítványoztuk, akkor Rétvári Bence azzal söpörte le itt az országgyűlésben ezt az indítványunkat, hogy hát inkább a politikai kultúrát kellene úgy megteremteni, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő, hogy Gyurcsány Ferenc távol marad a bizottság idézése ellenére. Tehát most könyörgöm. Tehát azt várjuk, hogy majd Gyurcsány Ferenc hozza ide a politikai kultúrát Magyarországon, az országgyűlésbe. Hát honnan? Balatonöszödről? Csak ha már épp tegnap volt 20 éve, hogy elmondta ott azt az bizonyos elhíresült gyalázatos beszédét. Tehát éppen ezért a gyurcsányi tapasztalatokból is kiindulva, a fideszes elszámoltatási semmittevés tapasztalataiból is okulva, igenis szükség van ilyen szankciókra, tehát azt a Mi Hazánk mozgalom támogatja. Még hogyha jogfilozófiai megközelítések szempontjából ilyen megélhetési jogvédők találhatnak is természetesen fogást ezeken, de ha kell, akár magasabb rendű jogszabályban, azt gondolom ezek biztosítása indokolt. Egyébként nem csak Gyurcsány Ferenc meghallgatása maradt el, az 1956 utáni megtorlások egyik vezér alakját, Biszku Bélát például beidézni sem volt hajlandó a Fidesz, hiába kezdeményeztem azt, és még sok esetben lehetett volna élni, akár csak az igazság feltárása érdekében, de ha valaki megszégyenítésnek venné, mondjuk Biszku Béla esetében, legalább annyi történt volna, mert egyébként egyetlen egy napot sem kellett, még előzetes letartóztatásban sem töltsön Biszku Béla, sőt, önöknek köszönhetően haláláig élvezhette a több százezer forintos kommunista luxus nyugdíját, ahogy a Mansfeld Péterre halálos ítéletet

0: Érő vérügyész Márcsik Györgyhöz hasonlóan. Igen, önök a felelősök. Ki biztosította a kommunista luxus nyugdíjakat halálukig, egyébként a mai napig is, ha nem önök. Hiszen oly sokszor tiltakoztam az ellen is, nem csak az ellen, nem csak abban az ügyben, hogy Gyurcsány Ferenc elszámoltatása elmaradt. Sőt, elmaradt a 2006 őszi rendőrterror felelőseinek átfogóbb elszámoltatása, feltárása is. És így juthattunk el oda most a 20. évfordulón, hogy rendészeti államtitkárá léptetik elő szégyenszemre a 2006 őszi megtorlások egyik fő felelősét, Gergényi Péter helyettesét. És erre az a válasz, hogy hát önök végül is később, néhány hónappal később megszavazták rendőrfőkapitánynak, Gergényi Péter utódjának a fővárosi közgyűlésben, ami megint csak a Fidesz szégyene, ahogy az elszámoltatás elmaradása is, mert a hatalmi játékai keretében az, hogy Gyurcsány Ferencet itt tartották, mert ennek köszönhettek még ki tudja hány százalékot, vagy akár hány ciklust, nekik fontosabb volt a hatalmi játékukhoz Gyurcsány Ferenc itt tartása, mint sem a valódi elszámoltatás. A Mi Hazánk mozgalom viszont ebben az igazság harcában azt képviseli, hogyha szükséges, akkor legyenek ilyen szankciók, akkor is, hogyha a TASZ tiltakozik már a Tisza javaslata ellen, erre igenis azt gondolom, hogy szükség van. És annak ellenére, hogy nem tartom elegánsnak, nem tartom korrektnek, és hát nem is házszabályszerű az, hogy mind az öt vizsgálóbizottságot Tiszás képviselő vezeti, ennek ellenére sok sikert kívánok a bizottság munkájához, abban a Mi Hazánk mozgalom részt kíván venni, részt is fogunk venni, hazánkat szolgáljuk. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszöntöm a tisztelt országgyűlést. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt országgyűlés, most frakcióként egy-egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező szószóló 2 perces felszólalására van lehetőség. Úgy látom, hogy senki sem szeretne élni a lehetőséggel. Tisztelt országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót Tóth Norbert képviselő úrnak 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót. Először is szeretném önöket megnyugtatni, hogy én nem érzem szükségességét, hogy a pulpitusra kiállva mondjam el a beszédemet, bár való igaz, hogy nem is vagyok egy 6 tagú frakció képviselője. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, ami engem illet, én 29 éves vagyok. A teljes felnőtt életemet abban az Orbán rendszerben éltem le, amelyet magyarok millióinak támogatásával április 12-én végleg lebontottunk. A mi generációnk számára több mint másfél évtizedig az volt a természetes, hogy a korrupció mindennapos, a politikusok arroganciája és érinthetetlensége pedig teljesen elfogadott. Ez a legveszélyesebb örökség, amit a bukott hatalom ránk hagyott. Az az érzés, hogy teljesen mindegy, mit mondtak vagy mit tettek, bármit megtehettek következmények nélkül. Az önök rendszerében a kapcsolatok mindig mindent felülírnak. Nézzenek csak körül, kik ülnek most is maguk között. Bár ahogy elnézem a megmaradt maroknyi frakció tagjait, nem csak hogy napról napra, de óráról órára egyre jobban zsugorodnak, köszönjék maguknak, viseljék méltósággal. Mi nem akartunk, és nem is fogunk olyan országban élni, ahol a fiatalok egyetlen politikai tapasztalata a beletörődés. Ehhez viszont az országgyűlésnek a felelősségre vonás valódi terepévé kell válnia. Döbbenetes, hogy a felnőtt életem alatt ebben a házban egyetlen érdemi vizsgáló bizottság sem működött. Egyetlen egy sem. Az utolsó testület 2014-ben fejezte be a munkáját teljesen eredménytelenül. Tegnap az igazságügyi bizottság ülésén a bicskei pedofil segítőt kimenekítő, gátlástalan politikai háttéremberek feltárásának szükségességéről beszéltem. Pontosan az ilyen eltusolási kísérletek és az állami működés korábban minden szövetét átitató lobby hálózat felderítéséhez kellenek azok a szigorú eszközök, amelyeket ez a javaslat biztosít. Azért állok ma itt ebben a csodálatos teremben önök előtt, mert jogunk van egy olyan országot építeni, ahol a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, a múlt bűneinek feltárása után pedig az emberek újra azt érezhetik, hogy van értelme tisztességesen élni. Köszönöm a szót!

0: Tisztelt Országgyűlés! Kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben? Úgy látom, hogy nem. Tisztelt Országgyűlés! További felszólalásra senki sem jelentkezett. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben? Megadom a szót Mellitei Barna Márton.
1: Köszönöm szépen. 30 percben nem is, de röviden szeretnék reagálni. Köszönjük szépen az észrevételeket. Az elején csak egy technikai összhangbeli probléma. Buka képviselő úr azt kifogásolta, hogy miért nem a kormány adta be az előterjesztést, Nacsa képviselő úr pedig azt, hogy miért szólt hozzá. Némi inkoherenciát is vélek felfedezni. Minden esetre... Abszolút, én ennek nagyon örülök, nálunk is van egy vélemény ezzel kapcsolatban. Talán ennél vannak érdemi kérdések is. Buka képviselő úrnak szeretném megnyugtatni, hogy az elhangzottakkal szemben a kisebbségi jogok garantáltak, biztosítottak. Amennyiben úgy gondolják, hogy ezek nem, vagy jogtechnikai jogból kimaradt a harmadik bekezdésben rögzített ismételt bírságolás esetén a bírósághoz való fordulás, akkor higgyék el nekem, ez egy elírás vagy egy hiba, amit természetesen akár a TAB, akár módosító indítvánnyal orvosolni fogunk. Semmiféle olyan szándék nem volt, hogy akár az elővezetéssel kapcsolatban, akár pedig a harmadik bírságolás esetében ne lehetne jogorvoslattal élni a kúriához. Az elővezetéssel kapcsolatban pedig, ahogy jeleztem, az, hogy a bizottság döntsön együtt, tehát ne csak az elnök, szerintem ez egy olyan kérdés, amiről érdemes lenne beszélni, erről lehet egyeztetni. Korábbi felszólásban is jeleztem, hogy én nem szentírásnak tekintem az általam benyújtott önálló képviselő indítványokat. Örömmel fogadok akár a saját frakciómból, én továbbra sem tudok sajnos a saját indítványomhoz módosított benyújtani, de örömmel veszek bárkitől jó szándékú, a törvény céljával megegyező, tehát a törvényjavaslat céljával megegyező irányú módosított indítványokat. Ebből a körből elfogadhatónak tartom azt, hogy módosításra szorul akár az előbb említett garanciális szabály kérdése, akár az elővezetésre vonatkozó szabály, akár pedig a hatályba lépéssel kapcsolatos kérdések. Én azt gondolom, hogy azért van ez az országgyűlés, azért rendes eljárásban tárgyaljuk ezt, mert pont ezekre a korrekciókra szükség lehet, jelen esetben úgy tűnik szükség is van, és természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy ezeket elvégezzük. Novák előtt képviselő úrnak a felszólásával kapcsolatban csak röviden szeretném azt jelezni, hogy ez most nem a konkrét vizsgálóbizottságnak a megalakulásáról szóló határozatnak a tárgya. Az, hogy a elnökének kit lehet és kit lett és ki nem lesz elnöke, ez egy értem, hogy behozta, de valójában a mai napon nem erről tárgyalunk. Ennek ellenére annyit szeretnék önnek ígérni, hogy még ha nem is tudnak adni elnököt, számítunk az önök képviselőnek a munkájára, és biztos lehet benne, hogy érdemi munkát fognak tudni végezni. Azt hiszem, hogy mindannyian ebben a legalábbis ezen a részen, reméljük, hogy a Fidesz oldaláról is érdekeltek vagyunk abban, hogy ezek a vizsgálóbizottságok ezek hatékonyan működjenek és elvégezzék a rájuk szabott munkát. Úgyhogy ebben bátorítom önöket, hogyha nem is elnökként, de akár Duró képviselőasszony, akár Toloszkai képviselő úr szeretne részt venni, akkor vegyen részt a munkában. Úgyhogy én összességében azt gondolom, hogy a tervezet odáig el tudunk jutni, vagy talán abban konszenzus van, hogy az Országgyűlés Vizsgálóbizottságának a működését azt meg kell erősíteni. Azt hiszem, hogy ebben nem volt vita, hogy az elmúlt évtizedekben ez nem egy hatékony jogintézmény volt. Ezzel kapcsolatban továbbra is várjuk akkor, vagy jeleztem, várjuk a javaslatokat, erről fogunk tárgyalni, de a célunk az teljesen egyértelmű. Szeretnénk, ha ez ellenőrzési funkció be tudná tölteni azt a feladatot, amire egyébként szánták. Úgyhogy kérjük a támogatásokat, és köszönöm szépen a hozzászálló szólásokat.
0: Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirendi utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője. Megadom a szót 5 percben.
2: amiket a Tisza nem enged az országgyűlés napirendjére, ez a több napja leadott címe a napirend utáni felszorolásomnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, a nemzeti együttműködés rendszerének hazudott időszakban 100 indítványunkból egyet sem engedtek az országgyűlés napirendjére, csak szökő évente egyszer, és a házbizottságban szóvá is tettem, hogy tanulni kellene a rendszer hibáiból, bukásából, nem kellene ugyanerre az útra lépni, ami mégis elindult a Tisza, hiszen bár az országgyűlési ciklus első indítványait, például első alaptörvény módosító javaslatát is a Mi Hazánk mozgalom nyújtotta be már az országgyűlés első ülés napján, mégis ezek még szakbizottságban sem kerülhettek napirendre, nemhogy plenáris ülésen. Ugyanezt a gyakorlatot látjuk, pedig miért volna természetes az, hogy ellenzékből nem érkezhetnek javaslatok? Miért volna természetes az, hogy csak olyat lehet eleve napirendre venni, amelyet már eleve el van döntve, hogy támogatnak? Normális esetben önkormányzatokban bizonyára többen látták, már tudják, hogy úgy működik, hogyha benyújtanak egy javaslatot, az napirendre kerül, és lehet, hogy nem szavazzák meg. Lehet, hogy módosító javaslattal változtatnak az irányán. Miért nem működhetne így ez a rendszer? Miért természetes az, hogy az állami cégekben sincs belelátása például ellenzéki képviselőknek felügyelőbizottságokon keresztül? Csak azért, mert az eddigi levitézlett pártok, kormányok ezt a gyakorlatot folytatták? Önkormányzatokban kitűnően működik, hogy ellenzékben lévő képviselő is lehet például felügyelőbizottsági tag, és a javaslatait napirendre tűzik akár a testületi ülésen. Miért természetes az, hogy amit mi benyújtunk, azt még csak napirendre sem kell tűzni? Azt a választ kaptuk, hogy nyújtsuk be módosító javaslatként. Hát nyújtottunk is be, a vizsgáló bizottságokhoz leszavazták, nyújtottunk be a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló indítványhoz is, arról még csak szavazást elrendelni sem voltak hajlandóak házszabásértő módon. Tehát nem úgy tűnik, hogy nagyon változna ez a parlamenti rendszer e tekintetben. A jelenléti létszámot azt mindenképpen díjazzuk, és elismerésre méltónak tartjuk. Mi is így kezdtük a saját ciklusunkat, így szokott ez általában lenni. Aztán szépen lassan sajnos kiürül. Itt már az alaptörvény vitáján az első parlamenti normális napirendnek, a ráadásul alaptörvény módosításnak a vitáján is, ahogy számoltam, már 100-an hiányoztak a tiszás képviselők közül. Én emlékszem, hogy amikor 2010-ben képviselő lettem, és az alaptörvény bejött az országgyűlés elé, egész egy héten keresztül vitattuk, akkor én, bár volt, hogy ügyrendben már ebédszünetet kértem, mert talán egyetlen képviselőként, de végig ültem, és végig kívántam ülni az egész alaptörvény vitáját, mert ha úgy állunk hozzá kellő emelkedettséggel, hogy ez a nemzet temploma és ez a feladatunk, akkor azt gondolom, hogy ez volna a helyes. Na hát, itt már az alaptörvény önök által beterjesztett első módosításánál is 100-an hiányoztak, de kívánom, hogy ez a lelkesedés mégis maradjon meg, és köszönöm kitüntető figyelmüket. Föl is használnám ezt arra, hogy a módosító javaslatok felé való terelés sem az igazi megoldás, hiszen korábban is ezt a gyakorlatot láttuk, hogy lesöpörték a fideszes képviselők 100-ból 100 módosító javaslatukat. Mondjuk az év legfontosabb törvényei, ez a költségvetés, ezt a benyújtottunk jellemzően mondjuk ellenzéki képviselők összesen olyan 500 módosító javaslatot általában, mind az 500-at ellenzéki képviselők nyújtották be. Akkor abból egyetlen egyet sem fogadtak el. Még volt, hogy az egyetlen egy betűs helyesírási módosító javaslatomat is képesek voltak leszavazni, pedig nem egy szubjektív nyelvhelyességi javítás volt, hanem az észszerű szónak az új helyesírása miatt, talán egy régebbi programban írhatták, nem húzza alá pirossal, még az az egybetűs objektív változtatást, javítást sem voltak hajlandók leszavazni, jellemzően olvasatlanul lesöpörték. Én azt kívánom, hogy ez az új országgyűlés ne így működjön, ne úgy, hogy napirendre sem lehet tűzni olyan javaslatokat, amelyeket például a Mi Hazánk mozgalom benyújtott. Hiszen az új országgyűlés megalakulását követően haladéktalanul benyújtottuk például az első három indítványunkat, ha csak címszavakban ismerthetem, mi nyújtottuk be a ciklus első alaptörvény módosító javaslatát, melyel célunk a mentelmi jog megszüntetése a politikus bűnözés visszaszorítása érdekében. Kezdjük a munkát a képviselők önkorlátozásával, és a mentelmi jog azt gondoljuk, hogy egy idejét múlt politikusi privilégium, mi viszont komolyan gondoljuk azt, ami az alaptörvényben szép szavak szintjén áll, ugye, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, csak aztán vannak egyenlőbbek. Nos, a képviselők felelőtlensége helyett itt az ideje az elszámoltatásnak. Aztán a ciklus első határozati javaslatával célunk az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tétele volt, ami a Tisza választási programjában is szerepelt, ezért bízom benne, hogy előbb-utóbb napirendre kerülhet, akár a mi, akár az önök javaslatának formájában. Köszönöm a figyelmet, hazámat szolgálom.
0: A kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben? 5 perces időkeretben. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy a tavaszi ülésszakasz következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül majd sor. Megköszönöm a munkájukat, az ülést bezárom.